0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nőm, kinek az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több száz diplomata útlevelet vonna vissza a kormány. Idén kevesebb akácmézre számíthatunk. Kicsit lehűlt a levegő, ma 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek, közülük 4-en súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása. Közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
2: Ma már újra napos időben bízhatunk. A hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol nem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben pedig 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol nem várható, és 23-28 fokig melegszik a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok. Szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon eredhet el az eső, és 25-31 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét, ellephetik az utakat a mocsári teknősök. Picit visszaeshet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-ig arról is dönthetnek, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyermekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. Az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben, a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak, egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
2: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációja miatt is értékes. Ráadásul több mint 100 miniatűr illusztráció mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M6-oson Pécs felé az M0-ás autóút csomópontjától az Érd kelet csomópontig javítási munkálatok folynak. A 14-es és a 18-as kilométer között a belső sávot zárva tartják. Közben az M3-ason Gyöngyös térségében sáverhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába pedig a külső és a leálló sáv használható. Az 5-ös főúton Dabas térségében majd kissé távolabb Örkénynél aszfaltoznak. A 43-as és a 45-ös kilométer között, illetve az 52-es kilométernél mozgó terelés mellett a félútpályát lezárják, adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt, szevasztok, drága hallgatók, itt vagyunk, teljes létszámban, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó ez a cucc, jó ez a világos kék kockásink fehér póló.
1: Most találtam.
0: Igen. Köszönöm. Nem tudom hol.
1: Hát a szekrényben.
0: Na, ott volt, jó, oké, okay. Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt. Jó reggelt. Ó, meg ilyen ocelotba vagy mi ez.
1: Igen. Igen, de mindjárt...
0: Mire mutogatsz?
1: Azért, mert alig látlak benneteket.
2: Székutasi vadmacska.
0: Ja, a vizuális szakemberünk eléd rakta a ponyvát?
1: Igen.
0: A vizuálka átmennél megcsinálni neki? A ponyvától.
2: Meg a lámpáján is felkapcsolva.
0: Igen, menj már át.
3: Megyek.
0: Légy szíves.
3: Megyek.
2: Kamerát nyomkod.
0: Na, jó, tehát Anett mindjárt helyre leszel hozva.
1: Jó,
0: elnézést kérek, sajnos. Mindegy, hát mi is vízzel főzünk. Jól van, na hol tartottunk? Most teljesen elveszettem a fonalat.
2: Anett ocelotmintás.
0: Ocelotmintás, mindenki jól néz ki. Igen, csütörtök van, ezt is tudom. Jó, nézzük az SMS-eket, és akkor valahogy bemelegszünk. Ja nem, ez az, itt van. Jó reggelt, miért kell ezt a szart játszani? Mikor játszhatnátok az eredetit is? Te miért kell neked ezt állana megírni? Amikor ez a dal elhangzik, te megírod. Tehát, hogy, na jó, gyerekek, hozok egy döntést.

0: Ugye a jó hír az, és ez nyugtat bennünket mindig, mert amikor látjuk a valós kutatásokat, akkor azért kiderül, hogy a hallgatóink nagy része nem SMS-ező. És ez fontos, ezt kell nekünk szem előtt tartani, hogy ez nem tükrözi messze azt, amit egyébként reagálnak a hallgatók. Sőt, hát ugye tegnap te voltál egy illusztris társaságban, mondjuk így.
1: És így van, de mondhatjuk a nevüket is, mert biztos örülnének, hogy más aspektusból is teret kaphatnak, hogy például Gyulai Zsolt, a Hungaroring ZRT vezérigazgatója, vagy éppen Vladár Sándor Dalnyi Tamás társaságában ültem, és mondták, hogy ők hallgatták ezt a tegnapi Josi interjunkat, de olyan szinten, hogy ki se szálltak az autóból, mikor odaértek 9-re kellett menni, tehát, hogy megvárták a végét, mert kíváncsiak voltak, és hogy milyen jó, hogy ez nem csak egy szórakoztató műsor, hanem kapnak olyan tartalmat is, amiben úgy ők is ott ragadnak. És ez annyira jól esett, hogy nem csak azt mondják, hogy tudod, mindig csak nevetgélünk.
0: Igen, és akkor
1: nevetgélni is.
0: Igen, és akkor ugye erre ez olyan, amikor tegnap jött egy, vagy kettő olyan SMS, hogy mindenki ez egy szórakoztató ébresztő műsor, miért kell ilyen tartalmat. Ugyanakkor tényleg én is csak kiléptem ezen az ajtón, és nem nézem az SMS-eket, és csak az jött szem, hogy úristen, milyen interjú volt ez. Úristen, milyen vendég volt ez.
2: Tényleg ilyet, vagy szóval dokumentumfilmekben tud az ember ilyen beszélgetést látni. Igen. Tehát ez elképesztő volt.
0: Igen. Szóval azért mondom, hogy ezeket, hogy mindig tartsuk mi is szem előtt, mármint mi.
2: És egyébként ezt a tegnapi beszélgetést Spotify-on is, YouTube-on is vissza lehet hallgatni, nézni, SoundCloud-on is, hogyha esetleg valakinek nem elég belőle az.
1: Igen, és én nagyon belelkesedtem. Én most nagyon, nagyon keresem azokat az embereket, akik ilyen nagyon, nagyon érdekesek.
2: A kémeket?
0: Fel akartál hajtani nekem Formegyes pilótákat.
1: Igen, mondtam Formegyes pilótát, mondtam a Gyulai Zsoltnak, és mondta, hogy Hadjar, ne viccelj. Hamilton, Verstappen és Russell jöhet ide a főnökhöz, mondom, tehát olyan kell, aki szórakoztató, ikonikus és nagyon csúnyán beszél a versenyeken.
0: így van. Na jó, nézzük az SMS-eket. Jó reggelt, Bocskor Tím, eddig is mindig élveztem az interjúit, bocsi, de ez a tegnapi számomra a legjobb volt. Kevesen tudnak úgy kérdezni, ahogy te. Hú, basszus, ez elég segnyalósan sikerült, de vállalom, Utrecht, 10 fokos a nagykozári fuvaros. Írta azt nekünk, aranyos vagy, köszönöm. Gabi bátyám, jó reggelt. Ha véletlenül falun járnál egy régi barátodat meglátogatni, semmiképp ne menj rövid nadrágban a Baromfi udvar közelébe. Tegnap kakastámadás áldozatává váltam, 6 helyről jött a vérem, egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt pedig szólt a gazda, hogy nézzek azért a hátam mögé is a McLarenes.
2: Hát a falu törvényei. Bizony.
0: A falu törvényei. Igen. Jó reggelt, bocsi, a tegnapi interjú fantasztikusan érdekes volt, nem is értem a kritikus hülyéket. Ez a Hollywoodban gyártott filmek igazi alapja volt. Például, ha más nem is jött le belőle a sötéteknek, de azért, ha ma reggel kaptok egy csomagot, ketyeg és rajta a cetlivel, jó volt a tegnapi adás, stb. Azt ne vegyétek át. Jó, egy kis humorral megfűszerezve. Igen. Aztán boldog jó reggelt kívánok, Csipet csapat, további sok sikert, Csaki. Tovább főni benned és a csapatodban, sohasem csalódok. Mindig maximálisan hozod. Oké. Köszönjük szépen. Tankcsapdás Pityu üzeni, hogy hello, és jó reggelt, ma is nagyon meleg lesz, mert már olyan vagyok, mint egy kiszáradt vízipálma, üzeni B. Zsó. Na. Hát ezt megfejtjük mindjárt. Mi van még itt? Jó reggelt, pupákok, nekem nagyon tetszett a tegnapi téma, még mindig a hatása alatt vagyok. Egyébként mi is, tehát Évi azt mondta, hogy elkezdte olvasni a könyvet.
1: Igen,
0: én is elfogom nagyon hamarosan, mert kaptunk egyet egy nagyon szép dedikálással egyébként Jossitól.
2: Igen, nagyon jó fej volt mindenkinek.
1: Mindenkinek külön-külön írta, tehát ez azért olyan nagy dolog. Én akkor mindig úgy értékelem, hogy van annyi gondolata valakiről, hogy írjon más-mást. Ezt irigylem, ezt én nem
2: személy,
1: tudom csinálni. Mindig azt
2: írom,
1: igen,
2: is,
1: én sok szeretettel ezt
0: a és csak a saját tulával nem volt hajlandó használni a miénket. Azért ez furcsa volt.
2: Akartam neki adni, és mondta, hogy nem, és kiment, és elővette a sajátját.
0: Így van. És akkor még aztán, ugye még beszélgettünk utána jó pár percet, és akkor ott nem tudom, ilyen kütyükről, vagy és akkor ott felemelte a tollát, hogy például ebben lenne valami akkor izé, és akkor elgondolkodsz, hogy lehet, hogy van benne valami. Na mindegy, időjárás jelentés az Anettől, most figyeljetek, kicsit visszavesz a hőség, de reggel is este is elég lesz egy pulcsi. Napközben sok napsütés és nagyjából 25 fokra számíthatunk, állítólag esni sem fog, de az szél élénk lesz. Csanád és Emil, 4 nap van ma, 58 éves ma Kylie Minogue.
3: Milyen gyönyörű még mindig.
0: Gyönyörű, igen. 68 éves Fehér Anna, Jászai Mari díjas színésznő, a Szomszédok almája.
3: Úgy ismerte meg az ország.
0: Ez így van. Igen. 84 éves Magdi Anyus, azaz Fodor Zsóka. Jó, 45 éves lett Talmácsi Gábor, Magyarország gyorsasági motoros versenyzője, illetve hát ugye GP2 világbajnok volt?
1: GP3, 125 köpcentisben. Igen. És egyébként neki köszönhetjük azt, hogy most már idén második alkalom.

0: alkalommal lesz Magyarországon MotoGP futam.
1: Bizony.
0: Tehát gyakorlatilag az, hogy ő volt nekünk, most már itt is van egy futamunk.
1: 78 éves ma Stevie Nicks, ő a Fleetwood Mac-nek a kis cuki énekesnője, legalábbis akkor az volt, most 78 évesen, nem tudom mennyire cuki. 118 éve született Ian Fleming, a James Bond írója. 284 éve nyitották meg az első fedett úszodát. Évi!
0: Anett!
2: Bizony, ez neked?
0: Köszönöm, köszönöm, hogy éljen meg az egész úszodavilága.
1: Az úszodavilága dögöljön meg. Istenem.
3: Szép kezdés.
0: Hát azért jobbat is kitalálhattak volna, de nem, örülök neki, köszönöm.
1: És 39 éve, hát igen, na ő például milyen, bár nem tudom, hogy az elméje mennyire van rendben, ő milyen egy jó vendég lenne. Matthias Rust, aki egy német fiatal, aki kijátszva a szovjet légvédelmet, egyszer csak landolt a moszkvai Vöröstéren, egy Cessnával. Felszállt, azt hiszem, Hamburgban, és a radar alatt átrepült, hogy ő a béke szavát hozta el az oroszoknak. Akkor még bőven a hidegháborúban.
3: És örültek a békeszavának?
1: A békeszavának annyira örültek, hogy azon elvitték börtönbe, és aztán úgy kellett Matthias Rustot valahogy átkönyörögni Németországba évek után. És akkor átengedték, kiengedték a börtönből, de hát ez egy csoda volt. Tehát azért tényleg, hát gondolj bele, hogy ott mennyi katonai vezérnek a feje hullott, hogy egy nyugatnémet srác egy Cessnával be tud repülni a Szovjetunió közepében, Moszkvába, a Vöröstéren landolt.
3: Nagyon durva.
0: Nagyon durva. És egyébként ő teljesen szabadlábon van most már, meg nem.
1: Elmegyógyintézetbe került Németországba később, és akkor ott megszurkálta az egyik nővért.
0: Jó, akkor ne keressük már meg.
1: Hát jó, de hogyha volt tegnap is őrség, hát akkor... Gyerekek, hát, engem de nagyon érdekelne, hogy valamikor a 80-as években volt ez, hogy ez hogy jutott eszébe ez a dolog? Mit várt? Mi volt egyébként, amikor kiszállt a repülőből?
3: Hát az utó életéből adódóan ez a hogy jutott eszébe, ez egy szövevényes dolog lehet valószínűleg.
0: Felepve elmegyógyítéletben van, képzeld el azt a kezelést. Mi jutott eszébe?
3: Ott már kezdődött valami.
2: Hát képzeljétek el, hogy Hamburgban él, és jelenleg pénzügyi elemzőként, valamint jogaoktatóként dolgozik.
0: Anett, írjunk már neki. Keressük meg. És idehozzuk Gáborban.
1: Én nem láttam interjút egyébként vele. Majdnem megint. Nem láttam interjút vele soha. Tehát, hogy lehet, hogy nem egy nagy nyilatkozós, meg ez a szurkálós habitusa.
3: Hiába jógaoktató, azért nem nyugtat meg.
1: Elmenni hozzá jógaórára?
3: Nem. De azt szeretném, hogy ő hozna ide a jógamatracot nekünk.
0: Akkor ő nem jön.
1: Kaposvár 15 fokos és 26 lesz, és napsütéses. Ósz 16 fokos, 25 lesz napsütéssel. Calgary 14 fokos, 27 lesz Kanadában, napsütés. Eger 11 fokos, 23 lesz a max, és napsütés. És Budapest 15 lesz majd 25, és itt is napsütés. Szuper. Gyerekek, Anett, ez milyen helyes. Szóval, hogy is mondjam, egy nagyon nagy lelkesedéssel kiáltott fel Anett a múlt héten, mesélte, hogy meghívták olimpiára.
0: Igen, végre én is.
1: Kvalifikálnák őt olimpiára. Méghozzá az ő
0: kisfalumban.
1: Hát a kisfalujában, a hazájában, Székutason, a paraszt olimpiára.
0: Na most mondd meg. Lehet, hogy én lettem volna a második aranyérme, vagy olimpiai bajnok az évi után, hogyha megnyerem.
1: Parasztban.
0: De nagyon vicces, annyira édes ez a sztori.
1: Ez nagyon helyes ez a sztori, szóval Székutason, én nem tudom, milyen az a hely. Talán átmentünk a turné során, és akkor láttuk a Székutas táblát, de nem tudtuk nagyon felmérni, milyen a hely.
3: Nem, félállomban is voltunk a buszban, meg háttal ültünk, tehát ennyit láttunk belőle tábla.
0: Jó, nagyon szép, nagyon szép kis település az évi.
1: De mi ez a pár Kádár kocka, mint a többi falu?
0: De
1: vagy?
0: Is, nem, ez egy nagyon fejlett falu.
1: Vannak kanyargós mellékutcák?
0: Van, igen, és mindegyik utcánk aszfaltozott.
3: Hát tudod, és a napközben spár, este meg diszkó, tudod, ezt beszéltük, hogy ott azért van minden.
1: Szóval, Székutat, nem csak el akarom képzelni, hogy ugye ez egy rendezvény, ott ez falu amúgy?
0: Igen, falu? Nagyközség.
1: Nagyközség, hogy eszükbe jut, hogy egy rendezvényt hozzunk már össze, és akkor nyilván törték a fejüket, hogy mi a legjobb ide, és a paraszt olimpia. És nyilvánvalóan, de nem csak parasztok vannak ott, ugye?
0: Dehogy is, hát nyilván.
1: Ti mik voltatok?
0: Hát nekünk nem volt földünk.
1: Tehát nem voltatok parasztok.
0: Nem, de hát vidéki emberek voltunk ugyanúgy, de most olyan, de nem csak mezőgazdaságból élnek ott az emberek, meg nyilván...
1: Ez egy paraszt olimpia, ez nem műszaki értelmiségiek olimpiája.
0: De indulhatnak ők is.
1: Jó, na ez a lényeg. Jó, ez van. Úgyis meg fogjuk tudni, mert képzeljétek el, felhívjuk a Székutasi Parasztolimpia főszervezőjét, Zsanettet. És ő majd el fogja mondani, hogy milyen versenyszámok vannak. Milyen versenyszámok vannak amúgy?
3: Hát például van ilyen, hogy asszonytolás talicskában. Hát figyelj, ezt egyből én Anettre gondoltam meg a Csabira, hogy az nekik egy tökéletes műsorszám lenne.
0: Van gumicsizmadobálás. Tehát, hogy azért...
4: Kihajítja a legmesszebb. Olyan, mint a kislabdadobás, csak, persze, csak most gumicsizmával. De ami nagyon nehéz lesz a feladatok közül, azt szerintem a traktor gumi, ugye...
1: Átforgatása.
4: Tehát nem tudom, hogy valaha valaki próbálta...
1: Lehetetlen.
4: De valaki meg fogja csinálni ott.
1: Tehát az első kerék, vagy hátsó kerék? Az nem minden traktornál.
0: Ez a nagyobb, a hátsó. Ez a nagyobb lesz.
1: Ki fogja azt megemelni?
0: De vannak ott erős emberek.
3: Hát igen, ez erőléti, de ilyen ügyességiek is vannak, mint például a létrában futás. Ezt nem is értem, hogy ezt hogy kell elképzelni például.
1: Na jó, szóval ezeket beszéljük majd meg a főszervezővel, Pásztor Szántai Zsanettel. Egyrészt, mit akart Anettől? Ezt nyilván meg fogjuk kérdezni, mert mi is eldől képzelni egy pár számban Anettet.
0: Ne, csak kérlek, ne mondd el, hogy milyen számokban, jó?
1: Jó, majd megbeszéljük közösen. És ez már másodjára van megrendezve, persze, ugye, vagy kerül megrendezése, hogy tavaly ki volt a bajnok.
3: Mi a díj
1: pontosan. Szóval ez nyilván egy nagyon jó mulatság lesz egyébként. És ezt megbeszéljük, bemutatjuk nektek a Székutasi Parasztolimpiát. Menjetek oda, nézzétek meg.
4: Nagyon jó.
1: Jó, ez az egyik témánk. A másik pedig egy olyan téma, ami szerintem mindenkit érint. Annál is inkább, mert most olvastunk egy cikket arról, hogy Magyarországon minden második ember tartozik valakinek. Pénzzel.
3: Igen, pedig azzal együtt, nem tudom ti, hogy vettök vele, hogy az elhangzik ez a szó, hogy kölcsön, vagy kölcsönadás, ha kell is adni, vagy kell is felvenni, az ember azon a felsziszen, tehát hogy ez nem egy jó dolog.
1: Szerintem semmelyik országban nem az, de nálunk ugye bizonytalan gazdasági helyzet, emberek zsebe üres, stb. A kölcsönadás az talán még rizikósabb, mint Monakóban.
4: Igen. Így ez a hasonlat jó. Ez tökéletes.
3: Lehet, hogy ugyanaz a rizikó, csak a tételek mások, az is lehet.
1: Na de kinek adnál inkább kölcsön 15 ezer eurót? Nico Rosbergnek, aki Monakóban él, volt Forma 1-es pilóta, de picit most szűkében van, a Cashnek,
3: aha,
1: vagy mi ez a magyar, nem tudom, egy Bolt taxisnak.
3: Voltak már azért nehezebb dilemmáid is, amit kaptam az éveink alatt.
1: Akinek kell a taxi órára.
4: 15 ezer euró,
1: igen.
3: Szuper, szerintem megoldod.
1: Mert csak Bost használhatnak a Boltnál.
3: Szabadon választhatok, valószínűleg a Form 1-es urat választom. Hát azért, mert azt gondolom, hogy ő ezt hip-hop vissza fogja adni. Tehát valószínűleg otthon neki az éjjeli szekrényén is
1: tehát előítéletekkel vagy a magyar Bolt taxisofőrekkel szemben, ha Nico Rosberg és közöttek-e választanak.
3: Hát ha anyagi szempontból kell átvilágítanom, akkor igen.
1: Nem bízol benne. A becsületességében.
3: Nem, az anyagi szempontokat nézve.
1: Jó, és akkor el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy itt nem a szándékom múlik, hogy vissza akarja adni bárki is neked a pénzt, hanem meg képtelen rá. És mi van akkor, hogyha egy barát vagy családtaggal van ez így?
4: Nagyon kemény döntés.
1: Ez a nagyon kemény. Igen. És mi utána néztünk persze, hogy ezt hogy tudjuk jól csinálni. Mert ugye többnyire ez egy barát vagy családtag kér, ez nem titok, és akkor valóban elcibálod, iratsz vele egy papírt?
3: Hát igen, és még erről is ír ez a felmérés, hogy fogalma sincs a magyarnak általában, hogy fogja ezt visszakapni. Ez a majd kifizetem, meg hát rokonok vagyunk, vagy esetleg írunk egy ilyen sajtcetlit, ez nem lesz megoldás.
1: És ezt valószínűleg mindenki ismerheti, aki hallgat bennünket, ez amikor az a barát, vagy az a család, jó, jövő hónapban, most nem jött ki, de jövő hónapban már és akkor, vagy figyelj, elkezdem részletekbe fizetni, jó, most itt van egy tízes.
3: Ajaj.
1: Igen. Szóval, ugye ismeritek ezt?
3: Igen, és ha egyszer engedékeny vagy, akkor onnantól már mindig az leszel, mert egyre tovább megy, és egyre többet akar.
1: Vagy aztán felszívódik, elkezd ritkulni a jelenléte az életedben.
4: Nem veszi fel a telefont.
1: Pontosan.
3: Bizony. És úgy, hogy te adtál kölcsön, még a végén téged nyomasz pszichésen iszonyatosan.
4: Így van, és még ugye neked kell keresni őt, mert hogy ő egyáltalán nem fog téged keresni, mert hogy valószínűleg ő is szégyelli, gondolom én, remélem.
1: Nyilván szégyelli, ugyanakkor meg nem tudom, én azt gondolom, hogy akkor adjál csak kölcsön, ha van benne nálad valamiféle zsaroló potenciál.
3: Nagyon igazad van. Itt a baráti kapcsolatokat félre kell tenni. Ha már ide léptünk erre az anyagi útra, akkor
1: előbb-utóbb igen. És megnézzük ezeket a helyzeteket, meg el fogjuk mondani, hogy mit javasolnak, hogy akár tényleg egy családi vagy egy baráti kölcsönnél mit érdemes tenni, hogy azt a pénzt valamikor azért mégiscsak visszakapd. Jó, ez lesz. Aztán Horthy Gábor futball téma, és hát ugye közeledik a, hát a VB is közeledik a BL döntő is itt Budapesten.
4: Nagyon komolyan közeledik. Képzeljétek el, hogy már afterpartit is szerveznek. Nem szokott lenni. Egyedül most Magyarországon lesz olyan.
1: De hát ki akarja ezt?
4: Hát most mi szervezünk? Mondom,
3: a vendéglátósok.
1: Mi szervezünk, mi magyarok? Igen. Attól rettegünk, hogy bejönnek a párizsi drukkerek és szétverik Budapestet?
4: Még ezt is csináljuk.
1: Akkor még maradjatok egy picit?
4: Igen.
1: Még
3: igyatok.
1: Amikor a legolcsóbb Airbnb lakás 1 millió forint, de amúgy átlagosan 6.
4: Így kell eseményt szervezni.
3: Ha megúsztuk a meccs utáni indulatokat, igyatok még, igyatok.
1: Ne már.
4: De.
1: After partit szerveznek Budapesten?
4: Uh-huh. Így van.
1: Na.
0: Bizony.
1: Élhetetlen ez
4: és
1: a város,
4: én mondom. Hogy összeteszik a két szurkolótábort. Na majd ott képzeld, mikor azt mondod, hogy ki milyen jeggyel jött, hova állsz egy koncerten, amikor az egyik nyert, a másik veszített.
1: Igen. Na jó, szóval mindenképpen beszélünk a BL döntőről és a sok-sok balhés szurkolóról, de azt is egyébként, hogy ez mit hoz nekünk. Tehát, hogy itt Gábor ezt egy picit elemzi, Horthy Gábor.
3: Persze, mert a félelmekről már annyit lehetett hallani, meg annyit beszéltünk, de van ennek biztos egy csomó jó oldala is, na ezeket keresi a Gábor.
1: Mi?
3: Nem tudom.
1: Nem, most mi az? Hát annak a néhány Airbnb-snek baromi jó, valószínűleg a Marriottnak se rossz, amúgy mi?
3: Gőzöm sincs, ezért mondtam a Gábornak, hogy a színpad az övé lesz, hajrá.
1: Hajrá, jó. Meg. Aztán a VB-ről is beszéljünk, mert a válogatottak kihirdették a kereteiket, és biztos, hogy vannak meglepetések. Nem tudom, most végülis Neymar bekerült, vagy nem?
4: Neymar bekerült, képzeljétek
1: és el. És Ancelotti ott a főnök?
4: Ancelotti lett a főnök, okay. Óriási. Hát nagy kérdés, hogy például ki hanyas mezt fogja használni a brazil válogatottnál, mert Vinicius Junior és Neymar is ott van. De az a komoly, ami szerintem inkább nagyobb téma, hogy Lionel Messivel mi lesz, mert megsérült.
1: Igen.
4: És ez szerintem nagy kérdés, hogy ugye hamarosan itt a világbajnokság, utolsó VB-je lenne, hogy Cristiano Ronaldo.
1: Milyen sérült meg? Azt de lába?
4: Hát igen.
1: Okay. A németeknél is nem tudom, hogy mi lett a döntés, de hogy például tudjátok, hogy nagy Manuel Neuer rajongó vagyok, hogy Neuer megy a kerettel, vagy sem?
3: Erre is ki fog térni a Gábor, ezt külön tudom.
1: Helyes. Szóval, hogy ott is vannak érdekes dolgok, és hogy mi, ugye nem titok, hogy mi nem vagyunk ott.
4: Igen, de Marco Rossi is hirdetett keretet.
1: Minek? Hát nem lesz kint.
4: Mindegy, mert lesz azért válogatott.
1: De ő így reflexből hirdetett egy keretet?
3: Szellemkeret.
1: Láttátok ezt a borzalmas reklámot vele? Én nem értettem, hogy legalább 10-szer meg kellett néznem ezt a izé, ez a kovalens kötés.
4: A Csabi?
1: Csabi, a kovalens kötés. Te láttad? Én ezt nem értettem. De nem értettem. Ott van az a csávó, magyar válogatott mezben, egy ilyen viszonylag ilyen együgyűnek tűnik, és mellette egy nő. Én azt hittem, amikor csak háromszor látom, hogy ez az anyja. Föl volt kötve egy a feje, mint egy ilyen takarítónőnek haja, és valahogy bejön hozzájuk a Rózi. És nem értettem, hogy és elkezd beszélni magyarul, amiből egy szót sem értek. Majd kimegy, majd ugyanez a csáv, ugyanezzel a nővel, de a nő már kiengedte a haját, akkor láttam, hogy ez a csaja lehet, nem az anyja. és egy tévét néznek, és a csaj készüldik, majd a Rózi kiszól a tévéből, mint a interjút adna valakinek, a Csábinak. Érted? És akkor mondom a páromnak, hogy te ezt érted? Én ezt nem értettem. Nem, ő se értette. Tehát sokkal egyszerűbb a lézreklám. Tehát tényleg, akkor nézzetek Szoboszlai is reklámokat, de ne Rózisat, mert a Rózisat nem érted. Tehát rosszabbul beszél magyarul, mint ez a sonkás csávó, tudod, a sonka olasz csávó. Ja, garantálom, tudom. Az én navámmal a
3: hát
1: garantálom.
3: Hát ő mégiscsak gyakorolta már egy ideje ezt a garantálást.
1: Garantálom. Őt kellett volna, nem a Rózit. Tehát ha mindenképpen egy olaszt akartak...
3: focit is garantálom.
1: Garantálom. És akkor próbáltam az összefüggést, és megnéztem aztán négyszer is, akkor rájöttem, hogy ez egy sörreklám, mert ugye annyira elvisz a sztori, hogy nem jössz rá, hogy sörreklám. És bevallom, most sem tudom. Tehát, hogy mit keresett ott... Azt sem tudom, milyen sör. De azt nem értettem. Tehát a Rózi szerepét nem értettem ebben, és hogy mi a sztori. Tehát a csávó az anyjával ül a nappaliban, és bejön Rózi, vagy ez a csaja, és aztán jó nő válik belőle.
4: Az a baj, hogy nem, ugye nincs tévém, nem tudok segíteni neked, de utána nézek.
1: Nézd már meg.
4: Megnézem ezt a reklámot.
1: Meg, hogy mit mond? Tehát nem értem, mit mond a csávó.
4: Lefordítom.
3: Egyből írja a rendezőnek is évi, hogy ez tragédia, meg minden legyen.
1: Két szót értettem belőle, Csábi, meg kovalens kötés.
4: Mindjárt megnézem. Jó,
3: kérdez és figyelj,
4: tudod mit, 6 óra 5.
1: Kemence és sonka.
4: És képzeld, emellé keretet hirdetett.
1: És keretet hirdetett. Lehet, hogy azt se értette senki. Remélem, nem szó van.
3: Nem magyarul.
4: Nem szóltak neki, hogy nem megy bébére.
1: Jó. Drága Évi, a tegnapi nap legjobb pillanatai, ami tudjuk, hogy az lenne, hogy Jossi Cohennel az interjúra nem tudjuk összefoglalni ilyen tömören, ezért egy másik téma
4: így
1: volt.
4: Így van, megcsalás egy örök vita téma ugye csapaton belül, és találtunk egy érdekes történetet, ahol egy feleség hónapok óta figyeli férje, hogyan csalja meg, és megnéztük, ki meddig bírná ezt.
5: Az előző rész tartalmából.
1: A megcsalás az egy jó téma, gyerekek. Egy olyan kulcs szó, egy olyan varázs szó, ami mindenkiből kivált valamit egyébként. Anetből felháborodást, kiütéseket, rossz közérzetet, émeigést.
4: Sírást.
3: Dürhamot.
1: Dürhamot. Nem, én csak a szó. Most azt, ha megcsalnak téged, az egy másik dolog, akkor nyilván már sírsz is.
4: Persze.
1: Tehát amúgy, ha csak a szót hallod, már rosszul vagy.
4: Nyilván, kiráz a hideg.
1: Igen. Pedig nincs ezzel semmi különös, hiszen ugye majdnem minden második ember csinálja.
3: Igen, az élet velejárója, lehet így mondani.
1: Na most már te is émelyek, Szévikém, mi van veled?
4: Hát mert a megcsalás szerintem is egy ugyanolyan érzés, mint amit Anettnek leírtál.
1: Igen, mindenki ezt mondja. De titokban, tehát megcsalás az arról szól, hogy titok, nem? Az titok.
3: Annak úgy kell maradni,
1: tehát az a tagadni való dolog, ugye?
4: Így van, az addig van megcsalás.
1: Így van, tehát mindenki ezt mondja, amit ti mondjátok, de minden második mégis megcsal.
4: Szégyen.
1: Milyen maga biztos ez a kicsi lány, mi?
3: Igen, ebben a témában mindig van egy ütős jelzője.
1: Na, nézzük meg, hogy itt van egy érdekes történet, itt van egy amerikai nő, Mary 10 éve él házasságban, 10 éve, és most már egy jó ideje tudja, hogy a férje megcsalja, de nem csinált jelenetet. Tehát nem Anettből van Mary.
4: Nem bizony.
1: Sőt. Szóval nem csinált jelenetet, sőt azóta is úgy tesz, képzeljétek el, mintha semmiről nem tudna. De baromi ügyes a csaj. Ugye otthon vannak ezek a kütyük, különböző telefon, laptop, stb. Tehát ilyen összekapcsolt rendszerek, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a férje minden üzenetét csekkolja, és így kíséri figyelemmel a történéseket a férje és a szeretője között.
3: Évek óta.
4: Milyen önmegtartóztatása ugye? Lenne? Nem?
3: Hát nem tudom, hogy ez önmegtartóztatása. Nekem egy kicsit beteg. Nem tudom. Furcsa.
1: Hát, hogy tetszik neki. Nem tudom. Hát a férjébe is beleszeretett valamiért. Azt most nem ő kapja.
3: Aha. Érdekes, igen, és lehet, hogy látja, hogy másnak udvarol a férje, és nem tudom, valami ez neki ebben tetszik.
1: Jó, hát itt kérdés az, hogy ti tudnátok-e, csajok, ennyire taktikusak lenni, mint ez a nő?
4: Max egy hónapig.
1: Egy hónapig
4: azért nézném meg, hogy indult, mi történik, mit állít, és akkor nyilván a tényeket megmutatnám neki, hogy na.
1: Tehát te gyűjtögetnél, mint egy nyomozó, értem?
4: Abszolút.
1: Anett?
4: Hát én viszont nem bírnám. Szerintem én egy-két napig, három.
1: Tehát olyan, mint ebben az idióta reklámban ez a írszetter, íreszter, és ki ez az Eszter?
4: Az én vagyok, a szőke.
3: Neked nem lenne magyarázat az, hogy azért elütötte itt a fonetikus billentyűzet.
4: Nem, én azonnal balhé lenne. Nyilván pár napig bírnám, valószínűleg kíváncsi lennék arra, hogy mit ír, és elolvasnám ezeket a dolgokat, de utána a lelkem az nem viselni ezt el. Tehát biztos, hogy nálam állna a bál.
1: Értem. A mindennap írna egy szót, de mit tudom én, drága Vivi, minden nap drága kedden, Vivi szerdán.
4: Hát azért megválna. Akkor lehet, hogy egy hónapig.
1: Csütörtökön én. Drága Vivi, én. Pénteken úgy.
4: Uh-huh.
1: Szombaton ki. Megvárnád a vasárnapot?
4: Persze, hogy megvárnám.
3: Innen még bármi lehet.
4: Persze, a vasárnapot.
1: Drága Vivi, én úgy kiszellőztetném a fejem. Na, képzeljétek el, ez a nő, tehát Mary, elkezdett szimpatizálni azzal a nővel, akivel megcsalja a férje.
3: Mondom én, hogy valami furcsaság van itt.
1: Hát figyelj, hát nyilván az a nő reagál, válaszol, a férje írogat neki mindenféle szépet, jót, ő ezekre válaszol, kedvesen, szerelmesen.
4: Hát mert ugye mindketten hazugságban vannak, tehát mind a két hölgy hazugságba került bele. Ugye a feleség nem tud az ügyről, mármint ugye a férje ezt tudja. A másik nőnek pedig az van állítva, általában 90%-ban ugye vállófélben vagyunk, vagy már nem lakom otthon, és megint egy hazug történetet kreál. És szerintem a feleség kíváncsi, hogy ebből mi lesz.
1: Aha, És ezt lehet bírni hónapokig? Úgy, hogy a férjeddel együtt vagy egyháztartásban főzöl, nem főzöl, beszélgettek, esetleg az ágyban is együtt vagytok?
4: Hát én biztos adnék jelzéseket. Tehát ahogy letenném a tányért, ő tudná, hogy tudom.
2: Igen.
1: Nem voltál olyan, amikor egyedül voltál, ugye a kis összetört évetlő tányérokat, mert túl sok erő volt benned?
4: De. Most is így
1: Most
4: van.
1: Is így van. Na, van itt egy másik. Képzeljétek el, itt van egy nő, a pszichológusával osztotta meg a saját történetét. Azt mondja, hogy boldog házasságban él ez a nő, tényleg saját magáról is ezt állítja. Viszont iszonyatos vonzalmat érez egy új kolléga iránt. Most érkezett a céghez. És nem akarja megcsalni a párját, de egyszerűen nem tud mit kezdeni az érzéseivel.
3: Hát Na. Ez aztán még nehezebb helyzet, mint amiről eddig beszéltünk.
1: Ez mindennapos helyzet. Ez minden munkáján előfordul, kivéve ha építkezésen dolgozol és darus vagy.
3: Hogy örülnek ezek a feleségek, akiknek darus a pasiuk?
1: Vagy focista vagy az Újpestnél.
4: Ezt nem hiszem el. De ez a két munka, amire nem gondoltam de, egyáltalán.
1: De hát amúgy mindenhol előfordul, nem Anett?
2: Biztos, bár én nem tudom.
1: Éreztél-e már munkáján őrületes testi vágyat valaki iránt?
2: De akkor nem voltam senkivel.
1: Az mindegy, éreztél-e?
2: Éreztem, persze.
1: És amikor valakivel vagy, akkor ez nincs, akkor ez elmúlik?
2: Hát nyilván, akkor amikor, ha valaki komolyan van valakivel, akkor jöhetnek ezek az ingerek, de valahogy így nem töri át ezt a gát.
1: Nála se törte át, nem. Csak megfogalmazta a pszichológusnak, hogy bajban vagyok, pszichó. Ez... Bajban vagyok, mert nagyon kívánom azt a srácot.
3: Igen, ez nem olyan, mint egy biztosíték, hogy hopp, most kapcsolatban vagyok, lekapcsoltam.
2: De igen, de nem, tehát hogy bizonyos helyzetekben nem jut el az ember idáig. Tehát...
1: A hormonjaid, hát azok
4: ezzel
1: nem...
4: Ezzel nem tudsz tenni, ez jön és kialakul.
1: Nem tudsz tenni.
4: Tehát, hogy bejössz egy helyre, és valahogy megcsap ez az érzés. Ezt nem tudod kontrollálni.
1: Na és ilyenkor mit csináljunk, gyerekek? Itt ennek a nőnek mit kell tennie? Mondja te, morál lady.
2: Hát tudod mit? Váltson munkát.
1: Jézus Mária!
2: Nem, egészen egyszerűen nem kell ezzel foglalkozni, tehát nyomja el magában ezt az érzést, tehát hogy semmiféleképpen ne kezdjen bele egy zűrös kapcsolatba a munkahelyén.
3: De ennek a megcsalásnak az a célja, hogy megmentse a kapcsolatot, tehát hogy ez a cél szentesíti az eszközt, helyzet, nem?
2: És utána hogy néz a otthon a férjének a szemébe? Hogy volt neki egy jó, kellemes délutánja.
1: Mit tud tenni ez a nő most? Vallja be a férjének, én nagyon vágyom izére,
2: Attilára.
1: Álljon egy hideg zuhany alá. Te szoktál szórakozni a zuhany rózsa fejével?
2: Nem.
1: Szoktál?
2: Dehogy szoktam.
1: Volt, hogy te állsz fölé, vagy ő van alattad?
2: Jesszusom,
1: vagy fölötted?
2: Nincs ilyen, ne is vetítsd ezt a mozit.
1: Tehát nem zuhanyzol.
2: Én fürdőkádba ülök. Jó.
1: De milyen radikális az Anett, nem?
3: Igen.
1: Könnyű zavarba hozni.
3: És most már tudjuk, hogy ilyen helyzetben beül a fürdőkádba.
1: Jó, akkor van ilyen, hogy gondold át, hogy mit árul el rólad a vonzalom. Gondolkodj el azon, hogyan tudnád kielégíteni a vonzalmat megcsalás nélkül.
3: Na.
1: Szóval.
3: Aha.
1: Na. Gyerekek, kinek volt már ilyenje?
3: Nekem volt.
4: Nekem nem.
3: De ezt a módszert nem ismertem sajnos.
1: Igen, én sem ezt. Hogy tudod a vágyad kielni a megcsalás nélkül?
4: Gondolatban. Nem tudtok olyat csinálni, hogy
1: gondolatban nekem ahhoz nem kell engedély.
4: De nem tudsz egy teljes szituációt addig játszani a fejedben, míg a végén természetessé válik, de nem csinálod meg.
3: Ebben nagyon profik vagyunk, hogy ezt játsszuk addig, amit természetessé válik.
1: Egész életünkben ezt csináljuk.
3: Szerintem a két bajnokkal beszélsz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáróról garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30 éves ajánlat oldalon.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Idén kevesebb akácmészre számíthatunk. Afterpartit tartanak majd a BL döntő után. Ma már 30 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Soron kívüli vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter egyeztetett a MÁV vezetésével az eset tanulságairól. Vitézi Dávid elrendelte, hogy nézzék át az előző ciklusban vásárolt hasonló típusú mozdonyokat, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Jeleztem, azonnali lépések történtek annak érdekében, hogy a MÁV és a BKK hatékonyan együttműködjön ilyen esetekben, és a fővárosi társaságot is bevonhassák a pótlóbusz rendszerben. Közben ismét elérhető lett az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtőrendszer. Az utasok itt valós idejű tájékoztatást kaphatnak a vonatok helyzetéről és a késésekről. Vitézi Dávid miniszter elmondta, a felület egyelőre nem a legkorszerűbb és a korábbi túlterheléses támadások miatt csak regisztrációval használható. A MÁV-tól azt kérte, minél előbb keressen olyan megoldást, amely ennélkül is működik. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
12: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
11: Sporttörténelmet ír Budapest, először lesz hivatalos afterpartia a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. Szombaton egyébként a bajnokok ligája döntőjében a címvédő PSG és az Arsenal csap össze Budapesten, a Puskás Arénában. Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az útinformtól tudjuk, hogy már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az 51-es főúton, Taksony térségétől. Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-es autóúton Monor térségében pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 7 óra lesz 8 perc múlva, itt üzenik, hogy a Cessnás fickóval, tehát Matthias Rusztal valamikor 20-25 évvel ezelőtt készített Frey Tamás interjút, szerintem fel van a YouTube-on. Rémlik, hogy leültek, a fickó egy órát sétált Frey-jel, meg akarta ismerni. Az is rémlik, hogy a nővérke, akit megtámadott a kórházi kezelése során, beleszeretett, ő nem akart semmit tőle. Vagy fordítva, régen volt, hát ez az, hogy nem emelik szer semmire. Tehát, hogy,
2: derengenek halvány képek erről
1: a
2: névről.
1: A csávó szeretett bele a nővérbe, és az meg nem viszonozta a szerelmét, és ebből lett szurkálás. Na jó, köszönjük szépen az infót azért. Kedves Bocsi, 30 éve hallgatlak a rádión. Megírtam kétszer így. És azt szeretném kérni, hogy ma 3 éves unokám Gáspár Adélka, valamint ma lenne apám 82 éves Gáspár János, aki ezt nem élhette meg. Adélkának kívánunk boldog születésnapot. De tegnap ugyanezt írtad. Csak akkor nem olvastam be. Hmm. Hát akkor most melyik nap van Adélka 3 éves?
2: Lehet, hogy tolták emiatt Adélka szülinapját.
1: Mert... Igen. De mindegy, Adélkának boldog szülinapot, köszönjük szépen. Jó, baleset van a nulláson M31-es kihajtónál az M3-as irányába, az 54-es kilométer kőnél.
3: Köszönjük szépen. Én úgy tudom, hogy egy kamion okozza a fennakadást, és több kilométeres már a torlódás.
1: Köszi az infót. Na, mit találtál, Évi?
4: Pénteken beszéltünk egy nagyon érdekes témáról, és annak van következménye. Ugye leállították Mick Jagger buliát Trombolinon, ez Szicília szigetcsoport egyik kis szigetén, mert hogy forgatás volt. Uh-huh. És a filmforgatás végén meg akarták ünnepelni, hogy vége van. És akkor egy óriási bulit tartottak szerdán. De szerdán a szigeten nem lehet szórakozni. Ezért az ott lakók feljelentették őket, és Mick Jaggernek el kellett hagyni a, vagyis abba kellett hagyni a
1: bulit. Ez egy étterem volt, ugye? És ott hangoskodtak.
4: Igen, de aztán kiderült utólag már, hogy csak egy ilyen kis hangszóróval ment a zene, tehát nem olyan nagyon durva zenét kellett.
1: Tehát nem a Rolling Stones egész színpadi hang cucca volt kint.
2: Csak egy ilyen óvatos másfél méteres JBL-t, ezt a gurulósat.
4: És akkor az a lényeg, hogy mindenki elhagyta a helyet, Mick Jaggert meg elvitték helikopterre, és mondták, hogy jó, akkor ő be is fejezte. Senki nem sértődött meg, az a lényeg. Viszont most szeretnék a sziget lakói visszahívni, és elnézést kértek tőlük, és hogy ők szerveznek nekik bulit.
1: Hogy itt... Késő bánat. Hát nem, igen, nem kell, nem tehát, kell, igen.
4: Tehát nem tudták, hogy Mick Jagger van a buliban.
1: Nem tudták, hogy abban az étteremben Mick Jagger szórakozik. Betiltották, kihívták a rendőröket, kikapcsolták a JBL-t. Mick Jagger elhúzott a helikopterrel, ami nyilván hangosabb volt, mint a JBL. És akkor megtudták, hogy Mick Jagger volt, hogy jaj,
2: hát igen.
1: Jaj, szeretnénk, gyere vissza, Mick Jagger.
2: Hát ilyen hatása, ilyen hatása van, ha az emberen elkezd röhögni a világ. Tehát akkor egyből jobb belátás a tér, és akkor egyből megmutatja, hogy jó fej is tud lenni.
4: De most akkor az a kérdés, tehát van, lehet szerdán bulizni, vagy csak Mick Jaggernek? Tehát most akkor átírják a saját szabályaikat azért, mert egy olyan sztár volt ott, akit mondjuk mindenki szeret?
1: Ez is lehet kérdés, de az is lehet kérdés, hogy nem kéne ezeket a rég leírt ostoba szabályokat egyszerűen felülírni már. És ez van mindenhol az életünkben. Olyan ostoba szabályok vannak, hogy az elképesztő. És ragaszkodnak hozzá, és betartatják, és embereknek tényleg hétköznapi fejtörés vagy nagyobb gondokat okoznak. Ez a probléma. De most miért nem lehet szerdán? Biztos, hogy volt valamilyen precedens ügy azon a szigeten, itt tudom én, szerdán elbotlott egy szamár, és nem tudom, üvöltözött, és akkor azt mondja, hogy szerdán tilos zajongani. Érted? Lehet, hogy volt egy ilyen, nem tudom.
4: Véhetően azért, mert ugye turisztikai látványosságok vannak a szigeten, és ezért ugye a hétvégente megtelik a sziget. Ugye nemrégiben beszéltünk arról, hogy például Amalfiban is már a polgármester nem tud mit csinálni, mert annyian jönnek, és annyira
1: De ott sokan vannak ezen a Strombolin, vagy
4: azt mondják, ugye Szicíliának ez egy ilyen szigetcsoportja, és most azt mondták egyébként Mick Jaggernek, hogy ő választhat szigetet.
1: Nem fog. Tehát egy Jagger nem fog erre izéve, aztán olvassa. Ezért is viszont jó, akkor most mégis bulizhatok, hozom a JBL.
2: Rájöttek, hogy ebből biznisz is tud lenni, csak jöjjön vissza.
1: Ahogy Évi mondja, ez egy filmforgatás vége, ezt nem lehet megismételni, akkor legyen még egyszer vége. Érted, megünnepelni a közösen elvégzett munkát.
2: Persze, csak azért utazzam vissza, hogy az ő lelkiismeretüknek jó legyen. Hát
1: meg ott majd körbeállja a falu, érted? Hát nyilván tökre őrült még Jagger, hogy nem tudták, hogy ő ott van.
4: Igen, de hogy a New York Times is foglalkozik ezzel. Tehát, hogy akkora hírnevet kapott ez a kis szigetcsoport, meg az étterem, akit kitiltott, hogy ők most jöttek rá, hogy ők ezzel élni akarnak.
2: Késő.
1: Hát az étteremet sajnálom, hát ő nyilván szolgálta volna továbbra is fel a dolgokat, meg a borokat, meg a kajákat, készült vele, stb. És tényleg az a kis zene miatt Nagyon-nagyon kellemetlen.
4: Egyébként azt akarom mondani, hogy ha bármikor sztárt láttok valahol, annak örüljetek, és ne küldjétek el. Mert utána nem jön vissza, és még utána sokan nagyobb kárt is tud okozni. Jó,
1: igazad van.
2: Köszi.
1: Igen, ez, nem, ez az tényleg? Egyik. A sztár van nála, nem küldöm el.
4: Pedig hozzám jöhetne például Mick Jagger. Tehát például most szombaton.
2: Most már megint átviszed ilyen intim dolgokba ezt, nem?
1: Igen,
4: és inni. Nem jelentik fel a szomszédok. Ígérem.
1: Jó, nem tudjuk, te mit csinálsz férfiakkal, tehát, hogy ez nem akarom így.
2: Amiért a szomszédok feljelentést tehetnek.
1: Nem, de az elején azt mondtad, hogy de hát miért most azért, mert egy sztár, akkor meg már nem érvényes a törvény. És egyébként legyen akár így is. Igen, én azt gondolom, én tudod, hogy mindig Kern András oldalán álltam a parkolási ügy kapcsán, szóval, hogy igen, engedjünk már egy picit többet neki. Nem tudom miért, csak úgy. Csak úgy, mert szeretjük.
2: Hát például ezért, mert most, várjál, most meg összeszalad a falu. Tehát, hogy például csak igen. Ezért, mert így most utólag, hogy már tudják, mert mindenki boldog tőle érdekes módon. Ezért akkor lehet neki egy picit többet engedni.
4: Így van. Mondhatom a másikat?
1: Igen. Gyorsan. Belefér még? Bele talán.
4: Csak azért, mert hogy veled szeretnék egyet érteni.
1: Jó.
4: Képzeljétek el, hogy a horoszkóp világában most egy olyan cikket találtam, amiben fel vagyok háborodva, jó magam is. A csillagjegyed szerint ez a menzás kaja lennél.
3: Jaj, de cuki.
1: Hát ez egy nagyon nagy baromság.
3: Hát én imádom.
1: Jézusom.
3: Ez
2: szörnyű, de azért szeretném hallani a vízön köre,
4: mit hogyha mond. Mindenki gondolja végig, mi szeretnél lenni, ha mondjuk kaja lehetnél.
1: Milyen alapon? Külső, vagy nem tudom, tehát nem értem, ezek már annyira rosszak.
3: Hát én valami süti szeretnék lenni, mert egyébként édes vagyok, aranyos.
2: Látod, ott a célközönség ennek a horoszkópnak.
1: De mákos? Ami
3: nem,
1: még kakilás után is látható?
3: Nem, na, mákos semmiféleképpen. Ne rosd el az örömemet.
4: Túrós?
3: Nem, semmi. Nem tudom.
2: Túrós. A túrós.
4: A túrós.
3: Menza kaja.
2: Hát aranygaluska, te szép aranygaluska lehetnél.
3: Köszönöm.
1: Jó, én ezzel a témával nem tudok azonosulni.
4: De oké, te mi szeretnél lenni?
1: Mondom, nem akarok ezzel azonosulni.
4: Mi a horoszkópod?
1: Kos.
4: Grízes tészta vagy.
1: Oké, elfogadom. Elfogadom. És mi alapján? Gyors. Tehát az asztrológia... Mi gyors?
4: Gyors, egyszerű, harsány és megosztó. A kos pontosan olyan, mint a grízes tészta. Vagy imádod, vagy nem érted.
1: Ki ez miért? A barom? Aki ezt írta. Tényleg, ez nyilván magyar újságíró, meg grízes tészta nincs Olaszországban.
4: Nem bonyolítja túl az életet, de képes meglepően nagy indulatokat kiváltani maga körül.
1: Uh-huh, okay.
4: Most is este.
1: Jó, Gyuri?
4: Gyuri, te milyen állat?
2: Én vízöntő vagyok. Vízöntő.
1: Milyen állat vagy, azt kérdeztem?
2: Nagy, de vízöntő.
4: Van olyan. Te egy gyümölcsleves vagy.
1: Na miért?
2: Egyik kedvencem volt.
1: Miért gyümölcsleves?
4: Vízöntő csillagjegyű már gyerekként sem értette, miért kell mindennek szabályosnak lennie. Hideg leves? Gyümölcsleves? Pontosan. Furcsa, különc és teljesen saját univerzumban mozog, de meglepően sokan rajonganak érte.
3: Én szerintem ez abszolút Gyulira jellemző. Hát ez... Én halak vagyok, még az enyémet hagyjuk.
1: Sajnos nincs már időnk. Jövünk vissza a parasztolimpiával. Arra lesz időnk. Méghozzá a székutasi parasztolimpia, onnan ugye Anett származik. Anettet az a föld, az alföld szülte, székutasra tette le a jóistenőt, és ott kellett magát végküzdeni egészen idáig ebbe a stúdióba. De a székutasiak többségében ott maradtak. Igen. És ők parasztolimpiákat szerveznek, most már második éve.
2: És úgy döntöttek, hogy visszahívják azt, akire büszkék, Anettet.
1: Anettet. Anett ezzel a boldog hírrel jött be hozzánk, és azt mondtuk, hogy jó, én tőlem mehetsz is, de aztán mégse jön rá. De a lényeg az, hogy erről a rendezvényről szeretnénk valamit bővebbet tudni, és ezért beszélünk a főszervezővel, Pásztor Szántai Zsanettel, hogy ezen a székutasi parasztolimpián milyen versenyszámok vannak. Mi a fődíj, kik vesznek ezen részt, mit várnának Anettől, ha menne?
2: Fontos kérdés.
1: Igen. Anett, sajnálom, nem tudjuk meg, hogy milyen leves lennél. Szevasz.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
6: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming. TV-ben mindig találsz műsort. Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok, hatást fokozó prebiotikummal, kicsiknek és nagyoknak.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedése. Gyéko.hu.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét, ellephetik az utakat a mocsári teknősök. Picit visszaeshet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ezt hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-ig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyermekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. Az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyára az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben, a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak, egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
20: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
19: Egy hideg front vonult át az országon, ennek köszönhetően enyhült a hőség, de hogy mire készülhetünk, az most kiderül. Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Már több kilométeres a torlódás az M0-ás autóút keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Pécsel térségében. Az M31-es autópálya csomópontjánál ugyanis egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, az 54-es kilométernél. Olvasható az utinform.hu-n. Közben erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon is, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az 51-es főúton Taksony térségétől is. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Vezessenek körültekintően.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc van, jó reggel, szevasztok. Drága barátok, itt van nektek az Évi. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Itt a Gyuri is.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Sziasztok. Itt egy gyors kérdés, és jogos. Sziasztok, jól értettem, hogy a gyorsforgalmi utat szombaton lezárják, és csak BKV közlekedik?
1: Ugye erről beszéltünk tegnap. Igen, az Évi hozta be, hogy mindjárt utána
4: igen,
1: járok.
4: Igen, de nagyon sok lezárás lesz. Egyébként van egy
0: gyorsforgalmi, ami retére vesz, ez a lényeg.
4: Ott is egy ideig biztos, hogy lezárások lesznek, mert ugye hozzák be a szurkolókat, és ugye megnyitják a
1: egyes
4: terminát.
0: Igen.
4: Ugye, azt akartam mondani, hogy mindegy, T1-nek hívják most. És behozzák a szurkolókat, és valami 100-150 buszt visznek ki a reptér, és valamiért amiatt szerintem óriási torlódás lesz, és ezért lehetnek lezárások.
0: Nyilvánvalóan azokat érdekli, akiknek amúgy érvényes repülőjegyük van, ide vagy oda jönnek, érkeznek vagy mennek ki, hogy azok hogy jutnak ki a reptérre a városból.
4: De szerintem a várost is nézzétek át, tehát Zuglót állítólag teljesen le lesz zárva. A Hősök tere le lesz zárva.
0: Nem,
4: tehát vannak összegző e-mail vagy cikkek, kezdjétek el keresni.
2: Teljes káosz lesz. Igen, mert egyik ilyen lezárás már fut a másikba, és onnantól véget. Tehát ez...
0: Jó. Hú, de köcsög vagy, áruld már el, Évi, hogy Anett milyen menzás kaja lenne. Megy mártás főtt marha hússal? Kérdezi Szabi.
1: Nem. Én elárulom Szabinak. Kakaós csiga.
4: Jó.
0: Nagyon nincs is menzán.
1: Hogy ne lenne? Nálunk már volt,
0: és itt már témánál is vagyunk, hiszen székutasi ez a pici lány. Ahogy mondtam, székutasra szülték, ott nevelték.
1: Igen.
0: A székutas vonásai ott vannak az arcába vésve.
2: És székutas most visszavárja.
0: És székutas most visszavárja, mert ugye ez a lány elhagyta székutast, mert nem látta a jövőjét ott. Ugye? Szebb férfiakat akart magának, szerzett is, bőségesen, és egy viszonylag jó melót. És ezért Budapestre vette az irányt.
1: Bizony, 23 éve.
0: 23 éve már. Nem. Így van, de ez a báj és az illat megmaradt, ugye?
1: Igen, és szívesen járok haza a mai napig. Na, még mondjál valami szépet, Gábor.
0: Na jó, és most jelentkezett nálad székutas.
1: Bizony, hát lesz egy program június végén, és hát...
0: Meghívtak,
1: igen.
0: Mi ez a program?
1: Ez egy olimpia, egy paraszt olimpia lesz, egy falunapon belüli programról beszélünk, és akkor nyilván a szervezők szívesen láttak volna. Én szívesen is elmentem volna, hogyha...
0: Igen, kérdés az, hogy miként mentél volna, tehát, hogy versenyzőként, vendégként, zsűritagként, tehát ilyennek tudok elképzelni, ezek tudsz lenni.
1: Szerintem vagy vendég, vagy versenyző, de hogyha rosszat akarnak maguknak, akkor versenyző, mert sok mindenben nem tudtam volna helyt állni. De azt gondolom, igen, hogy...
0: Igen. De mondtad, hogy nem tudsz menni, mert ugye az urad, aki szintén vidéki, elkerget most, amit tavak körül.
1: 9 tó kerülő bringatúrára megyünk Ausztriába, pont azon a hétvégén.
0: Azon a hétvégén.

0: így van. Tehát nem tud részt venni az Anett, ugyanakkor a szíve meg oda dobog, tehát most nyilvánvalóan egy férfi diktátumának teszi ki magát, vagy a szívének, és inkább meghajlik a férfi diktátumának, hiszen ugye egy félős nő.
1: Pedig igen, élete nagy pillanata lehetne, amikor visszatér és győz székutasan.
2: De meg is ígértem, hogy legközelebb ott leszek. Persze. Most nem tudok elmenni, de legközelebb.
0: De legközelebb. Na, egyébként tudtad, hogy a fődíj egy aranygumi csizma?
2: Hát átszerveztem volna a programot, hogyha tudom.
0: Nem aranyból van, vagy ez meg tudjuk. Vagy. Tehát, hogy a aranygumi csizma az most ugye két anyag. De. És vajon melyik a periódusos rendszerből, a gumi vagy az arany?
1: Ha az utóbbi, akkor valószínűleg a Csabi is lemondja ezt a 9 kobringázat.
2: Igen.
1: Nem érdekes annyira az a 9 tó.
0: Na, szóval, gyerekek, ez egy nagyon jó pofa dolog, Parasztolimpia, és tényleg így nem tudjuk elképzelni, ez mi lehet, de valószínűleg ilyen vaskos legények, mint Toldi Miklós, vagy a Medvehagymás Gáspár. Valamit, ugye ott nincsen nyilván Adidasbolt, nincs Adidasbolt, ugye?
2: Még nincs.
0: Tehát valami más dobálnak akkor, tehát nem sportszereket.
2: Nem.
0: Jó.
2: Nem.
0: Én ezt valahogy így tudom elképzelni. Malomkő?
1: Malomkő, persze, hát ez logikus.
0: Egyébként külföldön is van hagyománya az ilyen erőfitoktatásoknak, vagy hogy mondjam, mert csomó olyan versenyszám van, ami tök népszerű.
3: Hát például egyébként, amikor így gondolkodtam ezen, ugye van ez a sajtgurítás. Emlékeztek, hogy a hegy tetejéről ilyen egybe sajtukat gurítanak le, és hogy kinek a leghamarabb ér le a sajt.
1: Az, az egy jó, ez egy ügyességi játék.
3: Ügyes. De nem, ők szaladnak a sajtok mellett.
0: Eldől a sajt, akkor vége.
3: Sajt, akkor újra kell gurítani. Tehát, hogy, és közben a versenyzők, azok esnek, kellnek, mert hogy
0: tudnak a göröngyös egy oldal van a sajt
3: igen,
0: után.
3: De nem normálisak, a sajt, nem? Igen. Uh-huh. Igen.
0: Ez melyik országban van?
3: Szerintem ez Hollandia.
0: Van aztán ilyen asszonycipelés, az Finnország, akkor van ez a póznahajtás, tudod, egy ilyen nagy telefonpóznát.
1: Igen. Ja, így felveszik így ölbe, mint a bakot tartanának.
0: És akkor alulról ellökik előre, igen. És akkor a lényeg az, hogy még legalább egyszer átvetődjön a saját tengelye körül.
1: Ahhoz kell kondi.
0: Ahhoz kell kondi, az kemény, a Skócia. Birka nyíró bajnokság van Új-Zélandon.
3: Na azt nagyon szeretném kipróbálni.
2: De ott időre, ugye? Tehát, hogy hát ott minden idő.
3: Jaj, nagyon egyszerű. Fogod a birkát, megfogod a két lábát, hátára fekteted, ugye nem szabad mozogni, betekered gyorsan a két lábát, és gyorsan...
1: Milyen izgatott lettél? Ezt a mindenit.
3: Én
0: igen. Van, a spanyolok ugye paradicsommal dobálóznak, Németországban krumpliszedő verseny van, és ilyenek. Szóval, én nem tudom, ezek ilyen helyi munkák, vagy valamik, amit az emberek ott végeznek, és ebből csinálnak sportot. Nektek van bármi, amit ugye otthon szoktál végezni, mondjuk Gyuri, és hogyha lenne belőle olimpia, akkor azért tuti, hogy lenne esélyed.
1: Hát, mit, ha most a birkanyírás gyűlöl jut eszembe, azért trimmelni ügyesen tudok. Valószínűleg ez időre simán megcsinálnám.
0: Tehát megfogod magadnak, azt hátára fordítod. Hátra fordítom is.
1: Hátra fordítom. Zim, zoom, innen, onnan, és már kész is a nyári bunda. Kész. Ennyi.
0: És akkor a kis göndör bunda az ott hever a földön. Göndör,
1: lekerül, stopper, megállít. Szerintem ebben bajnok lennék.
0: Jézusom! Évi, neked van valami?
3: Ezek után nincs.
0: Semmi, jó.
3: Hát nem fűnyírás, ugye, de ezután már... Eltörtént.
0: Ezután már nem tudsz mit csinálni. Így van. Tehát a Gyuri a saját kis birkáját megnyírja, azzal nem tudsz versenyezni.
1: De te is megnyírhatod a kis birkádat, próbáld ki. De te is indulhatsz.
0: Na gyerekek, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy Székkutason, ugye Anett szülőföldjén, ezen a parasztolimpián milyen versenyszámok vannak, kik fogják összemérni az erejüket. Mindenre kíváncsiak vagyunk, és ezért itt van velünk a parasztolimpia főszervezője, Pásztor Szántai Zsanett. Szia Zsanett, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Zsanett drága, hogy jutott az Anett az eszetekbe?
5: Gyakorlatilag meghirdetésre került ez a nagy rendezvényünknek egy picike szelete, mert hogy ez a Parasztolimpia igazából egy nagy rendezvényünknek egy kicsi programja, és Anett nagyon kedves módon megosztotta ennek a plakátját, és mi úgy gondoltuk, hogy húha, akkor lehet, hogy el is jönne erre a rendezvényre, de jó, és akkor nagyon
0: kedves... De tényleg csak a dátum rossz, tehát amúgy szívesen menne, meg Anett jár is rendszeresen Székkutasra, szóval...
5: Én szeretném is megragadni itt az alkalmat, hogy nem csak őt, hanem benneteket is hívjunk a következő évben is, hogyha tényleg sikerül újra megrendeznünk.
0: Hát azért akkor, nyűgös vendég vagyok, én magammal nem számolnék.
3: Elég nagy igényei vannak.
0: Egyszer az Anett elvitt Ászára, hát nem megyek többet. Tehát...
3: Jézusom!
0: Jó van, Zsanett, viccelünk. De beszéljünk már előtt, tehát akkor ez a Paraszt Olimpia, ez egy nagyobb rendezvénynek egy része?
5: Így van, igen, egy Szent Iván napi tűzfesztiválnak igazából az egyik kicsi programja, amit szerettünk volna kihangsúlyozni, mert úgy gondoltuk, hogy ez érdemes ez a program arra, hogy esetleg egy külön kis kiegészítő plakáton ezt meghirdessük. És úgy tűnik, hogy igen.
0: Ne, ez egy nagyon jó ötlet, és ugye az előbb felsoroltam néhányat csak a külföldi ilyen helyi erőfitoktató sportágakból. Itt ugye Parasztolimpia, ebből ugye azt lehet feltételezni, hogy akkor itt Székutason sokan élnek mezőgazdaságból? Tehát így értendő a paraszt?
5: Igen.
0: Értem. Na most az indulók többsége, gondolom már összeállt azért nagyjából a csapat, többnyire parasztokból áll, vagy vannak ott tanárok, orvosok, trafikosok, bármi, ami más foglalkozású?
5: Gyakorlatilag 5 fős csapatok jelentkezését várjuk. Ideális esetben, a mi elképzelésünk szerint, ezt a csapatot 4 férfi és 1 nő alkotná. Uh-huh. Na most itt már az előjelentkezésekben láttuk, hogy ez nem biztos, hogy így fog.
0: Miért? Kinézni. Mi történt?
5: Hát bátor nők szeretnék vállalni az előbeli különbségeket figyelmen kívül hagyva, mert azt mondják, hogy ők igenis erre képesek. Illetve fölmerült már családoknak a részvétele is. Na most itt viszont nagyon szigorúak vagyunk, vagyis hát muszáj, hogy szigorúak legyünk a feladatok jellegéből adódóan, úgyhogy itt azt mondtuk, hogy 14 év feletti gyerekek jelentkezhetnek abban az esetben, hogyha a szülő beleegyezik.
0: Aha. Egyébként ebben lehet valami a családok, ugye az egy ilyen összetartó közösség, maga a család, hogy ők akarják megmutatni, és akkor nem tudom, a nagy család, vagy a Kovács család, vagy így. Tehát hogy ebben van némi logika, meg ott fel is tudják mérni az asszonynak a súlyát, amiről beszélünk mindjárt a versenyszámokról is. Szóval, Évi, olimpiai szempontból te mit gondolsz erről?
3: Egyébként pont azon gondolkodtam, hogyha több nő jelentkezett itt csapaton belül, hogy állnánk össze az 5 fős csapatban? Ugye mi 6-an vagyunk, kit tennénk ki, főnök, te vagy itt a főnök.
0: Attól függ, hogy a nőnek mi a szerepe?
3: Hát mondjuk a engem tolsz, vagy húzol, vagy vonsz, vagy Anettet.
0: Jó, ez egy jó kérdés. Zsanett, hadd kérdezzem meg, mert tudom, hogy van ilyen nőtoló verseny, ilyen talicskás, hogy itt egy általatok kiválasztott székutasi nőt tol mindenki, akinek fix a súlya, vagy mindenki a saját nőjét tolja, akitől lehet 60 kilóstól 120 kilósig minden.
5: Így van, asszonytolás egyébként, asszonytolás talicskán a feladatnak a hivatalos megnevezése. Aha. Igen, és mindenki a saját csapatából választ egy hölgyet, akit tol a talicskán, de hogy ez ne legyen ilyen nagyon kis könnyű feladat, ezért mi ezt úgy gondoljuk, hogy a hölgy kezébe egy tálba vizet fogunk önteni. Aha. És igazából azt fogjuk megmérni, hogy a kerülő végére mennyi víz marad a hölgy ölében.
0: Tehát értem, de akkor a vizet, a víz fogja eldönteni, vagy az, hogy ki ér először célba?
5: Hát majd a kettő együtt. Minden feladatot stopperrel fogunk mérni, és azt is fogjuk pontozni, illetve itt lehet majd pluszpontokat szerezni, például ennél a feladatnál ezzel. Aha. A víz kérdéssel.
0: Oké, ti néztetek külföldi példákat, vagy... inkább azt vettétek figyelembe a versenyszámok összeállításában, hogy itt a helyiek miben olyan igazán gyakorlottak?
5: Is, inkább az eszközöket vettük figyelembe, hogy mi az, amit fogunk tudni biztosan beszerezni, fogunk biztosítani.
0: Itt vagy még?
5: Igen.
0: Ja, bocsánat, csak egy pillanatra megszakadt. Jó, akkor térjünk is rá, és akkor az eszközöket is el tudjuk mondani. 10 féle versenyszám van. Mondjak én egy párat, vagy mondod te?
5: Mondhatod.
0: Ja, hát amiket én itt láttam, amit úgy felkaptam a fejem, az a traktorgumi átforgatás, az asszonytolás talicskán, a gumicsizmahajítás, zsákban futás, létrában futás, zsákcipelés. Na, ezek, nézzük itt a traktorgumi átforgatást. Ez a traktor első vagy hátsó gumia?
5: Az a nagy.
0: Az hát a nagy, édesem.
3: Hát igen.
0: Az a hátsó.
3: Mert ti így értitek meg.
0: Igen, így értjük. Igen. Azt van bárki, aki székutason meg tudja mozdítani?
5: Hát megnézzük.
0: Tehát akkor ott állnak a férfiak, és vörösödő fejjel nyúlnak a traktorgumi alá, és az nem moccan.
1: Nem lesz második program, ez lesz az első.
3: Azonnal sérvet kapnak.
0: Igen. Lepróbálta valaki ezeket a számokat, Janet?
5: Igen, képzeljétek el, hogy 10 évvel ezelőtt már volt egy ilyen program Székutason, ugyanígy Parasztolimpia néven, úgyhogy azért is mondjuk, hogy második székutasi Parasztolimpia. Akkor nagyon nagy sikere volt, és igazából azóta folyamatosan szerették volna ezt megrendezni, különböző szántóversenyeken, mindenféle programokon, de valahogy mindig ez így elmaradt, és nem sikerült beilleszteni sehova a programba. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy mivel egy hagyományőrző rendezvényt fogunk megvalósítani, ebbe talán egy picikét beleilleszkedik, és így kerültünk idáig.
0: Aha, akkor megbeszéltük az asszonytolást talicskán, gumicsizmahajítás. Ez a gumicsizma most már másodjára felmerül, mert a fődíj is egy gumicsizma lesz. Hogy ez ott miért, tehát hogy mindenkinek van? Tehát, hogy ez egy napi, nem tudom, cucc?
5: Én azt gondolom, hogy többnyire igen, azért jellemzően van.
0: Neked is volt a net?
5: De fogom biztosítani.
2: Nekem Pesten is van, hát hogyha esik az eső, a kutyákat sétáltatom, akkor piros gumicsizmám van.
0: Aha, valami furcsa van a hangoddal, nem tudom.
2: Tényleg?
0: Mi. Aha. Van egy piros gumicsizmád?
2: Igen, de a Székutason is megvolt.
0: Uh-huh. Jó, akkor nézzük a létrában futást. Ezt nem teljesen értjük, ugye van az a festő létra, ahogy a festő gyalogol a létrán, mintha ilyen gólyalábakon mászkálna, tudjátok az?
3: Igen, sétál.
0: Vagy ezt így kell elképzelni, vagy úgy, hogy lerakják a létrát, és akkor mit ott a fokokon keresztül kell átlépkedni valahogy?
5: Nem, ezek falétrák, tehát ennek nem lehet a magasságát állítani, tehát ez egy adott méretű létra, és egyik oldalon a csapat minden tagja beleteszi a lábát, például a bal lábát, azon az oldalon a kezükkel megemelik a létrát, ugye itt a magasságbeli különbségek az ott érdekes lehet, hogy ki milyen magasan fogja a létrát, és akkor milyen szögben áll végül, és így kell vele szaladni. De itt ugye egyszerre kell lépni, tehát hogyha valaki esik, akkor borul mindenki.
0: Oh,
3: de jó.
2: Ez kemény.
3: Na, ez nagyon jó.
0: Na, érdemes ezért elmenni, Anett.
5: Nagyon csapat munka.
0: Na, várjál, és akkor nézem még a zsákban futás, azt el tudjuk képzelni, zsákcipelés.
5: A zsákban futás, bocsánat, ez egy közbeszólok, tehát nem zsákban ugrálunk, hanem zsákban futunk, tehát itt egy nagyobb méretű zsákban 2 ember áll az elején és a végén, és ők is egyszerre futnak.
0: Oh. Aha, de ahhoz kell ugye egyfajta lépéstávja, azaz egy széles zsáknak kell lennie.
5: Igen.
0: Aha. Mi van a zsákcipelésben? Abban a zsákban mi van?
5: Hát ez még fogalmazunk úgy, hogy még szervezés alatt.
0: Aha, jó, de hogy ez valami gabona, vagy...
5: Igen. Értem. Igen, terveink között, igen a szerepe.
0: Van olyan jelentkező, aki több versenyszámban is indul majd Székutason? Tudtok-e ilyenről?
5: Mindegyik, tehát hogy van 10 versenyszám, és az egész csapatnak minden feladatot teljesíteni kell.
0: Az egész csapatnak mindenféle, és hány csapatotok van jelenleg? Mert azt mondtad, jelentkezőket vártok még talán?
5: Így van, jelenleg 5 csapatunk biztosan van.
0: Ja, hogy 5 már van, aha. Okay.
5: Így van.
0: Jó, hogy lesz a gumicsizma a fődíj aranyból?
5: Igen, ezt nagyon sokan megkérdezték. Igazából többféle verziót is kigondoltunk, de legviccesebbnek nyilván ez volt a legviccesebb. Egy kisebb méretű gyermek gumicsizmát fogunk betonból kiönteni és lefesteni.
0: Wow!
3: De jó,
0: na ez jó hangzik.
5: Nyilván ez a vicc része, fogunk más komolyabb ajándékokkal is készülni. Volt ötlet egyébként az, hogy egy felnőtt férfi méretű gumicsizmát öntsünk ki betonnal, de ezt elvetettük, mert valószínűleg azt a kotalicskán kellene anyátni. Úgyhogy maradt a gyerek méret.
3: Zsanett, nekem szakmai kérdésem van, jártam már pár olimpián. Dopingvizsgálat lesz-e?
5: Hát mivel az egyik feladat sörivó verseny.
3: Ezt nem láttam.
5: ezért nem.
3: Lesz sörivó verseny a versenyszámok
0: között. Érdekel, mi?
3: És virsli van hozzá.
0: Tényleg a sima sör, vagy sör virsli, vagy valami kombóval, vagy sima sör?
5: Nem, ez sima sör, ez 1 literes korsóban szívószállal.
1: Hűha!
0: szívószállal.
1: Ez hányadik műsorszám lesz, mert utána lehet, nem lesz folytatás. Utána,
5: úgy gondoltuk, hogy ez az utolsó, és ezután egy plusz feladatot iktatunk be a merészebbeknek. Természetesen plusz pontért jár majd tojásdobás. A távolságot fogjuk mérni, és nem főtt tojás. Tehát, hogy nem főtt tojással fogjuk igazi tojással.
0: Világos. Jó, a tavalyi, vagy a 10 évvel ezelőtti bajnok még él?
5: Hú, ez jó kérdés. Lehet, hogy érdemes.
0: Nem csak, hogy kimegye megnézni, vagy esetleg részt vesz-e, azért kérdezem.
5: Egyébként képzeljétek el, hogy azt mondta a kedves szervezőtársam, hogy egy másik településről érkeztek ugyanígy egy ilyen megosztott plakátra, egy felhívásra jelentkezve, és ők ebben ilyen bajnokok voltak. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komoly férfi csapat volt. Igazából nem is számítottak rájuk, hát nyilván ők nyerték meg. Lehet, hogy érdemes volna őket egyébként így visszahívni most, hogy mondjátok.
0: Na jó, figyelj, köszi az infokat, mondd el még egyszer a dátumot, Léci.
5: 2026. június 27-e Székutas Sportcentrum.
0: Június 27 és Székutas Sportcentrum. Zsanett, köszönjük szépen, és sok sikert a rendezvényhez. Köszönjük.
5: Köszönjük szépen, várunk minden kedves érdeklődőt.
0: Köszi, szia!
5: Köszi, sziasztok!
0: Na, Anett!
3: Jaj, de imádtam ezt a beszélgetést. Jó kis program lesz ez.
0: Jó lesz, hát abszolút.
1: Főleg ez a literes korsó sörszívószállal, ezután meg a vesztes is győztesnek fogja érezni magát.
3: És képzeld, ilyen 35 fokban.
0: Te 35 fáradtad. Fokban, másképp is hat az alkohol, hát, ha szívószállal szívod. Mert a bajorok ugye, akik tényleg így kiakasztják a torkokat, így glüglüglük, és lemegy az egy liter, az igen, de a szívószállal, hát egy fél litert megiszol, kész vagy.
1: Itt szomorúan nem távozik senki.
3: És képzeld, amikor ezt így egyszerre kellene így csapatban, öten szívnánk.
1: Mindenkinek lesz egy korsója, nem? Igen. Egy korsót kell, persze.
0: Ja, ez nem olyan, mint Majorkán a szangria a vödörben. A 10 szívószállal.
3: Én megnéztem olyan csapatom, hogy kinek van a legnagyobb húzása.
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy nálad, vagy igen, nálad mi az a versenyszám, ami, hogyha lenne bárhol egy parasztolimpián, te biztosan, illetve biztosan a te pasid nyerni azt meg, vagy a férjed, vagy bármi. Tehát, hogy a te pasidnak, férjednek van egy olyan képessége, hogyha abból lenne parasztolimpia valahol, azt ő megnyerné. 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersok kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
15: A reklám után
16: hírek a Retro Rádióban.
17: Vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz kapcsán. Idén kevesebb akácmézre számíthatunk. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Soron kívüli vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter egyeztetett a MÁV vezetésével az eset tanulságairól. Vitézi Dávid elrendelte, hogy nézzék át az előző ciklusban vásárolt hasonló típusú mozdonyokat, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Jeleztem, azonnali lépések történtek annak érdekében, hogy a MÁV és a BKK hatékonyan együttműködjön ilyen esetekben, és a fővárosi társaságot is bevonhassák a pótlóbusz rendszerbe. Közben ismét elérhető lett az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Az utasok itt valós idejű tájékoztatást kaphatnak a vonatok helyzetéről és a késésekről. Vitézi Dávid miniszter elmondta, a felület egyelőre nem a legkorszerűbb és a korábbi túlterheléses támadások miatt csak regisztrációval használható. A MÁV-tól azt kérte, minél előbb keressen olyan megoldást, amely ennélkül is működik. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
18: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
17: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban, a hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak, és éjszakánként is 20 foknál melegebb lesz a dél-európai országban. A kánikula az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig biztosan kitart. Nálunk enyhült a hőség, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, az most kiderül. Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinformtól tudjuk, hogy erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton Dunakeszi körzetétől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán Gödöllőtől, és az M7-es autópályán Törökbálint közelében is. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségétől sem. Közben az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon, a 35-ös és a 20-as kilométer között a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 lesz egy perc múlva. Na, nézzük, mi azt vártuk volna, hogy feleségek vagy csajok írnak a pasiaikról, férjeikről, hogy milyen nagy paraszt versenyszámban lennének ők baromi jók. Hát nem, de nem baj, azért volt egy pár, aki saját magáról írt, vagy ilyen is, hogy jó buli lesz itt Kunszent Miklóson, Ziegler Tomika a traktort is megemeli. Egy gumit csak bemelegítésnek használ. A faldoktor üzeni ezt. Na,
2: Tomikát küldjetek eszék utasra. Igen. Egyedül az ötfős csapatot megcsinálja.
1: Sziasztok, nálunk Pilisvörösváron tutaj húzó verseny szokott lenni. Minden évben a svábok betelepülésének emlékére. Ezt egy tavon rendezik, kb. 150 métert kell húzni, egy úgynevezett Ulmer Schachter tutajt.
2: No.
1: 10 ember húzza, kb. 2 percig tart, elég fárasztó.
3: De jó.
1: 150 méteren, hát a parton, egy tavon rendezik, akkor parton...
3: Hát a parton kell húzni, hát vízen szerint képtelenségnek tartom.
1: Az Ulmer Schachter tutajt.
3: Hát... Bármit húzni képtelenség.
1: És akkor sok kötél ki van oda rakva, vagy egy ember húzza, várjál?
3: Hát húzzák egyik oldalra a másikra.
1: Nem tudom.
3: Én se. Nem hallottam erről.
1: De lehet, hogy... Na, és akkor hogy van abból verseny? Egyenként? Mert ugye a part az part.
2: Hát ki húzza tovább gyorsan adott idő alatt az Ulmer Schachtert szerintem, ennyi a verseny.
1: Én értem, de hát egymás mellé nem tudod rakni a tutajokat, nem tudsz a tóra rátenni egymás mellé négy Ulmer Schachtert, úgyhogy a négy versenyző négy kötél elhúzza, hanem akkor egyenként tudod.
2: Ez már nagyszabású dolog, igen.
1: Na mindegy, csak elgondolkoztunk, de köszönjük. Kb. 5 IBC tartályunk van a tanyán elszórva. Ha abból lenne olimpia, hogy csinálj bolti bevásárlás nélkül vízcsövet a tartályok között kiszivattyúzásra, nyerne? Bármiből lehet vízcső. 130-as körbál a gurításban pedig a páros verseny torony magasan mi nyernénk.
2: IBC tartály, Ulmer Schachter, annyi mindent tanulunk ma.
1: Körbála,
2: köszönöm.
1: Igen, azt 130-as.
3: Azért látjátok az útszélén, olyat már láttatok, nem?
1: A körbálát láttuk, igen. Jó, sziasztok, parasztolimpián a férjem mindenképpen megnyerni az utánfutóra, platóra vagy lovaskocsira minél több szénapakolás. Nelly.
2: Na, végre egy műsorszám. Jó.
1: Igen, végre. Sziasztok, én traktorgumikat szállítok a 80 kilóstól az 550-600 kilogrammosig per darab. Van, amelyik ez három ember is kevés, üzeni Krisztián. Ezért kérdeztem, hogy melyik, mondjai bátran a Zsanett, a nagyobbik.
2: Hát akkor az a 600 kilós lesz.
1: Hát ezt nem mozdítod meg, ezt mondom. Ezt nem mozdítod meg. Te láttál, vagy te ott nőttél fel?
4: Igen.
1: Láttál
4: igen.
1: Embert gurigázni traktorgumival?
4: Nem, de hát gondolom, hogy azért, ha már volt ez egyszer versenyszám, akkor meg lehet.
1: Szerintem nem próbálták ki.
4: Hát akkor módosítják, és a kisebbet rakják be. Most igazából ez semmit nem jelent. Én lehet, hogy a kicsit se tudnám. Az mennyi 80 kiló?
3: Nem.
1: Az 80 kiló a kicsi, igen.
2: A literes korsó a szívószállal után már mindegy lesz ez a traktorgumi ügy.
3: De ezért vannak olyan férfiak, akik el tudják, tehát fel tudják emelni.
1: Az 500-600 kilós?
3: Az 500-600 kilósat nem, de azért mondjuk a 100-150, ott is egyébként
1: hát okay.
3: fogás kell, és akkor...
2: Hát igen, hát a Fekete Laci megmondta nekünk.
1: A Fekete Laci megmondta, csak a Fekete Laciból kevés van, tehát hogy mondjuk azt, hogy nincs. De főleg nem székutason.
4: Hát nem tudjuk,
3: nem tudod.
1: Hát a szívószál verseny után főleg.
3: Hát nem, azután főleg van.
1: Azután főleg van erős
3: utána
1: ember,
3: van
1: igen.
3: Erő.
1: Utána van erő. Nem parasztolimpia, de fiatal koromban a seregben volt verseny. Meginni egy méter vodkát, az 10 feles, aztán kitölteni a vasárnapi Blik A3-as méretű rejtvényét. 22 perccel nyertem.
2: Többiek az újságot se tudták kinyitni valószínűleg ez a 22 perc.
1: Igen, de akkor te azért az értelmesebb oldalon álltál, nem? Mert a sereg az egy nagyon vegyes felvágott. Tehát, hogy gondolom, hogy ez lehetett még sorozott sereg? Tehát kötelező katonaságkor lehetett ez, amikor ott toltátok a 10 vodkát és a blikket.
3: És mindenkinek menni kellett, ott nem volt válogatás.
1: Igen, és akkor te az okosabbak közé tartoztál, így értem. Jó, Évi, nem bántásból mondom, na, mert biztos van erőd, de a hátad nem bírná a birkanyírást. Hidd el, én kopasz vagyok és nyírok. Ezt szellemes, a sírokra akarta a szellemeskedésre.
2: Jó.
1: De a hátad nem bírná nyírást, hogy?
3: Biztos, hogy nehéz egy birka. Tehát én nem mondom, hogy könnyű. Tehát fel kell emelni, mozog, egy állatról van szó. Nézd, elméletben mindent ilyen jól tudok.
1: Én tudom, csak mindig, én azért, mit tudom, ha birka nyírás valószínűleg én az új-zélandiakat nézném. Tehát én nem tudom, hogy magyarok lehajolnak a birkáért és nyírják, ha tudják, az új-zélandi leül.
2: Leül.
1: Az ölében van a birka, úgy fogja meg egyébként.
2: Mint egy nagy zacskót úgy fogja.
1: Így van, és gyi-gyi-gyi-gyi kész is.
3: Mi is így csináljuk, csak mi állunk.
1: Csak ti álltok, és a derekatok nem bírja.
3: Igen.
1: Oké, jó, játszunk egy Hungary Machine-t, jó? Ez még belefér ebbe az órába, hívjatok most 0620. Azt nézem, hogy ez megmaradt tegnapról?
2: Megmaradt. Szerintem igen.
1: Megmaradt tegnapról. Igen, akkor hívjatok 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 7 perc múlva. Na, ezt a tutaj dolgot te is megkaptad, és én is megkaptam.
2: Igen, megkerestem. Tutaj áthúzó verseny volt Pilisvörösváron. Mert ugye mi
1: Ulmer Schachter.
2: Igen. Mondd ki nyugodtan még egyszer.
1: Szeretem.
2: Örülök.
1: Olyan, mint hogyha... Na mindegy, nem mondom.
3: Szakmai vagy tőle, szakmai.
2: Igen, úgy, mint a értenél hozzá, nem? És áthúzás van, tehát nem part mellett húzzák és akkor a tutajt, hanem áthúzzák egyik oldalra, a másikra, megnéztem képeken.
1: Azt mondja, a túloldalán egy halom gyerek húzza vissza a következő csapatnak, tizen húzzák, tehát a tutajt mindkét végén kötél van, hogy újra meg lehessen ismételni, kb. 6-10 fős csapat szokott lenni.
2: Igen.
1: Ez az egyik, a másik Balaton szemesen voltunk falunapon, ahol hasonló versenyek voltak. Nem tudtunk róla. A gyerek miatt mentünk ki, hogy jól érezze magát. Egyszer csak sétálgattunk a családdal, és belesétáltunk egy gumicsizmadobó versenybe. Még szóltak is, hogy menjünk arrébb. Erre rám néz az anyós, és azt mondta, azonnal állj be te is, 120 kilós vagyok, és burkoló. Nem nagyon akartam, mondom, na jó, két fordulós volt, lazán megnyertem. Ott nyújtottak az emberek, készültek fel, én meg oda mentem, és csak dobtam, ami kifért a csövön. Azt a büszkeséget, amit a kislányomon láttam, és a családon, hatalmas érzés volt. Nyereményem két személyes wellness belépő.
3: De jó.
2: De jó.
1: Nagyon jó. Oké, na, ennyit erről Lívia vonalban. Szia Lívia, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Lívia, honnan hívsz?
4: Bogádról.
1: Okay, és ott élsz, dolgozol, mit csinálsz?
4: Itt dolgozom.
1: Aha,
4: önkormányzati postapartnernél vagyok, hivatalvezető.
1: Postapartner?
4: Igen.
1: Az mit jelent? Mert a postát ismerem, hogy partner?
4: Hát ugye a posták kiadtak a vállalkozónak.
1: Ja, értem.
4: Aha. És így mit postapartner, igen.
1: Ja, értem. Oké. Okay. Jó, figyú, tegnap volt már ez a kis dalszöveg, és szegény ember nagyon nem jutott semmire.
4: Igen.
1: Hallottad?
4: Igen.
1: Jó, akkor megmutatom még egyszer, és akkor beszéljünk róla, hogy mennyire vagy magabiztos, oké?
4: Jó, figyelj.
5: Minden percben teljesen elvarázsolsz, szükségem van az összes titkos érintésedre, de mivel fáj, nem látsz fájdalmat, nem hagylak el, bohócként játszom a színpadon.
1: Hmm.
4: Na, hol igen?
1: Jó.

0: Nagyon jó.
1: Nagyon jó, örülök, köszönöm.
0: Drága Lívia, hát egy bocsizacsi lesz a tiéd, benne egy baseball sapka, egy bögre, így valahogy.
1: Szuper.
0: Jó?
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Mi is neked, és akkor Anett még ma fel fog hívni a címedért.
1: Köszönöm.
0: Köszi, szia.
1: Köszi, sziasztok.
0: Szia, ja, szia. Most a partner, tanultunk megint valamit.
2: Igen, egyébként megnéztem Bogárt, hol van, elképzelésen sem volt.
3: Pécs környéke.
2: Igen, igen.
0: Szuper, na jó van. Jövünk vissza, és egy teljesen hétköznapi témával fogunk foglalkozni, ugyanakkor szerintem majdnem mindenkit érint. Olyannyira, hogy Magyarországon is, hát ezt egy felmérés mondta ki, Magyarországon minden második ember tartozik valakinek pénzzel.
3: Tehát benne van ebben az ügyletben valamilyen szinten, pedig aztán ezt tényleg azt kölcsön kérni, vagy valamilyen formában lenni, már sziszen tőle az ember.
0: Ez azt jelenti, hogy ebben a szobában, ahol vagyunk, valaki vagy tartozik valakinek, vagy valakinek itt biztos, hogy tartoznak. Aha. Van ilyen, akinek tartozik valaki, valamelyik őtök? Hmm, Ati Atina. Már bólogat. Lacika, te is?
3: Te tartozol Atinak? Te tartozol Atinak, ugye?
0: Te nem tartozol senkinek?
4: Azt, hogy nekem tartoznak.
0: De neked tartoznak.
3: Aha.
0: Anett, neked tartoznak jelenleg? Nem halljuk. Nyom, a bocsánat, most én nyomom meg, igen?
2: Oké, tartozni nem tartoznak, és én sem tartozom most senkinek.
0: Gyuri?
3: Nem, és ettől távol is tartottam magam mindig.
0: Igen, az ember nagyon-nagyon igyekszik ezt kerülni. Valaki kevésbé, Évi?
2: Most nem, de volt már.
0: De volt már ilyen, oké. Na, azért beszélünk erről, mert főleg amikor családtag vagy barát kér kölcsön tőlünk, akkor nagyon-nagyon rizikós. Nagyon-nagyon rizikós, mert jönnek az ígérgetések, hogy na most akkor kezdődik a törlesztés, akkor mégse kezdődik, és nagyon nehéz visszaszerezni a pénzt.
2: Igen, és ha te adsz, akkor is rossz, mert nehezen jön vissza, és kéregetned kell. Ha meg neked kell kérni, akkor nyilván már egy olyan élethelyzetben vagy, igen, amiért, ami megint nem jó.
3: Ez egy pszichés nyomás, és az a baj, hogy ilyen helyzetekben belekeveredik ez az érzelmi szál is, akkor már nem tudsz racionálisan dönteni, és emiatt csomószor vételen vagy, pedig te adtál kölcsön.
0: Teljesen vételen, és nyilvánvalóan erre van elvileg megoldás mindenféle papírokkal, de az sem mindegy, hogy milyen, ezt majd el fogjuk mondani, hogy mit tanácsolnak, hogy jogilag ezt hogyan védjük le, hogyha kölcsön adunk, de hát életszerű-e az, és ezt is beszéljük meg, életszerű-e az, hogy barátot vagy családot ügyvédhez viszünk, papírt iratunk alá, közjegyzőhöz viszünk, mit tudom én.
2: Ez
0: mi volt?
3: Lacika.
0: Mi? Melyik réseden jött ki ez a hang? Na, mert látom, hogy csupa van a szád.
5: Hát akkor nem azon.
0: Ne.
6: Ez a kell?
5: Gyorsan menjünk reklámra, mert ki kell menekülnöm mellőle.
7: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
10: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
13: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
14: Neked mi a 8?
4: Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. G-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: A reklám után
2: hírek a Retro Rádióban.
3: Felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét, egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. Ma már nem lesz olyan meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-ig arról is dönthetnek, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyermekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. Az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben, a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak, egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta a rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
4: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajta segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
3: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációja miatt is értékes. Ráadásul több mint 100 miniatűr illusztráció mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Már most erős a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni a főváros felé. Az M2-es autóúton Dunakeszitől az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Gödöllő és Mogyoród között kiépített terelésnél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, valamint a 31-es főúton Maglód környékén, és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében sem jobb a helyzet, adta hírul az Útinform. Egy kis teherautó és egy autó hajtott egymásba a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Martfű-Cserkesszőlő összekötő úton Cibakháza közelében. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták, aki teheti, az önkormányzati utakon tud kerülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: óra 11 van most, jó reggelt minden hallgatónak, jó reggelt Évinek, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Mindenki itt van. Jó, még mindig nem tudok betelni Évi őszinte kacajával, még ha ez Lacika spontán légkitörése is kell.
2: Mázli, ugye jó légkondi rendszer van a stúdióban, mert mire visszajöttünk.
1: Három, kettő,
2: semmi.
0: Igen. Na és már mindenki a tartozás témára írt, tehát gyorsan fel is olvasom, miket írnek a hallgatók. Igen, jó a téma, mert kis hazánk szerintem a körbetartozások országa. Tényleg, ha nem én, akkor nekem tartoznak Norba. Vagy új kollégának segítettem, hogy tudjon magának szemüveget venni. Adtam rá neki pénzt. Aztán betegállományba ment, és a múlt héten mondta a főnök, hogy kirúgták. Úgy fest a dolog, hogy buktam pár ezer forintot, remélem, hogy azért a szemüveget sikerült elintéznie. Barna a gitáros. Sziasztok! Két hete adtam kölcsön a legjobb barátomnak 3 milliót. Azzal a feltétellel, hogy közjegyzőnél írunk szerződést, ez már olyan összeg, ami túlmutat a barátságon és a bizalmon. És ez a témánk, gyerekek, akár hiszitek, akár nem, a kölcsönadás is azért, mert minden második magyar tartozik valakinek. Egy felmérés szerint ez az igazság.
1: Az nagyon sok.
0: Ez tényleg nagyon sok.
2: Többenet. Főleg úgy egyébként, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, tényleg a kölcsön az egy olyan dolog, amiben az ember nagyon nem akar belemenni egyébként, legalábbis a magam részéről én így vagyok.
0: De miért?
2: Nem tudom. Szerintem az egy olyan próbatétele az emberi kapcsolatoknak, ami nem biztos, hogy szeretnéd az eredményét látni.
0: De ez minden országban ugyanilyen szerinted? Most nem azért kérdezem, mert ez azért van-e, mert bizalmatlan vagyok a saját, hogy is mondjam, kultúrámmal szemben, mert itt azért nem veszik olyan komolyan ezt a visszaadást, megadást.
2: Rugalmasan kezeljük.
0: Szóval lehet, hogy nem tudom, Stockholmban vagy Monte Carlo-ban komolyabban veszik azt, hogy kölcsön kérek, megadok pénzt. Ez is lehet, hogy ezért vagy bizalmatlan.
2: Lehet, hogy ez egy magyar folklór. Nem tudom,
0: biztos, hogy magyar.
2: Nem tudom, hogy Stockholmban annyira kéregetnek egymástól így kölcsön az emberek, hogy de figyelj, dobjál már meg egy 3 millióval, és akkor vagy lesz valami, vagy nem. Tehát, hogy...
0: Én értem, de hogyha mondjuk Ugandában élsz egy picit, és ott egy kedves ugandai, aki egyébként gyalog jár, mert biciklire sincs pénze, kér tőled kölcsön 5000 dollárt.
2: Oh.
0: Akkor mi alapján nem adsz neki? Mik a szempontok? Ami alapján nem adsz neki?
2: Gyanúsan nagy az összeg, amit kér. Ez az egyik
0: nem
2: szempont.
0: Olyan nagy az összeg, mert anyukájának akar tetőszerkezetet építetni. Tehát nem olyan nagy.
2: Uh-huh. Akkor az alapján nem adok, hogy ezt úgyse adja vissza.
0: Mi alapján nem adja vissza?
2: Ahogy biciklire sincs pénze, az alapján. Tehát azért ezt megnézed, hogy kinek adsz kölcsön, nem?
0: Na, hát akkor erről beszélek.
2: Hát persze.
0: Akkor a kultúrkör az, ami nem egy visszaadós.
2: Meg az, hogy innentől az ember kilép mindenféle, szerintem mindenféle ilyen érzelmi dologból, mert a pénz az egy muszáj, hogy racionális alapon történő döntés legyen, szerintem legalábbis. És ezzel egyből hozza a konfliktust.
0: Akkor most válasszuk szét. Tehát az ugandai ismerősödnek nem adsz. Itt nem. Tartunk először.
2: Itt.
0: Jó, akkor most lépjünk át a mi hazánkba.
1: Oké. Okay.
0: Jó? Amit ugye a hazánkba. Mit azt felejtsük el.
2: Azt a hazánkba. Hagytok Ugandába, így egyedül.
1: Látod, én megyek veled mindenhova.
0: Köszönöm, Évi, köszönöm. Szóval lépjünk át hazánkba, és nézzük meg, hogy itt hogy állunk. Például, akkor legyen tényleg a barátok, rokonok irány. Barát, rokon, az a legveszélyesebb, nem? Minél közelebb áll hozzád az ember, a legrizikósabb.
2: Annál rizikósabb, igen.
3: De meg hogy csinálod meg, hogy nem adsz neki? Tehát nem teheted meg a családoddal, vagy a legjobb barátaiddal, hogyha rászorulna.
1: Az biztos, hogy kiderül, hogy ez milyen komoly barátság.
3: Igen.
1: Tehát, hogy szerintem akkor derül ki, hogy...
0: Ki vizsgázik itt, bocs?
1: Hát szerintem, aki kér.
3: Így van.
0: Ő vizsgázik?
1: Hát, ha te adsz...
0: De hát, ha nem, akkor én vizsgázok?
1: Ha nem adok, vagy nem adsz, akkor nyilván te ezt meg... Nézd, megteheted. Tehát szerintem mindig az adófél megteheti, hogy akar segíteni, vagy nem.
2: Szerintem már amikor kér egy barát, az már nem egy túl barátias húzás, mert egy olyan kellemetlen helyzetbe hoz téged, meg egy olyan érzelmi manipulációnak fog alávetni.
0: De csak egy hónapra kérem, Gyuri. Igen. Ne hagyd már a cserben. Neked úgy is van, nekem igen. Meg most ott, hogy egy ilyen átmeneti időszakon van, Gyuri.
1: Most nehéz életem van.
0: Igen. Így van.
2: És ezek azok a klasszik mondások, ami miatt azt érzed, hogy te vagy a rossz ember, hogyha nem fogsz adni.
1: Meg fogok majd új munkahelyet keresni, csak most itt még nem fizetnek annyit.
2: Ha munkád sincs, jó. Ha,
3: fordított szuper. Helyzetben is.
0: Nagyon elárulta magát.
2: Ezt nem szabad elmondani, Évi.
0: Így van, de hogy tényleg most rajtad kívül nem számíthatok másra, Gyuri. Hát azért...
2: És akkor ha azt mondom neked, hogy jó, akkor viszont mit tudom én, mennyit, attól függ, mennyit kérsz, de az ingatlanodra rávetetsz majd engem szépen, mit tudom én, tulajdonostársnak addig, amíg vissza nem adod esetleg, akkor azért megsértődsz?
1: Igen.
2: Igen?
0: Hát igen, hiszen ugye...

0: Mi barátságunk és az eltöltött közös 10-12 év, az smafu? Mm-hmm. Ti ismered ezt a szót, hogy smafu?
1: Nagyon is ismerem. Sokat hallottam tőled az elmúlt 10-15 évben. Tudom, hogy mi következik utána.
0: Szóval ez egy baromi érdekes kérdés, mert ugye itt vagyunk most rokonság, barátság, kölcsönkér, egy olyan összeget, ami azért már fáj, ha elvész. És vajon én, most a Gyuri azt kérte, hogy az ingatlanjaimra akarja, hogy ráírjam a nevét, de bármiféle más biztosítékot kér, az mennyire elegáns?
2: Hát én szerintem azért, hogyha te kérsz valakit, és kérsz fel biztosítékot, akkor azt vállalt fel. Az persze. A baj, ha ott azt mondja, hogy nem. Mert hogyha nem, akkor nem biztos abban, hogy vissza tudja adni a pénzét.
1: Hát meg elvárja azt, hogy te teljesen védtelenül menj bele ebbe a így dologba, úgyhogy ő kér tőle.
0: Fontos nektek az, hogy kölcsön adtok, hogy mire kéri?
3: Persze, hát egyébként nyilván.
0: Szemműtétre.
3: Akkor adok.
1: Én is. Arra valószínűleg.
3: Igen.
0: Pedig szemüveges, tehát hogy megvan még műtét nélkül. Tehát...
1: Jó, szóval te nem adnál. Ezek
2: nem
1: szerint.
2: Keresed a határt.
0: Egy szemüveges barátomnak szemműtétre nem adnék. Tök jól lát.
1: De az a típus, hogy akinek pénzt kérnek kölcsön, ezt megmagyarázod, hogy miért is lesz szükség.
0: Hát a lézeres szemkorrekció az luxus.
2: Uh-huh. Mellműtétre adnál?
1: De gyönyörű mellett van, ezt
0: mondanám. Kim ő?
1: Unokahugod. Unokahugod.
0: Amúgy bombázó, vagy amúgy is szar a csaj?
1: Bombázó. Csak ennyi hiányzik a tökéletes boldogsághoz.
2: Igen.
1: Unokahugod.
0: Csak két lötyi-mötyi van neki ott, de amúgy bombázó, tehát minden arca, haja, feneke, válla, minden íz, és a két lötyi-mötyit szeretne.
1: Estrella ezt szeretné megoldani, igen, az unokahúgod.
0: Estrella.
1: Estella.
0: Estella.
1: Estella. Így is beszélhetek. Családom belül Estella. Na, azt a Stellának?
0: Amúgy Stellában én milyen viszonyban van? Nekem nincs unokahúgom, nem tudom átérezni ezt. Tehát, hogy...
1: Hát mit tudom én?
0: Nem tudom, az jó viszony, az unokahúg?
3: Igen, az egy közeli családi kapcsolat, igen.
1: Hát mind Anesz.
0: Kinek a kie az unokahúgom, a Stella?
2: A testnérednek a gyereke.
1: Mind Anesznek a Ninóka.
3: Tehát, hogy igen, a bátyámnak a lánya az igen, én unokahúgom. Igen. Én adnék, ha szeretném.
1: Hát, milyen kifogásokkal próbálnád lebeszélni? Szép ez úgy, Estella? Stella?
0: Nagyon jót kérdezel. Inkább gyártsunk kifogásokat, mint hogy adjunk Stellának. Nézd, Stella amúgy is el fog kelni, nem? Egy, kettő.
1: Popsit szép, Stella.
0: A popsi a szép, a szája szép.
1: Tehát bókolgatnál az unokahúgodnak.
0: Nem.
1: Sűrűn.
0: Így.
1: Tehát, az így van fenek, Stella. Adjuk ezt a cicit.
0: Nem ezzel építeném le a szép a feneket, Stella, adjuk a cicit.
2: Ennél csak kreatívabb lenne, nem?
0: Nem. Én mindjárt mondom, de mondjátok először ti, hogy ti milyen dumával nem vállalnátok a kölcsönadást.
2: Egy cicire?
0: Nem, bármire. Egy rokonnak, Évi, egy barátnak.
2: Hát nyilván élethelyzettől függ, nagyon nehéz, de én biztos, hogy megkérdezném, hogy mire kell. Tehát, hogy mi az az őrült fontos dolog, amit nem tudja megvárni, és nem tudja összespórolni.
0: Ó, tudok neked olyat, amire azonnal adsz.
1: Na, mondjad, mi az?
0: Kutya csípőprotézis.
1: Ó. Oh.
2: Anyukám kutyájának a csípőprotézise.
0: Anyukád kutyájának a csípőprotézise.
2: Akkor adok.
3: És vissza se kéri az
2: és
3: ember.
2: És akkor vissza se kéri.
3: Igen.
1: Az se lesz gyanús, ha a legjobb barátot kéri anyukád kutyájának a csípőprotézisére.
2: Hát akkor ide, hogy felhívom anyámat.
0: Igen. Igen. Jó. Mi van, hogyha... mondjuk egy autóra kér, tehát hogy mert most tényleg el akarja egy BMW-re cserélni. Van egy használt 12 éves BMW, és az tök jól megkapná 5 millió forintért, és most ki tudna szállni a Swiftből.
1: Ó, de hát olyan megbízható kis kocsija van, nem?
0: A Swift. Uh-huh. Tehát a saját nyomorúságába ütnéd bele az orrát még egyszer.
1: Hát tőle tanultam a Stellával, hogy csinálnád. Én minél tovább ezt
2: jó,
1: a stratégiát.
2: Jó, a Suzuki hátulja.
0: Anett. Bömbit akar 12 éveset, 5 milláért most kapna egyet, a Swiftből jól kiszállna. És kéne 2,5 millió.
3: Én is mondanám neki, hogy figyelj, nekem sincs.
0: Miért? Mi az, hogy...
1: Mondanám, hogy nekem sincsen, csípőből hazudna, tehát nem keresne a net érveket.
3: De mondanám, hogy nekem sincs BMW-m, tehát ja. Hogy miért is akarsz te? Tehát, hogy jó neked még most gyakorolsz, tehát majd később spórolj.
0: Hát, mondjuk 57 éves.
3: Ja. akkor meg már tök fölösleges.
1: Ja, ez az, ez az. Hozd meg a hangulatot az élethez.
0: Gyerekek, neked itt az mindenki. A baj, hogy átment viccbe az, hogy hogy alázunk meg rokonokat és barátokat. Tényleg.
1: És amúgy erre... meg van-e jogunk azt firtatni, hogy ő mire akarja?
0: Szerintem nagyon is.
1: Igen?
0: Szerintem nagyon van jogunk firtatni. Hát nézd, az a pénz, amit mi kockáztatunk. Egy kölcsönadás, egy kockázat. Azt azért nem mindegy, hogy mire adod. Mennyire életbevágó neki, mennyire húzod ki a szarból, mennyire mented őt meg, vagy tényleg csak valamilyen kényelmi dologra kell.
1: Igazad lehet, meg hogy mennyire látod azt, hogy ő ebbe bele fogja magát lökni egy olyan spirálba, hogy vissza se fogja tudni adni azt a pénzt. Tehát, hogyha vesz egy 12 éves leharcolt bömbit, akkor valószínűleg nem lesz arra nagyon lóvéja, hogy még az visszaadja neked, amivel tartozik. Pontosan. Gondolnám én.
0: De hát egy Swiftre is összespórolt valamennyit. Tehát, hogy mit tudom én? Megadja, nem adja, de nem látod benne ezt a... Igen.
1: Igen. Tehát én mindig azt nézem, azt nézném egy ilyen helyzetben, hogy vissza tudom-e kapni azt a pénzt.
0: Jó, tehát hogy tudsz nemet mondani? Ez itt a kérdés. Becsmérled azt, amire kéri, vagy valami tök más kifogással?
2: Szerintem az, hogy nem. És nem kell magyaráznod.
0: Meg kell magyaráznod, egy barátnak meg kell magyaráznod.
1: A gonosz, az a baj.
2: Miért kell megmagyaráznom, ha én úgy ítélem meg a saját szemszögömből az ő általa elmondottakat?
0: Elmondom miért. Bocsánat, nem fejezted be.
2: Ennyi. Miért kell?
0: Azért, mert egy sima nemmel azt üzened neki, hogy benned nem bízom, te egy megbízhatatlan rossz ember vagy. Ha megindoklod, ami tőle független, hogy miért nem, tehát én például azt mondtam már, akkor mondjuk így finoman, azt mondtam már, egyébként igaz is, hogy nem tudok adni, mert a pénzem le van kötve.
1: Én is mondtam már.
0: Jaj, most az, jaj! Nem tudod ezzel lekötni
3: de,
0: szó.
3: De, nekem jelenleg
0: ne, hogy már erre is bejelentkezzél.
3: De nem, komolyan mondtam, és képzeld el, hogy nekem az volt a válasz, aki kérte volna, hogy és nem tudod felbontani?
0: De felbontani, csak az a vesztesz
3: pénzt. És mondtam, hogy elveszítem a kamatot, meg nem tudom micsodát. Odaadom a kamatot, és mondom, nem figyelj, nem akarok ebbe belemenni.
1: Aha. És nálad bevették? Jó volt?
0: Nem bevették, egyrészt igaz volt, másrészt nem volt más választása, hát persze. Uh-huh. Most ezt mindenki ezt lopja. Évi?
2: Én nem.
0: Ha nem, te mit mondasz?
2: Én semmit nem mondok, nem. Tehát, hogyha én úgy ítélem meg, ne kelljen már megmagyaráznom. Bocsánat,
1: szerintem a magyarázkodás... Barátilag fog benne csalódni, mert azt érzi, hogy nem számíthat rád.
2: Én nem számíthat
1: rád. És ez egy barátságot nem akarok már úgy tönkretenni, hogy még kölcsön sem adtam. Tehát de, még a szobaforgó pénz
2: sincs benne. De ne azon múljon a barátságunk. És azért azt tisztázzuk, hogy én kifizetem-e a te éppenséggel rossz döntéseidből fakadó dolgaidat.
0: Hát igen, járjász, amikor valaki életmentésre kér, már elrontott egy pár helyzetet az életében, az se jó.
1: Hát egyetértek.
2: Most a Swiftből BMW-be ülsz, bocs, nem változtatja meg az életedet.
0: De
2: csak
0: nagyon.
2: Ki mondta ezt neked?
0: Hát az néz körül vidéki helyeken.
1: Meg panelházak előtt.
0: Közeli helyeken. Dombokon hegyeken. Azért ott...
1: Megváltoztak életek.
0: Egy BMW sok életet megváltoztatott. Na mindegy. Gyerekek, aztán olyat is hallunk nagyon sokszor, hogyha valaki hirtelen nagyobb összeghez jut, lehet az egy nyeremény, vagy bármi más, akkor ugye elkezdenek jönni köré a legyeskedők.
2: Igen, ehhez nekem van történetem is, hisz mindenki tudja, hogyha valaki ugye olimpiát nyer, nagyon sokat az olimpia előtt is, és utána is nyíltan leírják, hogy ki mennyi pénzt kap, mennyit nyert össze. És ez tényleg így van. Tehát képzeljétek el, hogy amikor én nyertem 2012-ben, akkor nekem megszaporodtak a telefonhívásaim azzal kapcsolatosan.
0: De mennyit kapsz egy aranyéremért egy összegben? Mennyit kaptál te?
2: 2012-ben ez nyílt adat 35 millió forintot uh-huh. adtak.
0: Ma írtam volt 35 millió forintot, és jöttek az emberek?
2: Jöttek.
0: Ne hülyeskedj.
2: De, képzeljétek el.
0: Wow.
2: Tehát... Mint hogyha ez egyébként úgy jött volna ez magától, és nem lett volna benne semmi.
0: És mikre kértek? Össze-vissza?
2: Volt, aki kölcsönkért, volt, aki ötletet adott, hogy fektesd be, volt, aki csináljunk valami közös projektet, mert ebből el tudnánk indultani egy vállalkozást.
0: Neki volt egy ötlete, neked van a pénzed.
2: Aha. Így van. No. Tehát, hogy minden olyan dolgot, amit el tudtok képzelni, az mind volt. Tehát ez egy olyan 2 hónapig tartott.
0: Most azért elmondom, hogy azt tanácsolják, hogy bárki, akár barát, akár családtag, kölcsönkér tőled, akkor menj el vele együtt közjegyzőhöz, és előtte írjatok alá egy szerződést. És ez biztosít be téged, hogy később bírósági eljárás nélkül is vissza tudod igényelni a pénzed, hogyha valami miatt nem akarná visszaadni. Aha. Csak a kérdés az, hogy te elvinnéd-e, nem tudom, tesódat, anyádat, a Lacikát közjegyzőhöz.
1: Közeli családtagot nyilván nem. De közeli családtagnak nem is kölcsön adnék, tehát most a szüleimnek nyilván nem kölcsön adnék, hanem kell pénzt adnék. Tehát, hogy ez nem életszerű. Egy barátot elvinnék.
0: Vinnéd a közjegyzőhöz.
1: Vinnék, és ha megsértődik ezen, akkor nem érzi a súlyát ennek az egésznek, meg akkor nem érzi a barátságunk lényegét sem szerintem.
0: Én azt gondolom, ez a közjegyzős, ezt még nem csináltam. De én azt gondolom, hogy ha valakinek kölcsön adsz, mindig mért föl, hogy van-e nálad a zsebedben valamilyen zsaroló potenciál, amivel meg tud az illetőt zsarolni, ha nem adja vissza. Tehát...
1: Igen, valami biztosíték, hogy tudod, hogy motiválod.
0: Pontosan.
1: Igen.
0: Tehát mondjuk te itt a műsor során összebarátkozol egy híres magyar színésznővel, Gyuri, dumálgattok sokat, néha elmentek fröccsözni, meg minden is nagyon jóba vagytok, és több sorozatban szerepelt, ezt csak azért mondom, hogy azért ott csúran cseppen. Volt zsűritag is talán valamilyen műsorban. A lényeg az, hogy valami miatt megszorul, és kérne tőled 5 millió forintot. És azért az 5 millió forint, ez neked is fájna. Tehát azért neked sem laza a pénztárcád.
1: 5 millió az mindenkinek, igen.
0: Így van. Na, és elkezdesz gondolkozni, mert tök mázlista vagy, mert egy haverod, amikor megtudta, hogy ez a csaj a szerepel a műsorban, minden, egy haverod átküldött róla titkos fotókat, ahogy ez a színésznő jó pár évvel ezelőtt egy dubai szálloda erkélyén, hogy is mondjam, három sejk dolgozik rajta, és tele van az erkély szórva dollárokkal.
1: Ezek nekem megvannak, ezek a képek?
0: Ezek megvannak, négy-öt fotó.
1: Hát tényleg tök mázlista vagyok. Bárcsak lennének tényleg ilyen barátaim.
0: Igen. Na, ha adnál neki kölcsön, tudatnád-e vele, hogy nálad vannak ilyen fotók?
1: Aha.
0: Hogy érezze, hogy nyomás azért van. Felelőssé teljesen kérjen kölcsön.
1: Igazad van, lehet, hogy ezt az elején kéne tisztázni, hogy bizony van nálam motivációs eszköz. Lehet, hogy már az elején elsztorizom, hogy vannak azok a képek, vagy mit tudom én, vagy megkérdezem azokról a képekről. Tud-e róla, csak úgy jó szándékkal?
0: Hát, hogy Gyuri, tudnál kölcsön adni egy 5 millió forintot, mert ezért nem tudom, mire kell, és akkor ezért de meg hírte elővarázsolod a fotókat?
1: Nagyon jó téma, Erika, de nekem van egy izgalmasam, nem tudom, tudsz-e ezekről a képekről, nekem most küldték a barátaim, lehet, hogy ezzel foglalkoznod kéne.
0: És akkor adsz 5 millió.
1: Ha még utána is vissza akar térni az 5 millióra, akkor beszélhetünk róla.
0: Értem. Hogyha nem adja vissza a pénzt a megígért dátumra a csajszi, akkor mennyi idő után vetnéd be a képeket?
1: Hát először nyilván hosszan jó fej lennék, várnám, kérném. Ha el akar,
0: tehát van egy dátum szeptember 2 mondjuk, és akkor te várnál meddig? Még írnál neki, tudom, mi van már lejárt.
1: Karácsonyig még várni.
0: Karácsonyig
1: nyilván írogatnék közben, meg nyomasztanám, meg ilyesmi, meg egy idő után kilátásba helyezném azt, hogy hát tudod, hát ne okozzunk egymásnak kellemetlenséget, mert
0: tehát karácsonyig, tehát december 24. Uh-huh. Tehát 25-én pattintanád ki a képeket.
1: Pontosan.
0: Jeleznéd a csajnak, hogy 25-től megy ki a kép.
1: Nem lesz boldog a karácsony, Erika, vagy bárhogy is hívják.
0: Bárhogy is hívják. Jeleznéd neki. Vagy kimegy a kép?
1: Nem, hát figyelj, azt jelezném. Tehát amikor, mert ezt valószínűleg megelőzni az, hogy annyira eldurvul a viszonyunk, amikor már tisztán látszik, hogy itt nem lesz ebből okés, hogy azt jelezném, hogy figyelj, akkor ez fog történni.
0: Hova tennéd ki a képet, ha ki kell tenned?
1: A Bocskor Facebookra, ott a legegyszerűbb, nem?
0: De, nyugodtan, ugye? Bármikor rakja Erika dubai képeit.
1: Tök tuti elérésünk lenne.
2: Az biztos.
1: Pörögnének a lájkok. De most már azt nézzük másik részről, mondjuk itt csapaton belül, mi adnánk egymásnak kölcsön szerinted? Félig meddig család is vagyunk, hát annyi időt töltünk együtt, mint a testvérek lennénk.
0: Hát igen, ez egy jó kérdés. Hát nem szívesen.
1: Nem, nehéz lenne.
0: Nem, nagyon, meg az sem mindegy, kinek. Atinak, nem úgyse váradsz vissza semmit.
1: Atiba csak bedobálják a pénzt.
0: Hát az biztos. Igen. Lacika, nem tudom, Lacika nagyon cuki, meg egy becsületességet mutat hosszú távon, igen. De ki tudja, vannak-e kicsúszásai.
1: Benne van, hogy túlkalkulálja magát, hogy szándéken kívül esetleg abszolút. Nem tudja.
0: És viszont a legnagyobb ártatlan arcmutató.
1: Megsajnálnád, mi?
0: Nem tudom.
1: Jó, mondjuk tegyük fel azt, képzeld, a Lacikának adsz 5 milliót, ugyanígy. Mint ahogy én is a művésznőnek, igen. és hát le is papírozzátok meg minden, és hát Lacika nem adja vissza a megadott időre. Kéred, mutatja az ártatlan arcot, fenyeget. Minden.
0: Nem. Miért fenyegetsz, hogy nem adom vissza?
4: Nem, te engem, hogy már fenyeget. Add már vissza.
0: Ez egy fenyegetés? Hogy add már vissza, ez egy fenyegetés? Bocsánat, nem lehetek mérges hangú?
4: De nyugodtan azért mondom, de még mindig nem adom.
1: Ne veszetek össze, még nem adtál neki, tehát, hogy még ez még fiktív.
0: De azt mondja, fenyegetem. Hát mondom, mivel add már vissza? Ez neki fenyegetés. Milyen durván beszélt velem a bocsi. Add már vissza.
1: Ugye add vissza úgyis, hogy nem adott szerintem, mert... Képzeld, hogy elkezd eltűnni az életedből. Így reggel se jár már be. Egy hétig beteg, egy hétig ez van, egy hétig az van.
0: Nem reagál az SMS-eimre.
1: Nem reagál az SMS-ekre sem, mert megsértődik egy ilyenen. És akkor de tudja azt, hogy vannak olyan barátaid, akik, mit tudom én, ilyen pufi dzsekiben odaállnak, hogyha kell, és akkor nagyon szigorúak, és akkor mondják, hogy vissza kéne adni azt a pénzt, Erdős úr.
0: Nagy erőlegényeim vannak. Aha. De a Lacika tudja ezt?
1: A Lacikának már ezt meglegyezted egy-egy ilyen vitánál, hogy ez a kísértet meg kit. Igen,
0: jó, tudja. Okay.
1: Mikor szólnál ezeknek? Szólnál-e ezeknek az embereknek? Vagy azt mondod, hogy a Lacik annyira ártatlan mackó a szemedben, és imádod, hogy ezt az eszközt sosem vetnéd?
0: De bevetném.
1: Bevetnéd.
0: Laci, most ne tiltakozz, a kérdés az, hogy mennyire. Hát ugye ezek meg szokták érezni, hogy miért törjék el, nem?
1: Ja, hogy te befejezt ugrasz ebbe a bizniszbe, jó?
0: Nem, de hogy lehet egy enyhével kezdeni.
1: Lehet.
2: Melyik az a testrész, ami enyhe?
1: Hány nap után folytatnád lesz a beszélgetést a Lacika tartozásától?
0: Tehát a lejárt határidő után, mikor hívnám fel a legényeket?
1: 5 nap, 10.
0: Amikor én már lélekben feladtam, és úgy érzem, hogy Lacika tényleg át akar verni.
1: Aha.
0: És ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha Lacika még ad életjeleket, meg sajnáltatja magát. De ha tényleg eltűnt, onnan, amikor ezt felfogom, hogy eltűnt, onnantól már napok kérdése is. és akkor ott lennének nálam a fiúk.
1: Aha.
0: És mi a kérdés?
1: Mit kérnél belépőnek a fiúktól? Hogy
0: megkérdezem, mi a menü? Tehát, hogy... mert ugye én csak hallottam olyanokat, hogy van sima kéztörés, aha, van kéz- és lábtörés, van csak lábtörés, van csak ijesztgetés, tehát ez a falhoz nyomom a fejét, picit belevágom a falba egy párszor.
1: És így választaná egy a laminált étlapról, ahol így ott vannak sorba ezek?
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen.
2: Ettől visszakapod a pénzt?
0: Lacika, visszakapom a pénzt?
4: Nem tudom, de... Az igazság, nem tudom, hogy 5 milliót ér ez, amit ez jogilag ez okozhat neked.
0: Tehát nem okozhat semmit jogilag ez nekem.
4: Hát azért igen. Most nem csak
0: hát
4: velem. Tehát, hogyha én mondjuk vissza akarom szerezni a pénzemet, és ezért testi fenyítést alkalmazok, azért arra nagyon rá tudok.
0: Mérges lennél, vagy hogy érted?
4: Nem úgy értem. Hanem...
1: Vannak büntetőtörvénykönyvi vonatkozási, erre gondol. BTK.
0: Én értem, de hát nem azt fogják mondani, tehát amikor elmennek hozzá, nem mondják azt, hogy a bocsinak a pénzét ad ide, mert most akkor eltöröm a karod.
4: Jó, de én
0: ha nem tudod,
4: mondani,
0: hogy miért jöttünk.
4: De én azt fogom mondani.
0: Ennyit fognak mondani.
1: Sokkal jobb, ezt ki nem nyomozza egy poáról se.
0: De miért? Ez nyilván megjelenik nálam a rendőrök, és azt mondja, hogy nem, én nem küldtem Oszkárt és Zserárt.
1: Onnan tudja, hogy így hívják őket.
4: Nem mondtam a nevüket.
0: Szóval nem lenne ebből semmi bajom.
4: Nem, én meg nem tartoznék.
0: Most nem ez.
4: Ennyiben.
0: De mikor adnád meg?
4: Már, hát ahogy megjönne Zserár meg Oszkárt.
0: Már mennél hátra a szekrénybe és vennéd elő?
4: Abszolút. Farzsebből.
0: Szóval nem töretném össze a Lacikát, de egy ilyen fej a falba verőset, picit megijeszgetős, sok P betűst mondjanak az arcába, hogy pukkanjon a nyáluk, mérgesen.
1: Köpkös az arcába, Zserár.
2: Ez is rajta volt a menün.
0: Szóval azért ott Lacika fossa össze magát. Ez a lényeg. Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, biztos, hogy volt. Tudom, hogy ez most ilyen viccesnek hatott ez a kis beszélgetésünk, de tudjátok, hogy komoly volt. Azt a helyzetet meséljétek el, amikor kölcsönadtatok barátnak, rokonnak, és hát aztán az nem úgy történt, ahogy ezt megbeszéltétek. Jó? És mi történt? Főleg mi történt?
1: Sikerült-e visszakapni a pénzt? Igen,
0: vagy nem, történt. Vagy mi volt, vagy eltűnt, vagy milyen kifogással, vagy volt egy módszer, ami miatt, vagy ahogy...
2: Biztos, hogy nagyon sok ilyen történet.
0: Szerintem is. Hát minden második ember tartozik. Jó, 0620 22 22 122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
15: G-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retrórádióban.
18: Hónapokig is eltarthat a helyreállítás a Tiszaújvárosi MOL üzemben. Kukoricakonszerveket ellenőriztek. Napos időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hónapokig eltarthat a helyreállítás a MOL Tiszaújvárosi üzemében. A létesítményben múlt pénteken robbanás történt. Egy ember meghalt, a 7 sérült, még kórházban van. Állapotuk javul. A hatósági helyszínen is befejeződött, balesetveszély már nincs, zajlik a takarítás. A társaság megkapta a szükséges engedélyeket a helyreállításhoz, így megkezdődhetnek a munkálatok. A vállalat szerint az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek a gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt. A vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
19: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
18: Csemege kukoricakonzerveket vizsgált a Nébi. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
20: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologikus eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
18: Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Egy műszakhívás autó állt meg az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán, az M0-as autóúti csomópontnál. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű. A torlódás már az M0-as autóútra is visszaér. Közben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Martfű Cserkesztől összekötő úton egy kis teherautó és egy személyautó hajtott egymásba. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták. Már erős a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni a főváros felé. Például az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Gödöllő és Mogyorod közötti kiépített terelésnél. Adta hírül az Útinform.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt 2 perccel, és itt van egy csomó kölcsön adásos sztori. Mindjárt meg is hallgatunk valakit, de előtte egy pár SMS. Azt mondja... egyik barátom kért tőlem egy komolyabb összeget. Azt mondtam, hogy oké, hozd ide a motorod, azt berakjuk a garázsba, írunk adásvételit. Nem fogom használni. Amint visszaadod a pénzt, viheted a motorod. Erre azt mondta, hogy szemét vagyok, és utána nem beszéltünk másfél évig.
2: Ő lesz velünk a vonalban.
1: Nem ő.
2: De.
1: Nem a másik.
2: Nem.
1: A motoros lesz velünk?
2: Igen, igen.
1: Daj, de jó. Miki, te vagy az? Miki, szia.
3: Én vagyok, igen, igen.
1: Ez a te sztorid?
3: Sziasztok. Ez az én sztorim, igen, igen.
1: Na, meséld el. Igen, igen. Nem, volt egy másik motoros is, azt hittem, hogy összekevertem a kettőt, bocsánat. Tehát, hogy mennyi volt ez a komolyabb összeg?
3: Hát az annyit kell tudni, hogy a barátommal, tehát ilyen heti kapcsolatban voltunk, együtt fociztunk, együtt jártunk egy csomó helyre, és ő építkezett, és a ház már kész volt, és a kertrendezésen dolgozott meg az udvaron, és mondta, hogy hát pont az kell neki, hogy befejezze a kertet és a medencét, meg minden, és egy ilyen hát egy, ha jól emlékszem, másfél és 2 millió forint közötti összegről volt szó, amit kérni akart tőlem. Uh-huh. És én azt mondtam, hogy oké, semmi gond, hát odaadom, mert jól ismerjük egymást, barátok vagyunk, és mondtam neki, hogy volt egy körülbelül ilyen értékű motorja, mondtam neki, hogy ide tolod a motort, berakjuk hozzám a garázsba, megírjuk az adásvételi szerződést, nem fogom használni a motort, ott lesz a garázsba, és amikor visszaadod a pénzt, akkor amikor tudod, visszaadod a motort, és ennyi.
1: Mennyi időre kérte a pénzt?
3: Ő azt mondta erre, hogy nem, tehát erről sem beszéltünk. Azt mondta, hogy amikor tudod, visszaadod, hogyha fél év, ha egy év, aha, tehát ez nem gond. És akkor ő azt mondta, hogy de ezt én hogy gondolom? Hát mondom, úgy gondolom, hogy én megbízok benned, mert adok neked kölcsön pénzt, idehozod a motort, te is megbízol bennem, és akkor hát ez így működik. Én gondolom, hogy ez nem egy túl bonyolult dolog. És akkor ő azt mondta, hogy mindennek elmondott ott, hogy milyen szemét vagyok, hogy nem bízott meg benne. És akkor utána gyakorlatilag ott hagyott engem.
1: Mert ő hogy képzelte egyébként? Neki mi volt az elképzelése, hogy odaadod a pénzt, és semmi, se papír, se biztosíték, semmi?
3: Pontosan, igen, igen. Tehát, hogy odaadom neki a pénzt, és akkor ennyi, ha lehet, akkor készpénzbe adjam oda neki, hogy a felvételi díj az ne legyen neki, és akkor majd ő visszaadja, amikor tudja.
1: Legyen aztán neked felvételi díj, igen.
3: Hát ezek egy kicsikét... Igen, igen, pontosan. És akkor másfél év után találkoztunk, összefutottunk a boltba, és akkor, mint hogyha mi sem történt volna, utána elkezdett velem beszélgetni, aztán... Tehát azóta nyilván megszakadt ez a kapcsolat, nem tartjuk a kapcsolatot ilyen szorosan. Amikor találkozunk, köszönjük egymásnak, és ennyi.
1: Hát igen, és teljesen igazad van. Azt kell, hogy mondjam, tök jól csináltad, így kell. Ja.
3: De én nem akartam menni közjegyzőhöz, nem akartam menni ügyvédhez, semmit.
1: Ez egy tiszta dolog, ez egy aláírt adásvételi szerződés, amit akkor adsz be az okmányirodába, amikor a pénz mondjuk nem érkezik meg, és akkor átkerül a te nevedre. Addig még nem adod be ezt a papírt. Teljesen oké, a motor ott van nálad.
3: Pontosan.
1: Ja. Ja, Miki, köszönjük szépen, jó utat neked!
3: Köszönöm szépen.
1: Szia. Kihangosítón volt, szóltunk neki, de mondta, hogy nem tudja, az M1-esen van, és nem tudja levenni most, és akkor így elfogadtuk a hívást, csak mondom a többi hallgatónak. Jó, tesó, még kértek 3 millió forintot 3 hónapra, 3,5 éve. Még csak nem is beszélünk róla. Többet nem segítünk, szerintem ne hívjatok.
4: Pff, ez milyen?
1: Igen, ez a...
4: És amikor... mit csinálsz a testvéreddel? Mit fogsz neki mondani?
1: Nézd, ez a helyzet, amiről még nem beszéltünk, hogy kinek kell szólnia, amikor lejár a határidő, kinek kell szólnia, hogy az adósnak, hogy bocs, nem tudom megadni még, vagy akinek tartoznak, hogy haló, most járt le a 3 hónap.
4: Jó, tisztázzuk, jó? Tehát szerintem azért ez legyen egy racionális dolog. Azért a pénzért ugyanúgy megdolgozott az az ember, aki neked tudja adni, ugye? Ez az egyik tény. Másik tény, ha odaadod, akkor ne játsszuk már azt, hogy úgy teszünk, mintha nem lenne. Tehát én biztos,
1: és pont azért, mert tesók, vagy tesóék.
4: Én
1: hát persze, csak és ezzel akkor... él vissza.
2: Igen, nem is, a, nem vissza. Is az, hogy ugyanúgy megdolgozott azért a pénzért, hanem ő dolgozott meg, és neked adja.
4: Én oda mennék, és azt mondanám, tesómnak, hol a pénz? Ezzel az egyszerű mondattal.
2: De már egy kellemetlen helyzetben vagy.
4: De Gyuri, te... annál kellemetlenebb helyzet nem lehet, mint hogy úgy élünk egymással szembe, hogy te kértél, te nem mondod, én nem mondom.
1: Nyilván neki is kellemetlen, de az, hogy olyan helyzetbe hoz téged, hogy neked kelljen szólni. Nem az, hogy ő jön oda magától, és hogy bocs, nem tudom még. Úgy, az is kellemetlen.
2: Te voltál a jó fej, te tettél szívességet, és még ezért cserébe ezt kapod.
1: Igen. Sziasztok, a barátnőm nagy nehezen kért tőlem 150 000 forintot, hogy a kutyáját meg tudják műteni. Szó nélkül adtam, sőt, fel is ajánlottam, én a megadáson nem görcsödök, nekem is van kutyám, Niki. Hát ez a kutyás dolog, ez a kutyára kérni az mindig jó, mert biztos, hogy adsz, vagy kapsz, vagy izé. Tehát ilyenek több, mint Anett vagy Évi, kérjetek kutyára.
4: Jó, ez azért ne ilyen nyilvánosan. Tehát...
1: Oké, majd egyszer írok egy ilyen levelet, ilyen nagyon-nagyon sajnálós levelet kutyásat Anettnek.
2: Kinyílik a buksa.
4: Próbálj meg.
1: Kölcsön adtam barátaimnak pénzt, hogy megvehessék álmaik házához a telket. Felépült a ház, és elváltak. Közben nem sikerült visszaadni a kölcsönt, majd azt ígérték, hogyha eladták a házat, visszakapom. A lány a felét vissza is adta, a férj közölte, hogy akkor már egy új nő oldalán feszenget, hogy a te barátnőd adja meg ő. Korrekt, nem?
2: Tű, ez igen.
1: És ott maradt az adóságon. Rajta. Gyönyörű sztori. Lacikáról szereznék egy képet, amin három seg dolgozik rajta egy dubai erkélyen.
2: Ez mutok össze az arcába az Oscar.
1: A volt férjem tartozik 3,5 millió forinttal. Válláskor közölte, hogy ő többet költött rám, míg együtt voltunk, így nem fogja visszaadni. Azóta sem adta vissza, ennek már 10 éve. Hát ez egy érdekes kérdés. Tehát, hogy ezek szerint neked volt készpénzed, a férjednek nem... kért tőled, te adtál neki 3,5 milliót, ugyanakkor azt mondja, hogy figyelj, ezt már rég kifizettem rád, nem erkölcsös, nem mondom, hogy az, de ugyanakkor meg valahol nehéz ezzel lenni, tehát hogyha ő tényleg tejben bajban füröztött téged, bőven 3 millió, 3,5 millió fölött költött rád, és utána azt mondja, add meg.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy akkor is kivettem minden gesztust a kapcsolatunkból, amit én beleraktam.
1: Igen.
2: A anyagi dolgokkal, na jó, akkor ezt is tornozom, és kifizettetem veled.
1: Igen, ez azt jelenti.
2: Furcsa.
1: Ja, 1 éve adtam kölcsön rokonnak. 2 hónapja lejárt a határidő. Nagy kus van. Én a pénzemet, ő a hitelképes rokonát veszítette el, neki soha többé.
4: Igen, szerintem az ember utána azt tudja mondani, hogy soha többet senkinek, még akkor se, ha valaki olyannal történne, akinek szüksége van rá. Nem? Tehát, hogy egy ilyen eset után az ember behúzza a féket jobb esetben.
1: Én azt gondolom, hogy akkor neki soha többet, vagy egyáltalán nem adsz már kölcsönséget.
4: Egyáltalán.
1: Igen.
2: Mennyi arca van ennek, nem? De így most az üzenetekből is, hogy mennyiféle helyzetből tudnak emberi kapcsolatok azonnal tönkre menni.
1: Abszolút. Egyébként sokan írták azt, amit én is így gondolok, hogy én ha adnék kölcsön, akkor csak annyit adnék kölcsön, amennyinek az elvesztése nem fájna nagyon. Tehát, hogy az az összeghatár.
2: Ez is egy logika, de ugyanakkor az is benne van, hogy most valakinek adsz, mit tudni, 1-2-3 bármennyi millió forintot, nem adja vissza, akkor még az is benne van, hogy neki ennyit ért a ti emberi kapcsolatotok, hogy inkább az feláldozza.
4: De egy emberi kapcsolat mit ér, Gyuri? Itt derül ki semmi.
2: Most ha barátságról van szó, akkor az is egy törés, hogy veszítettél egy barátot is vele.
4: De az összes történet így indul.
1: Én azt gondolom, hogy az emberek simán elvesztik a méltóságukat, ha pénzről van szó. Tehát itt azért ne felejtsük el, és talán már az újságokban is híre ment, annak a távoli kollégának, aki évekkel ezelőtt, mintha nem volna holnap, kért mindenféle kollégájától, most a szakmán belülről beszélek, tehát média szereplőktől kölcsön. És ugye nem lehet tudni róla semmit, mert nem adta meg, és engem is felhívott, és tőlem is kért kölcsön, és én nem adtam neki, mert egyszerűen furcsáltam, hogy én hogy kerülök oda az ő listájára egyáltalán, hát nem voltunk közeli barátok. És ezért mondom azt, hogy a méltóságodat elveszíted, amikor pénzre van szükséged. Tehát ő is elveszítette, a méltóságon alul kezdett el már telefonálgatni, majd eltűnögetni, és ha jól tudom, játékszenvedélye volt, ugye valami ilyesmit lehet, vagy ezt nem tudjuk pontosan? És ez nagyon-nagyon szörnyű. Tehát ott olyankor már nem gondolkodik a rokon se, a barát se, meg minden, hogy majd a te szemedben ő mivé válik, ha nem adja meg, hanem egyszerűen neki arra a pénze most nagyon szüksége van, és minden mindegy.
4: Mert vinni kell, vagy menni kell.
1: Igen.
4: Nagyon kemény, nagyon kemény.
1: Na jó, ez a baj. Jövünk vissza a hírek után is. Horthy Gábor jelentkezik, ugye az azt jelenti, hogy futball téma. Sok minden van most, mert a hétvégén lesz ugye a BL döntő, és hát rengeteg balhés szurkoló érkezik véletlenül Budapestre, de hogy ez amúgy mit hoz nekünk ez a BL döntő Budapestnek, erre nagyon kíváncsi, Gábornak van egy összeállítása erről, ugye?
2: Bizony, bizony. Meg hát foglalkozni fogunk azzal is, hogy kiirdették a válogatott VB kereteit, és azt mondja Gábor, hogy lesznek meglepetések.
1: Igen, hát ugye ami bennünk itt kérdéses, az, hogy akkor Neymart jelölte Ancelotti, akkor ott lesz-e a sérült Messi?
4: Nagy kérdés.
1: Cristiano lesz, ugye?
4: Elviekben igen.
1: Elviekben lesz. Akkor a németeknél vannak meglepetések. Ki a kapus? Ez a nagy kérdés most már hónapok óta, és ezen óriási viták mennek, hogy Neuer, aki már egyébként a válogatottságot egyszer már lemondta, feladta, hogy neki vége, most már csak a Bayern Münchenre koncentrál, mint nem tudom, 40 év feletti kapus, és most mégis szükség lehet rá.
4: Mert a nagy rutin.
1: Mert a nagy rutin, tudás. És akkor a fiatalok meg ott várnak, szóval, hogy egy csomó érdekes dolog lehet. Nem tudom, mi van az iráni történettel, azzal kapcsolatban van bármi fejlemény, és hát ugye ez Gábor nem fogja mondani, de Évi is mondta, hogy közben Marco Rossi is keretet hirdetett.
2: Na jó, erről is duhálunk.
1: Csak hát ugye mi nem megyünk a VB-re, de mindegy. Lehet, hogy ez egy reflex.
2: Ez egy árnyék
4: de mi van, hogyha mégis?
1: Mi van, hogyha mégis? Hívjuk Horthy Gábort a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
3: Én a műzlibe kérem, anya.
4: Itt a narancslevem, drágám.
5: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
3: Igen.
5: Akkor a tejemmel iszom meg.
4: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
2: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszoros digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elreped, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
14: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedései és a jpauto.hu per 30 éves ajánlat oldalon.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
18: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
19: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Helyreállítják a MOL Tisza újvárosi üzemét. Aranyérmeket találtak a veszprémi érseki palota pincéjében. Napos időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hónapokig eltarthat a helyreállítása a MOL Tiszaújvárosi üzemében. A létesítményben múlt pénteken robbanás történt. Egy ember meghalt, a 7 sérült még kórházban van. Állapotuk javul. A hatósági helyszínen is befejeződött, balesetveszély már nincs, zajlik a takarítás. A társaság megkapta a szükséges engedélyeket a helyreállításhoz, így megkezdődhetnek a munkálatok. A vállalat szerint az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. Csemege kukoricakonzerveket vizsgált a Nébi. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
1: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
21: Befőttes üvegbe rejtett aranyérmékre bukkantak a veszprémi érseki palota pincéjében. A helyiséget éppen felújítják, az üveget a pince egyik sarkában találták meg. Nagyjából 40 centiméterre rejtette el valaki, valószínűleg még a második világháború alatt. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar, 10 és 20 koronás, német, svájci és francia pénz is. A legrégebbiket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat pedig a 20. század 30-as éveiben verték. Az érméket ki is állítják. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig. Ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra kerül. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületnél. A torlódás már most több kilométeres. Egy műszaki hívás autó állt meg az M1-es autópálya határfelé vezető oldalán, az M0-as autóúti csomópontnál. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű. A torlódás már az M0-as autóútra visszaér. Egy autó és egy kis teherautó ütközött össze még a reggeli órákban Nyász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a Martfű-Cserkeszőlő összekötő úton, Cibakháza közelében. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Te írtad.
1: Én fölolvastam, én nem írtam, én ilyeneket nem írok. Jó, sziasztok, most akkor megkapta a kölcsön Stella. Stella nem kapta meg a kölcsönt.
2: Túl jó a feneke ahhoz, hogy kapja.
1: Igen, na nézem, hogy van-e még valami. Van mindenféle, tehát, hogy barátnőkért kölcsön, gyerek nem, üres a hűtő, gyerek nem kap enni, stb. Sose látta többet a pénzt. Tehát annyi minden van, amikor ugye az érzelmeidre hatnak.
0: Nagyon kemény, és nagyon nehéz egyébként jól dönteni ebben.
1: Pontosan. Na jó, gyerekek, itt már valaki nagyon üzeni, hogy ő már múlt héten megírta nekünk, hogy Neymar ott van, meg Cristiano, Luka Modric a különböző keretekben. De hát most mit nagyképűsködsz? Hát be is olvastuk.
2: Meg mi a szakértőnktől szeretnénk ezt tudni.
1: Pontosan.
3: Valaki így csinálja.
4: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
3: Valaki így.
5: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
3: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
1: Szia Gábor, jó reggelt!
6: Jó reggelt, napsugaras, jó reggelt mindannyiótoknak, jól vagytok.
1: Jól van, mindenki, igen, remekül van. Gáborom, hát kezdjük el, hát itt van a nagyon-nagyon buzgó, picit stréberke hallgatónk, aki már múlt héten megírta, hogy ezek az idős játékosok és ugye a nagy kérdéses játékos Neymar mind ott vannak a VB-n. Szerintem kezdjük el a VB-vel, mert ugye ott tartunk, hogy most már nyilvánvalóan minden válogatott keretet hirdetett, hogy kik mennek a VB-re. Na, mesélj a meglepetésekről.
6: A nagy meglepetés ma reggel ugrott a szemembe. Neymar megérkezett a válogatott edzőtáborába. Nem fogjátok kitalálni, hogy milyen közlekedési eszközzel.
0: Busszal,
1: dehogy.
0: Busszal.
6: Na, bocsi.
1: Hát de helikopter, nem más, hát ne viccelj. Hát
6: egyértelmű. A
1: egyértelmű.
6: Fekete démon, tudod, még a németek meg a franciák mindig a Volkswagenben tuszakolják az embereket, hogy legalább az utolsó 5 méteren mutassák meg az járgányt. Neymar megérkezett az edzőtáborba a fekete rotorral. Hát ez milyen?
1: Ez hihetetlen.
6: Ancelotti készítette a tekintélyét, nem?
1: Nem tudom, tehát hogy ez mennyire csapatbomlasztó, és én nem akarok nagyon messze menni, én azért tudok olyan magyar játékosról, aki egy pár játékos haverjával együtt egy magángéppel utazik haza egy nemzetközi mérkőzésre, úgyhogy a többiek meg egyébként busz és nemzetközi járat. És köszönöm szépen. És itt nem az a baj, hogy ezt megengedheti magának, hanem a baj az, hogy ez mennyire csapatbomlasztó.
6: Pontosan, és Neymarnak már a Santosnál is ez volt a problémája, mert az edzést le kellett állítani, amikor megérkezett a pályára, mert nyilvánvalóan az edzőpályán fog landolni a gépe, meg kellett állítani, és akkor ott kiballagott, tudod, ilyen halál unott pofával, ezt a kis neszeszerét a hóna alá szorítva.
1: Ezt akkor... nem mondott komolyan, tehát a pályán landolt ráadásul?
6: Igen, igen, igen. És itt
1: ezt Ancelotti végignézte?
6: Hát hallani biztos hallotta.
1: Igen, hallani biztos hallotta.
6: Mert nem a mentő helikopter érkezett, meg gyerekek, valaki rosszul átúrót, Neymar jött, tudjátok azzal a kis segédmotoros helikopterével, Jézus Isten. Amúgy meg úgyis, amúgy meg ő nagyon izgult, mert az előzetes hírek alapján Neymar nem volt benne a keretben.
1: Hát hogyne? Ezért is csodálkozom, hogy egy picit nagyobb szerénységet kellett volna mutatni.
6: Ennek a férfinak az nem létezik a szótárában, az életkönyvében ezt a szót, hogy szerénység, meg visszafogottság, ezt kihúzták. Az összeragadt az a két oldal, ráesett valószínűleg egyszer egy ilyen cukros csalóka, és akkor... és ez összeragadt, tudod, és nem is akarja szétszedni. Szóval a braziloknál kimaradtak egy páron, akik szomorúak, mert hát végülis ez életük nagy lehetősége, de a nagy potyogás egyébként nem csak a braziloknál volt, hanem az angoloknál. Thomas Tuchelnek a mai állapotában a legfőbb jellemzője az angol újságíróknál Anglia leggyűlöltebb trénere.
1: Ne hülyeskedj!
6: Nagyon ütik a németet. Hát, tudjátok,
1: de mit rontott ő el? Mert melyik angol csapatnál volt ő egyébként? Mindig elfelejtem. Régen.
6: Chelsea-nél.
1: Ja, Chelsea-nél, igen. Hogy ott meg nagyon-nagyon szerették.
6: Óriási szeretet volt. Na de hát azért, ne, angol nemzeti büszkeség, ne ragudjatok, egy vesztes háborúnak a lakója lesz az angol válogatottnak a szövetség.
1: Hogy Gábor, hagyjuk ezt már, volt már ott svéd is a szövetségi kapitány, tehát hogy ez ne az angol büszkeségről szóljon. Thomas Tuchel egy bevált edző angol platformon is, És de azt mondd meg, hogy mit rontott el? Ez kommunikáció volt, vagy rosszul rakta össze a csapatot, rossz volt a felkészülés? Miért gyűlölik most?
6: Nyíl egyenesen került ki a világbajnokságra az angol válogatott. Nyomogtak, jaj, ez az eredmény nem jó. Hát soha nem volt ilyen egyenes útja Angliának a világbajnokságnak. De most jön a nehézség, mert

0: kihagyott négy olyan játékost, akire nagyon figyel Anglia, és akik elég jó futballisták. Hát kezdjük az elején, egy Trent Alexander-Arnold nevezetű fickó, aki Szoboszlainak volt a csapattársa, és most a Real Madridban futballzik. Ez egy ilyen görbelábú, ilyen félvér fiú. Ez nagyon jó szezont ment a Liverpoolnál, ő neki volt köszönhető, hogy a Barcelonát egy ilyen szögletrúgásnál egy ilyen gyors gondolkodás alapján kiejtették, és egy gólt rúgtak, és ez a Trent Alexander-Arnold, ez a Real Madridnál futballozik, megérkezett nagy csinnadrattával, azt egyszer csak a kispadon találta magát. És nem kiegyensúlyozott a teljesítménye. Tuchel azt mondta, hogy neki ilyen ember nem kell. Mert amikor én is láttam, amikor ez az Alexander Arnold futballozott, hát vele csak sűrűbben voltak, de nem többen.
1: Aha.
0: Nyilvánvalóan ezt könnyen pofázok én itt a lakásomból.
1: Hát ezzel mindannyian ilyen szakértők vagyunk.
0: Nagyon értünk hozzá. Akkor itt van egy Cole Palmer nevezetű fickó, aki 24-ben az EB-n gólt rúgott, ez egy ilyen görbelábú, egy picit ilyen fáradt pióca tekintetű férfi. És ez egy ilyen cingár, ezzel nincsen izom, érted? Ez csak csont és bőr, de piszakügyes futballista, és isteni a ballába. Úgy tudja kavarni a játékot, hogy az nem igaz. Hát ő sincs a keretben. A magyarázat az, hogy jelenleg is ágyéksérüléssel küzd. Most ez az ágyéksérülés, ez nem olyan, mint mondjuk egy kéztörés, vagy egy izomszakadás, amit rehabilitációval lehet gyorsítani esetleg. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny sérülés, és ez nehezen gyógyul. Na, azt mondta Tuchel, hogy hát ő neki nem a kórház a város szélén kell forgatnia, hanem a világbajnokságon kell részt vennie. Akkor itt van egy Phil Foden nevezetű fickó, ez a férfi a Manchester City-nek a futballistája. Isten áldott a tehetség, azt hiszem 23 éves és már 3 gyerek édesapja, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ő is kimaradt a Cityből, és a magyarázat erre az, hogy elveszítette a formáját, nincs is stabilan a Manchester City-ben. Tehát ezt is lehet indokként fölvenni, és valószínűleg Thomas Tuchel ezt mondta. Na most emiatt őrjöngenek az emberek. És akkor most jön a legnagyobb név, Toby Maguire, a Manchester Unitednek egy ilyen hatalmas, nagy favágó típusú védője, aki egy időben elég kutyául futballozott, de mostanában nagyon erős alapember a Manchester Unitednek. Hát szegény depresszióba esett, amikor nem látta a nevét a keretben, illetve és itt van, szóval ő teljesen összeomlott. Ugyanakkor megérkezett egy Ivan Toney nevezetű fickó, aki régebben Angliában futballozott heti 40 ezer fontért, pillanatnyilag a Saudi Al-Ahli 30 éves csatára is pontja a gólokat, arról nem is beszél, hogy pont 10-szer annyit keres hetente, mint Angliában. És ő nem volt a válogatottban sem, a válogatott közelében, Tuchel viszont behívta. Ha azt nézzük a statisztikája alapján, hogy hány gólt rúgott és hány gólpasszt adott, ott a helye. De hát ugye a hagyományőrző angolok azok inkább még Ray Clements védetnék, mert hát ugye egy nagyon jó kapus, meg már idős. Na mindegy, úgyhogy nagyon-nagyon ütik verik Thomas Tuchelt. Valószínűleg a világbajnokságon majd ő választ fog adni az angoloknak, és hát pillanatnyilag teljes tűzalatt áll, és hogy mennyire értékeli őt az angol királyi ház. Vilmos herceg látogatóba ment az edzőtáborba. Vilmos herceg a legmegveszekedettebb futballszurkoló egész Angliában, már legalábbis nemesi szinten. Ott volt az Aston Villának a múlt hét szombati Európa Liga mérkőzésén, és úgy örjöngött a többiekkel, ölelt csókolt mindenkit. Hát természetesen a küzdőtérre nem mert lemenni, mert akkor a biztonságiaknak kihullott volna a hajaszál, de hát mindenhol ott van az Aston Villa, és úgy rázta az öklét, olyan boldog volt, mindenki csókolgatott, szóval ő is elment, meglátogatta Thomas Tuchelt az edzőtáborban, egyfajta támogatásáról biztosítva őt, már amennyire fontos a királyi háznak a támogatás az angol labdarúgó válogatottnak. Akkor most elmegyünk a spanyol válogatotthoz. Na. A spanyol válogatott az teljesen, a szövetség kapitány De La Fuente teljesen megdöbbentett mindenkit. Egyetlen egy Real Madrid játékos nincs a keretben.
1: Hát azok külföldiek, nem?
0: Nem, hát van ott azért spanyol.
1: Jó, hülyeskedek.
0: Hát egyébként külföldiek, igen.
1: A többnyire külföldiek, igen.
0: Most ezt egyszerűen elképzelhetetlen.
1: Miért nem csinálják azt, mint a magyarok, mindenkit honosítanak? Hát tényleg, hát nézd meg azért Willy Orbánt, a Négót, a Kerkezt, akkor hogy hívják az angol fickót, nem tudom mi, Bobby McQueen, vagy nem tudom.
2: Callum Stiles.
1: Mi?
0: Harry
1: Stiles, igen. Na jó, szóval, hogy egyszer honosítani kell, nálunk ez megy, útleveleket vannak egyébként még mindig a raktáron állítólag.
0: Hát igen.
1: Szerintem vannak még útlevelek.
0: Azzal az útlevélel a világ minden tájára mehet, érintés nélkül, be se kell menned.
1: Így van.
0: Na mindegy, szóval, hogy ez óriási szégyen is. Erről beszél mindenki, hogy jutott a Real Madrid odáig, hogy egyetlen kézzelfogható, vagy épkézláb játékos nincs, aki a spanyol válogatottba bekerül. Szemben a Barcelonával azok meg 8-at adtak. Szóval a Real Madridnál bárhogy is fognak most itt utálni a Real szurkolók, az óriási a kavarodás. Ráadásul Florentino Perez elnök úrnak, az idős ingatlan mágnásnak kihívója akadt Florentino Perez a Real Madrid elnöke. És hát felháborodott a közönség, már azt akarják, hogy Florentino Perez akarodjon onnan, mert ebben a szezonban semmi nem sikerült, káosz, anarchia, eredménytelenség, veszekedés, verekedés, és erről az elnök tehet. Aztán mondta az elnök, hogy ő bizony nem megy sehová, aztán mondta, hogy jó, akkor majd hamarosan lesz egy ilyen közgyűlés, és akkor majd dönthetnek. Igen, ám hogy jött egy fiatal ember, egy 40 éves közgazdász típus, és ő mindent megígért csak, hogy Florentino Perez menjen. Na hát, itt tartunk most Spanyolországban, ez most egy kitérő volt. Eljutottunk a német válogatóhoz.
1: Na, nagyon izgi.
0: Manuel Neuer utazik a világban.
1: Utazik?
0: Biztosan bevették.
1: Ez hihetetlen. Ő miért mondott igent?
0: Elősen kapacitálta őt Nagelsmann. Mindenki arra gondolt, azt mondta, hogy hát ez a férfi, ez nagyon-nagyon fontos a válogatott szempontjából. Hatalmas egyéniség. Egyébként meg nem véd rosszul mostanában, bár 40 éves, de ez semmiben sem akadályozza meg őt, hogy a csapat vezéregyénisége legyen. Na most egy Balmond nevezetű fickó, aki a Hoffenheimnek a kimagasló futballistája, kapusa, végigvédte a VB-selejtezőt. Tehát ez olyan, hogy megeszed a hideg előételt, megeszed a levest, megeszed a meleg előételt, és amikor jön egy csodálatos főétel költemény, akkor Balmondnak mondják, hogy figyelj öcsi, te most menj el, és a személyzeti kantinban fogsz majd ebédelni. Mert hogy a
1: Nagyon nehéz ez, mert ugye azt mondják, hogy Manuel Neuernek olyan rutinja van, és hát hány VB-n volt ő? Hárman volt már?
0: Igen.
1: Talán. Hogy olyan rutinja van, hogy igaz, hogy a teljesítménye már nem annyira konstans, azaz csodákra képes olykor, viszont néha mondjuk hanyag, de ugyanakkor összességében olyan rutinja van, hogy egy ilyen nagy rendezvényen, mint a VB, ő nagyon komoly előnyt jelenthet. Ott van a kapus, akiről te beszélsz, és ő meg vár, és most lehetne ő a Nummer 1, és mégsem. Szörnyű sorsok egyik. És úgy, hogy Manuel Neuer már visszavonult a válogatottságtól.
0: Pontosan, szóra, így van. Most képzeld el, minden reggel fölébred Oliver Baumann, kinyitja az internetet, leül a laptop elé, és azt látja, hogy Manuel Neuert élteti mindenki.
1: Igen.
0: Az anyátokat, hát én védtem végig a VB-selejtezőt, fantasztikus formában vagyok, jól teljesítek, és ott ülök a kispadon, és a fenekemet ki fog lukadni a maszkó alsó.
1: Neuer hát megvédte az elmúlt 12 évet.
0: Úgy.
2: Ha nem többet,
1: és világbajnok is lett, szóval azért.
0: Hát rendben van, meg azt is emlegetik, hogy példakép. Hát azért...
1: Mi?
0: Azért a Manuel Neuer példakép.
1: Én azt hallom, de mi a bajod ezzel? Nyögdécselsz.
0: Rendben van.
1: Mi a bajod ezzel? Példakép és kész.
2: Hát tény. Ezzel nem kell változtatni.
0: 60 évesen is példakép lesz, akkor is válogatott lesz?
1: Hát, hogyha kérik.
2: Hát és hogyha nem találnak más.
1: Hát nem találnak jobbat nála, persze, hogy az lesz.
0: Úristen, mekkora ellenzékben vagyok. Legyőztetek. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez a Baumann, ez minden nap ezzel kell, és szerintem élete végig az agyában fog ez a jégkocka.
1: Hát szerintem a VB után bármi is lesz, a Neuer végleg visszavonul. Tehát Baumann oda fog kerülni, lesz ideje bizonyítani majd a következő EB-n.
2: Akkor kell megmutatni.
1: Így van, tehát nincs ezzel semmi baj. Egyébként Manuel Neuernek akkor jön a második gyereke, nem?
0: Így van, hamarosan születik, és ő egyébként nemrég hosszabbított még egy évvel, tehát a VB után ő nem fog visszavonulni, mert a 26-27-es szezont is vele kezdi majd a Bayern München.
1: Az oké, hogy a Bayern, de a válogatottal ő be fogja fejezni.
0: Jó, hát igen, az már szerintem aktuális. Ja, ez bármekkora példakép is.
1: Jézusom, te nagyon ironizálsz. Na mi a helyzet? Évi nagyon kíváncsi Messire.
0: Lionel Messinek volt egy sérülése, Miamiban, megbetegedett egy kicsit, aztán mindenki azon aggódott, hogy fölépül-e, és aztán jött a felszabadító üzenet, hogy oké, minden rendben bele. És ott lesz ugye a nagy konkurense is, Cristiano Ronaldo, aki végre valahára Szaúd-Arábia bajnoka lett. Nagy nehézségek árán. 3 év ott tartózkodás és 600 millió dollár befektetés után bajnok lett az Al Nassr. Úgyhogy légy boldog, bocsit.
1: Nem vagyok boldog, mert nem érdekel. Tehát az arab liga egy picit sem érdekel. Na mindegy.
2: B-et se tud nézni, akkor arab liga se érdekel.
1: Az sem érdekel, egyelőre Ronaldo érdekel. Beszéljünk a B-ről apropó, és ugye hétvégén lesz Budapesten, és ugye tudjuk, hogy főleg a párizsi szurkolók, de hát az Arsenal szurkolók is lesznek puhák, hogy nagyon-nagyon sok balhés ilyen eseményt voltak már, városokat romboltak le. Gáborom, ezen kívül mire jó nekünk ez a BL?
0: Döntő. Hát például, hogy megláthatja mindenki, milyen nagyszerűen néz ki a Puskás stadion, a rendezők azok szerintem 72 óráig talpon lesznek, mert hogy egyik pillanatról a másikra érkeznek a különböző igények, ide kell menni, oda kell menni, egy kicsit én is benne leszek, mert majd ilyen nagyon fontos potentátokat fogok transportálni egy mikrobusszal, úgyhogy...
1: Te sofőr leszel, vagy mi?
0: Igen, ilyen transferes csóka leszek.
1: Ilyen Champions League-es transzittal fogsz menni?
0: Nem. Én a alsó sorom, én a lejjebb lévő sorban helyezkedem el, egy szürke autóval, de...
1: De milyen? De kit viszel?
0: Hát ilyen UEFA-s embereket, aztán MLS-es embereket, szóval én...
1: Ez és milyen autót kapsz?
0: Volkswagen. Das Auto! Érted?
1: Das Auto, oké. És akkor ez UEFA-s autó?
0: Nem, ez egy privát autó. Az UEFA-s autók azok, még egyszer mondom, azok a főnökök.
1: Na de főnökök, te be tudsz vinni a stadionba engem?
0: Uh-huh. Jó, hogy, hát a kalaptartó ne utazol.
1: De nem, hát akkor neked van engedélyed.
0: Uh-huh. De hogy, mert hát bocsánat, olyan akkreditációval, hogy
1: na.
0: Lépést nem tehetek önállóan, hát én nem mehetek be a stadionba.
1: De az az UEFA-s ember csak el kell vinni a stadionig.
0: Hát igen, de ő is ott majd kiszáll, nyakába veszi a paszt, a kis kártyáját, azt akkor nézik a biztonságok, hogy A, B, C, D, E. Annyit elintézek, hogy a kalaptartó alatt a transzporterbe bejöhetsz. Aztán utána úgy csinálod, ahogy akarsz.
1: Ez oké, de te, mert ugye rengeteg lezárás lesz, te azokon át tudsz menni?
0: Így van.
1: Wow, hát akkor veled megyek.
0: Hát még képzeld, az mekkora jövedet lenne, ha kapatnék egy kék villogót. Jaj, minden pirosan.
1: De azt lehet venni egyébként, aztán ÖMB-kutakon.
2: Lehet rendelni is.
1: Igen. Jaj, de jó, Gábor, hát ez tök jó. És hogy kerültél ebbe bele?
0: Ó, ez már egy régi ügy, mert már dolgoztam azzal a céggel, amelyik ezt az utazást szervezi. Én fölkészültem arra, hogy magából a mérkőzésről semmit nem fogok látni, igen. Hallani hallom majd, ugyanúgy, mint Neymar helikopterének érkezését Ancelotti, de nem lesz ott én nekem a közelben semmi. Meg hát én tegnap, még egyszer, ugye most lesz a Bajnokok Ligája döntő szombaton, tegnap játszották a Konferencia Ligát, amelyet a Crystal Palace nevezetű együttes nyert. Uh-huh. 120 éves a klub, és ilyen még nem fordult el, hogy egy éven belül 3 trófeát sikerült megnyerniük, az angol FA kupát, akkor a Charity Shieldet, ez az ottani szuperkupa, ahol a kupagyőztes és a bajnok játszik, és most, tegnap pedig a Konferencia Ligát. És ennek a Crystal Palace nevezetű együttesnek a vezetője egy osztrák ember, Oliver Glasner.
1: Igen.
0: Oliver Glasner ebből a középosztályi, középszintű csapatból Európa egyik legnagyobb márkáját építette fel.
1: Nem semmi.
0: És úgy lesz, hogy ez az ember most, ez volt az utolsó fellépése a Crystal Palace-ként, mert összevezett az elnökkel. Az elnök, miután látták a játékos ügynökök, hogy milyen jó futballisták játszanak ebben a klubban, elvitette az elnök az összes jó játékos, és a Glasner megmondta, hogy gyerekek, hát akkor most kérlek, ifistákkal fogunk kiállni. Erre az elnök mondta neki, hogy üljél vissza, majd én tudom, hogy mi lesz. Erre Glasner azt mondta, hogy jó, akkor köszönöm szépen, ez az utolsó szezonom. És már meg is lenne a munkám, ráállítólag Jürgen Klopp helyét foglalja el a Red Bull Akadémiánál. Aztán még visszatérve, ugye Vilmos Hercegnél tartottam, aki az Aston Villának a főszurkolója, ez az angol csapat meg az Európa Ligát nyerte meg. Tehát most, ha szombaton az Arsenal győz a Bajnokok Ligában, akkor olyan angol dominanciáról lehet beszélni, amire még nem volt példa.
1: Na, ezt jól mondod, mert akkor kíváncsi az angol válogatottra.
0: Hát most már igen, a közellenség Thomas Tuchel vezetésében.
1: Gáborom, hát köszönjük, ez egy nagyon szép összefoglaló volt. Izgulunk is, akkor jó munkát neked a hétvégén, jövő héten találkozunk.
0: Várom a pillanatot, és vigyázzatok a helikoptert, hallotok, akkor ne már értek.
1: Így van, köszönjük szépen, szia Gábor!
0: Sziasztok.
2: Megnéztem a videót, a pálya mellett szállt le. Tehát tényleg ott a focipálya mellett.
1: Ez felháborító tényleg.
2: De komoly bele edzőként mit mondasz? Hova parkolsz?
1: Na igen. Fő, közlekedési hír, M0-ás Dunahídon egy sáv járható az M1-es felé. A sor vége valahol az 5-ös után van, más is írja, M0-ás az M1-es felé Halászterek magasságában a 3-ból sikerült 2 sávot lezárni irgalmatlan dugóról, hagyjanak meg.
2: Burkolatot javítanak, és emiatt van a torlódás.
1: Köszönjük, Anett, fantasztikus vagy. Le a kalappal.
2: Nagyon szívesen.
1: Évi?
2: A mai nap legjobb pillanata, és sokszor halljuk, hogy mi vagyunk a körbetartozások országa. Erre általában legyintünk, de egy felmérés szerint van alapja, hiszen minden második magyar tartozik valakinek. Beindult a fantáziánk, mi kinek és milyen feltételekkel adnánk.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa. Vajon elfelejtettem valami fontosat?
15: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
16: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 6 perc múlva. Sziasztok! Köszönjük, Anett, fantasztikus vagy, persze mindenki más is üzeni, Zsé.
2: De édes vagy, köszönöm, Zsé. Ennyit írt?
1: Ennyit, igen.
2: És ezzel mit akart jelezni?
1: Szerintem azt, amikor az előbb megdicsértem Anettet, amikor kiegészítette a közlekedési információkat, és azt mondta, hogy le a kalappal is fantasztikus, és őrület, ahogy dolgozik. De szerintem ez az elismerés az, amit ő meg akart erősíteni, ennyi.
2: Nagyon jó. Mindenki olyan akar lenni, mint te.
1: Nem, olyan akar lenni, hogy ő is ismerje el az apró dolgokat.
3: És ez jó. Tehát, hogy nem kell mindig a nagy dolgokat, tehát az apró dolgokat is el kell ismerni, mert az jól esik az embernek.
2: Így van, Kakós Csiga.
1: Hagyjuk ezt, ez nem mindenki érti, már az emberek kiszálltak az autóból, akik hallották azt az okádék témát. Már nincsenek köztünk.
2: Én hoztam.
1: Tudom, hogy te hoztad. Évi, mesélj. Mi volt még?
2: Így van a mai nap legjobb pillanata. Sokszor halljuk, hogy mi vagyunk a körbetartozások országa. Erre találtunk is egy felmérés, mi szerint minden második magyarnak tartoznak, és beindult a fantáziánk, mi kinek milyen feltétellel adnánk kölcsön.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Teljesen hétköznapi témával fogunk foglalkozni, ugyanakkor szerintem majdnem mindenkit érint. Olyannyira, hogy Magyarországon is, hát ezt egy felmérés mondta ki, Magyarországon minden második ember tartozik valakinek. Pénzzel.
2: Az nagyon sok.
1: Ez tényleg nagyon sok.
4: Többenet. Főleg úgy egyébként, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, tényleg a kölcsön az egy olyan dolog, amiben az ember nagyon nem akar belemenni egyébként, legalábbis a magam részéről én így vagyok.
1: De miért?
4: Pénz az egy muszáj racionális alapon történő döntés, és ez egyből hozza a konfliktust.
1: Akkor most válasszuk szét. Tehát az ugandai ismerősödnek nem adsz. Itt nem, tartunk először. Itt. Jó, akkor most lépjünk át a mi hazánkba.
2: Oké. Okay.
1: Jó? Amit ugye a hazánkba. A mit, azt felejtsük el.
4: Azt a hazánkba. Hagytok Ugandába, így egyedül.
2: Látod, én megyek veled mindenhova.
1: Köszönöm, Évi, köszönöm. Szóval lépjünk át hazánkba, és nézzük meg, hogy itt hogy állunk. Például, akkor legyen tényleg a barátok, rokonok irány. Barát, rokon, az a legveszélyesebb, nem? Minél közelebb áll hozzád az ember, a legrizikósabb.
4: Annál rizikósabb, igen. Amikor kér egy barát, az már nem egy túl barátias húzás, mert egy olyan kellemetlen helyzetbe hoz téged, meg egy olyan érzelmi manipulációnak fog alávetni.
1: De csak egy hónapra kérem, Gyuri. Igen. Ne hagyd már a cserben. Neked úgy is van, nekem meg most tudod, hogy egy ilyen átmeneti időszakon van, Gyuri.
2: Most nehéz életem van.
1: Így van.
4: És ezek azok a klasszik mondások, ami miatt azt érzed, hogy te vagy a rossz ember, hogyha nem fogsz adni.
2: Meg fogok majd új munkahelyet keresni, csak most itt még nem fizetnek annyit.
4: Ha munkát sincs, jó.
3: Fordított helyzetben is.
1: Nagyon elárulta magát.
4: Ezt nem szabad elmondani, Évi.
1: Így van, de hogy tényleg most rajtad kívül nem számíthatok másra, Gyuri. Hát azért...
4: És akkor ha azt mondom neked, hogy jó, akkor viszont mit tudom én, mennyit, attól függ, mennyit kérsz, de az ingatlanodra rávetetsz majd engem szépen, mit tudom én, tulajdonostársnak addig, amíg vissza nem adok esetleg, akkor azért megsértődsz?
2: Igen.
4: Igen?
1: Hát igen, hiszen ugye a mi barátságunk és az eltöltött közös 10-12 év, az smafu. Uh-huh. Ti ismered ezt a szót, hogy smafu?
4: Nagyon is ismerem. Sokat hallottam tőled az elmúlt 10-15 évben. Tudom, hogy mi következik utána.
1: Fontos nektek az, hogy kölcsönadtok, hogy mire kéri?
3: Persze, hát egyébként nyilván.
1: Szemműtétre.
3: Akkor adok.
4: Én is. Arra valószínűleg.
3: Igen.
1: Pedig szemüveges, tehát hogy megvan még műtét nélkül. Tehát...
4: Jó, szóval te nem adnál.
2: Ezek nem szerint. Keresed a határt.
1: Egy szemüveges barátomnak szemműtétre nem adnék. Tök jól lát.
4: Okay. De az a típus, hogy akinek pénzt kérnek kölcsön, ezt megmagyarázod, hogy milyen is lesz szüksége.
1: Hát a lézeres szemkorrekció az luxus.
2: Uh-huh. Melműtétre adnál?
4: De gyönyörű mellett
1: ki,
4: van, ezt mondanám.
1: Kim ő?
4: Unokahúgod. Unokahúgod.
1: Amúgy bombázó, vagy amúgy is szar a csaj?
4: Bombázó. Csak ennyi hiányzik a tökéletes boldogsághoz.
2: Igen, igen.
4: Unokahúgod.
1: Csak két lötyi-mötyi van neki, de amúgy bombázó, tehát minden arca, haja, feneke, válla, minden íz, és a két lötyi-mötyit szeretne.
4: Estrella ezt szeretné megoldani, igen, az unokahúgod.
1: Estrella.
4: Estrella.
1: Estella.
4: Estella. Így beszélhetem. Családom ő Estella. Hát, milyen kifogásokkal próbálnád lebeszélni? Szép ez úgy, Estella? Stella.
1: Nagyon jót kérdezel. Inkább gyártsunk kifogásokat, mint hogy adjunk Stellának. Nézd, Stella amúgy is el fog kelni, nem? Egy, kettő.
4: Popsit szép, Stella.
1: A popsi a szép, a szája szép.
4: Tehát bókolgatnál az unokahúgodnak.
1: Nem sűrűn.
4: És tehát... Na, szép a fenek, Stella. Hagyjuk ezt a cicit.
1: Nem ezzel építeném le, hogy szép a feneket, Stella, hagyjuk a cicit.
2: Ennél csak kreatívabb lenne, nem?
1: Nem. Mi van, hogyha... mondjuk egy autóra kér, tehát hogy most tényleg el akarja egy BMW-re cserélni. Van egy használt 12 éves BMW, és az tök jól megkapná 5 millió forintért, és most ki tudna szállni a Swiftből.
4: Ó, de hát olyan megbízható kis kocsija van, nem?
1: A Swift. Mm-hmm. Tehát a saját nyomorúságába ütnéd bele az orrát még egyszer.
4: Hát tőle tanultam Stellával, hogy csinálnád. Én minél tovább ezt
2: jó, a stratégiát. Jó, a Suzuki hátulja.
1: Anett. Bömbit akar 12 éveset, 5 milláért most kapna egyet, a Swiftből jól kiszállna. És kéne 2,5 millió.
3: De mondanám, hogy nekem sincs BMW-m, tehát ja. Hogy miért is akarsz te? Tehát, hogy jó neked, még most gyakorolsz, tehát majd később spórolj.
1: Hát, mondjuk 57 éves.
3: Ja. Akkor meg már tök fölösleges.
4: Ja, ez az. Hozd meg a hangulatát az élethez.
1: Gyerekek, itt az minden... a baj, hogy átment viccbe az, hogy hogy alázunk meg rokonokat és barátokat. Tényleg.
2: Swiftből BMW-be ülsz, bocs, nem élet, nem változtatja meg az életedet.
1: De
2: csak
1: nagyon.
2: Ki mondta ezt neked?
1: Hát ez néz körül vidéki helyeken.
4: Meg panelházak előtt.
1: Közeli helyeken. Dombokon hegyeken. Azért ott...
4: Megváltoztak életek.
1: Egy BMW sok életet megváltoztatott. Na, most azért elmondom, hogy azt tanácsolják, hogy bárki, akár barát, akár családtag, kölcsönkér tőled, akkor menj el vele együtt közjegyzőhöz, és előtte írjatok alá egy szerződést, és ez biztosít be téged, hogy később bírósági eljárás nélkül is vissza tudod igényelni a pénzed, hogyha valami miatt nem akarná visszaadni. Aha. Csak a kérdés az, hogy te elvinnéd-e, nem tudom, tesódat, anyádat, a Lacikát közjegyzőhöz.
4: Közeli családtagot nyilván nem, de közeli családtagnak nem is kölcsön adnék, tehát most a szüleimnek nyilván nem kölcsön adnék, hanem kell pénzt adnék, tehát hogy ez nem életszerű. Egy baráttal más, egy barátot elvinnék.
1: Én azt gondolom, hogy ha valakinek kölcsön adsz, mindig mérd föl, hogy van-e nálad a zsebedben valamilyen zsaroló potenciál, amivel meg tud az illetőt zsarolni, ha nem adja vissza. Tehát...
4: Igen, valami biztosíték, hogy tudod, motiválod.
1: Pontosan. Igen. Tehát mondjuk te itt a műsor során összebarátkozol egy híres magyar színésznővel, Gyuri, dumálgattok sokat, néha elmentek fröccsözni, meg minden is nagyon jóba vagytok, és több sorozatban szerepelt, ez csak azért mondom, hogy azért ott csúran cseppen. Volt zsűritag is talán valamilyen műsorban, a lényeg az, hogy valami miatt megszorul, és kérne tőled 5 millió forintot. És azért az 5 millió forint az neked is fájna, tehát azért neked sem
4: persze,
1: laza a pénztárcán.
4: 5 millió az mindenkinek, igen.
1: Így van. Na, és elkezdesz gondolkozni, mert tök mázlista vagy, mert egy haverod, amikor megtudta, hogy ez a csaja szerepel a műsorban, minden, egy haverod átküldött róla titkos fotókat, ahogy ez a színésznő jó pár évvel ezelőtt egy dubai szálloda erkélyén, hogy is mondjam, három sejk dolgozik rajta, és tele van az erkély szórva dollárokkal.
4: És ezek nekem megvannak ezek a képek?
1: Ezek megvannak, hát 4-5 fotó.
4: Hát tényleg tök mázlista vagyok. Bárcsak lennének tényleg ilyen barátaim.
1: Igen. Na, hogyha nem adja vissza a pénzt a megígért dátumra a csajszi, akkor mennyi idő után vetnéd be a képeket?
4: Hát először nyilván hosszan jó fej lennék, várnám, kérném. Ha el akar,
1: tehát van egy dátum szeptember 2 mondjuk, és akkor te várnál meddig? Még írnál neki, tudom, mi van már lejárt?
4: Karácsonyig még várni.
1: Karácsonyig
4: tehát várnál? Nyilván írogatnék közben, meg nyomasztanám, meg ilyesmi, meg egy idő után kilátásba helyezném azt, hogy hát tudod, hát ne okozzunk egymásnak kellemetlenséget, mert
1: tehát
4: hát...
1: karácsonyig, tehát december 24. Uh-huh. Tehát 25-én pattintanád ki a képeket.
4: Pontosan.
1: Jeleznéd a csajnak, hogy 25-től megy ki a kép.
4: Nem lesz boldog a karácsony, Erika, vagy bárhogy is hívják.
1: Bárhogy is hívják. Jeleznéd neki. Vagy kimegy a kép?
4: Nem, hát figyelj, azt jelezném. Tehát amikor, mert ezt valószínűleg megelőzni az, hogy annyira eldurvul a viszonyunk, amikor már tisztán látszik, hogy itt nem lesz ebből okés, hogy azt jelezném, hogy figyelj, akkor ez fog történni.
1: Hova tennéd ki a képet, ha ki kell tenned?
4: A Bocskor Facebookra, ott a legegyszerűbb, nem?
1: De, nyugodtan, ugye? Bármikor rakja Erika dubai képeit.
4: Tök tuti elérésünk lenne.
2: Az biztos.
4: Pörögnének a lájkok. De most már azt nézzük a másik részről, mondjuk itt csapaton belül, mi adnánk egymásnak kölcsön szerint, félig meddig család is vagyunk, hát annyi időt töltünk együtt, mint a testvérek lennénk.
1: Hát igen, ez egy jó kérdés. Hát nem szívesen.
4: Nem, nehéz lenne.
1: Nem, nagyon, meg az sem mindegy, kinek. Atinak, nem úgyse váradsz vissza semmit.
4: Atiba csak bedobálják a pénzt.
1: Hát az biztos. Igen. Lacika, nem tudom, Lacika nagyon cuki, meg egy becsületességet mutat hosszú távon, de ki tudja, vannak-e kicsúszásai.
4: Benne van, hogy túlkalkulálja magát, hogy szándéken kívül esetleg nem tudja.
1: És viszont bara a legnagyobb ártatlan arcmutató.
4: Megsajnálnád, mi?
1: Nem tudom.
4: Jó, mondjuk tegyük fel azt, képzeld, a Lacikának adsz 5 milliót, ugyanígy. Mint ahogy én is a művésznőnek. Igen. és hát le is papírozzátok meg minden, és hát Lacika nem adja vissza a megadott időre. Kéred, mutatja az ártatlan arcot, fenyeget. Minden.
1: Nem. Miért fenyegetsz, hogy nem adom vissza?
5: Nem, te engem, hogy már fenyeget. Add már vissza.
1: Ez egy fenyegetés? Hogy add már vissza, ez egy fenyegetés? Bocsánat, nem lehetek mérges hangú?
5: De nyugodtan, azért mondom, de még mindig nem adom.
4: Ne veszetek össze, még nem adtál neki, tehát, hogy még ez még fiktív.
1: Na azt mondja, fenyegetem. Hát mondom, mivel add már vissza? Ez neki fenyegetés. Milyen durván beszélt velem a bocsi. Add már vissza.
4: Ugye add vissza úgy is, hogy nem adott szerintem, mert... Képzeld, hogy elkezd eltűnni az életedből. Így reggel se jár már be. Egy hétig beteg, egy hétig ez van, egy hétig az van.
1: Nem reagál az SMS-ekre.
4: Nem reagál az SMS-ekre sem, mert megsértődik egy ilyenen. És akkor
1: de
4: tudja azt, hogy vannak olyan barátaid, akik, mit tudom én, ilyen pufi jackiben odaállnak, hogyha kell, és akkor nagyon szigorúak, és akkor mondják, hogy vissza kéne adni azt a pénzt, Erdős úr?
1: Az erőlegényeim vannak. Aha. De a Lacika tudja ezt?
4: A Lacikának már ezt meglegyezted egy-egy ilyen vitánál, hogy ez a kísértet meg kit. Igen.
1: Aha, jó, oké. Okay.
4: Mikor szólnál ezeknek az embereknek? Vagy azt mondod, hogy a Lacika annyira ártatlan mackó a szemedben, és imádod, hogy ezt az eszközt sosem vetnéd?
1: De bevetném.
4: Bevetnéd.
1: Uh-huh. Laci, most ne tiltakozz, a kérdés az, hogy mennyire. Hát ugye ezek meg szokták érezni, hogy miért törjék el, nem?
4: Ja, hogy te egy befejezt ugrasz ebbe a bizniszbe, jó?
1: Nem, de hogy lehet egy enyhével kezdeni.
4: Lehet.
2: Melyik az a testrész, ami enyhe?
4: Hány nap után folytatnád lesz a beszélgetést a Lacika tartozásához?
1: Tehát a lejárt határidő után, mikor igen. Hívnám fel a legényeket?
4: Öt nap, 10.
1: De amikor én már lélekben feladtam, és úgy érzem, hogy Lacika tényleg át akar verni.
4: Aha.
1: És ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha Lacika még ad életjeleket, meg sajnáltatja magát. De ha tényleg eltűnt, onnan, amikor ezt felfogom, hogy eltűnt, onnantól már napok kérdése is. és akkor ott lennének nálam a fiúk.
4: Aha.
1: És mi a kérdés?
4: Mit kérni a belépőnek a fiúktól?
1: Hogy megkérdezem, hogy mi a menü. Tehát, hogy... mert ugye én csak hallottam olyanokat, hogy van sima kéztörés, aha. Van kéz- és lábtörés, van csak lábtörés, van csak ijesztgetés, tehát ez a falhoz nyomom a fejét, picit belevágom a falba egy párszor.
4: És így választaná egy a laminált étlapról, ahol így ott vannak sorba ezek?
1: Igen.
4: Aha.
1: Igen.
2: Ettől visszakapod a pénzt?
1: Lacika, visszakapom a pénzt?
5: Nem tudom, de... Az igazság, nem tudom, hogy 5 milliót ér ez, amit ez jogilag ez okozhat neked.
1: Tehát nem okozhat semmit jogilag ez nekem.
5: De azért igen. Most nem csak...
1: Hát
5: nem. Tehát, hogyha én mondjuk vissza akarom szerezni a pénzemet, és ezért testi fenyítést alkalmazok, azért arra nagyon rá tudok.
1: Mérges lennél, vagy hogy érted?
5: Nem úgy értem, hanem...
4: Vannak büntető törvénykönyvi vonatkozási, erre gondol. BTK.
1: Én értem, de hát nem azt fogják mondani, tehát amikor elmennek hozzá, nem mondják azt, hogy a bocsinak a pénzét ad ide, mert most akkor eltöröm a karod.
5: Jó, de én
1: ha nem tudod,
5: mondani,
1: hogy miért jöttünk.
5: De én azt fogom mondani.
1: Ennyit fognak mondani.
4: Sokkal jobb, ezt ki nem nyomozza egy poáról se.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 5 perc múlva. Drága testvéreim, üzenik, kellene egy kis Léa fiktív macskám ellátására. Ha meg nem teljedek, rakjátok ki a képet a Facebookra, azt töröljetek. Igen, na esküszöm, nem vagytok normálisak, hogy lehet így pácienseket átvenni, beutalni, itt sokan nem értenek magyarul, csak azt látják, hogy az állatorvos valakihez jöttek, vigyorog vagy épp röhög. Itt a praxisban, a váróteremben is a retro hallatszik, jó volt a ma reggel is, a tegnapi adás top, kösz a mai jókedvet, üdv az állatdoki Kolozsvárról! Ezek jól esnek.
2: Hát sajnálom, hogy a kutyák így nem hallanak, vagy nem értenek minket, Anett.
1: Így van, nagyon a sajnálat. Jó, hát köszönjük szépen, ennyi volt, drága barátaim, jön Vágó Piros, gondolom.
2: Így van,
3: igen,
2: itt van.
3: Már pakolászik, itt látom innen keresztbe az ablakon túl.
1: Szia. Az azt jelenti, hogy nagy műsor lesz, hát ahogy a hozott cuccot,
3: igen,
1: akkor az nagy műsor lesz.
3: Eszközöket, mindenfélét hozott, igen.
2: Hát meg magát.
1: Meg ha előveszi, érted, akkor az nagy műsor lesz.
3: És értve. Minden eszközt elővette, hogy látom már, úgyhogy...
1: Úgyhogy most ez... ő jön, aztán holnap reggel jövünk. Hát, mi?
3: Ez show műsor lesz.
1: 6 óra 8.
3: Hallgassátok a pirost.
1: 6 óra 8.
3: Akkor.
1: Holnap reggel.
3: Igen.
1: 6:08.
3: Aha.
1: Neked más kéne mondani
3: nem
1: most.
3: Nem szoktál még ilyenkor elköszönni, vagy valami?
1: Nem.
3: Akkor viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
6: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz kapcsán. Szokatlan hőség tombol Spanyolországban. Napos időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Soron kívüli vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter egyeztetett a MÁV vezetésével az eset tanulságairól. Vitézi Dávid elrendelte, hogy nézzék át az előző ciklusban vásárolt hasonló típusú mozdonyokat, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Jeleztem, azonnali lépések történtek annak érdekében, hogy a MÁV és a BKK hatékonyan együttműködjön ilyen esetekben, és a fővárosi társaságot is bevonhassák a pótlóbusz rendszerben. Hónapokig eltarthat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A létesítményben múlt pénteken robbanás történt. Egy ember meghalt, a 7 sérült még kórházban van. Állapotuk javul. A hatósági helyszínen is befejeződött, balesetveszély már nincs, zajlik a takarítás. A társaság megkapta a szükséges engedélyeket a helyreállításhoz, így megkezdődhetnek a munkálatok. A vállalat szerint az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyagellátását. Csemege kukoricakonzerveket vizsgált a Nébi. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
6: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
5: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak. A kánikula az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig biztosan kitart. Ma már újra napos időben bízhatunk, a hidegfront átvonult hazánkon, így estig már sehol sem lesznek záporok, zivatarok. A szeles időben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is sokat süt majd a nap, és eső sehol sem várható. 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek majd frissítő záporok. Szombaton az északi, északkeleti megyékben, vasárnap a Dunántúlon eredhet el az eső.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szinte hihetetlen, de már csütörtök van. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit majdnem 5 perccel 10 óra után. Délután 2-ig töltjük együtt az időnket, és vidám slágereket is hozok majd. A Fun Factory-től, Carly Rae Jepsen-től, Belinda Carlisle-jal kezdünk.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt az időnket délután 2-ig ezen a csütörtöki napon, amikor is végre megérkezett a várva várt enyhülés, egy kis hűsítés a tegnapi hidegfronttal, ami volt, ahol igen látványosan érkezett, hatalmas, nagy szürke fellegekkel, nagyobb széllel, sőt volt, ahova még jeget is hozott. Máshol, mint például a fővárosban, csak úgy messziről figyeltük az egyre gomolygó felhőket, én hallgattam este a szél zúgását, ahogy lebegtette a fák leveleit, de sajnos eső nem érkezett. Azt hiszem, a mai napi időjárásra mondják azt, hogy kellemes, és ilyenre készülhetünk még holnap is, aztán a hétvégén visszatér már a nyár, utána már megint egy picit bizonytalanabbá válik az időjárás, de erről majd később mesélek, inkább mondom, hogy milyen slágerekkel folytatom mindjárt. A Back to Black Máté Péter slágerét a zene nélkül mit érek én dolgozta föl jó érzékkel, előtte pedig jöjjön Billy Joel-lel az Uptown Girl Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Szép lassan elérkezünk egy réges, régi és messzi-messzi galaxisba, az Osan jó voltából. Egy valódi X-szárnyú vadászgép landol ugyanis az egyik Osan áruháznál. Igen, valóban egy életnagyságú Star Wars látványossággal készülnek a Galaktikus Fesztivál keretében. Emellett pedig május 30-án és június 6-án 19 hipermarketben élő karakterek, csillámtetkó és üvöltő verseny is várja a családokat. Gyűjtsék a matricákat az 5000 forintonként járó csomagokból, és nyerjenek most tőlünk egy hivatalos Star Wars Legót. A kérdésünk pedig ma így szól, melyik áruházban található az életnagyságú X-szárnyú? A. Dunakeszi, B. Debrecen, C. Kecskemét. Nézzenek utána az osan.hu/galaktikusfesztivál oldalon, és írják meg a helyes megfejtést a 0620-2222-122-es számra.
2: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
5: G-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
1: A reklám után.
7: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap az érkező hidegfront rányomta a bélyegét a közlekedésre is. Nagyon sok baleset volt, egyéb fennakadás. Most is írt nekünk az egyik hallgatónk István. Közlekedés info: Tatabánya után Budapest felé az M1-es külső sáv teljesen bedugult, a belső sáv járható. Köszönjük szépen, ez ugye már egy ideje így van a felújítási munkálatok miatt. A 2-es főúton Vác belterületén baleset történt, viszont a 33-as kilométernél félpályás korlátozásra készüljenek, mint ahogy az 51-esen Baja belterületén a Jelki körforgalomnál is. És a szokásosnál is erősebb a forgalom az M0-ás keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és a Péceli csomópont között mindkét oldalon torlódásra, illetve jelentős menetidő növekedésre kell készülni. Köszönjük szépen hallgatóinknak is az infókat, cserébe érkezzen a Stéruszkóval az In the Army Now, az Erasure-t is meghallgatjuk, Sandra nyitja a sort in the heat of the night.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk 1999 egyik audiós és egyben vizuális emlékével is a Bloodhound Gang-től. Mert hogy bizony a videóklip igen markáns, amikor majomjelmezben ugrálták végig az együttes tagjai Párizst. Őket is meghallgatjuk, és érkezzen Bryan Adams Here I Am slágere. Megint változatos lesz a kínálat, 11 óra után is tartsanak velem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Szép lassan elérkezünk egy réges, régi és messzi-messzi galaxisba, az Osan jó voltából. Egy valódi X-szárnyú vadászgép landol ugyanis az egyik Osan áruháznál. Igen, valóban egy életnagyságú Star Wars látványossággal készülnek a Galaktikus Fesztivál keretében. Emellett pedig május 30-án és június 6-án 19 hipermarketben élő karakterek, csillámtetkó és üvöltő verseny is várja a családokat. Gyűjtsék a matricákat az 5000 forintonként járó csomagokból, és nyerjenek most tőlünk egy hivatalos Star Wars Legót. A kérdésünk pedig ma így szól, melyik áruházban található az életnagyságú X-szárnyú? A. Dunakeszi, B. Debrecen, C. Kecskemét. Nézzenek utána az osan.hu/galaktikusfesztivál oldalon, és írják meg a helyes megfejtést a 0620 22 22 122-es számra.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után...
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: A legtöbben online adták be idén az adóbevallásukat. Sokan választják a jótékonykodást a repont automatáknál. Napos száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZJL bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 ezeren pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158 ezeren tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban holnap és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek és más szakemberek várják az iskolásokat, ezt mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
9: 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
8: Riasztást adtak ki a hőség miatt Olaszországban. A legmagasabb figyelmeztetés van érvényben Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban, valamint további 14 városban. Az országban 32 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom miatt fullasztó lesz a hőség. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy dél és délután 4 között ne legyenek a tűző napon, és a szabadtéri munkákat is felfüggesztették erre az időre. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: 11 óra után járunk már 4 perccel, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Madonna is pörget majd bennünket a Hang Up-ban, meghallgatjuk Phil Collins-t Philip Bailey-vel az Easy Lover-ben, a Eurythmics-szel a Sweet Dreams-szel pedig indítom az órát.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Egyidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez az időszak valahol talán felerősíti a baráti kapcsolatok működését is. Valahogy azzal, hogy hosszabbak a nappalok, könnyebben találunk, keresünk lehetőséget, alkalmat arra, hogy találkozzunk a barátainkkal. Na de ki, hogyan ismerte meg a barátokat? Lehet, hogy többféle baráti társaság vagy barátság is van az életünkben, de pont erre a sokszínűségre vagyunk kíváncsiak, úgyhogy meséljenek. Én pedig mondom, hogy milyen előadókkal folytatom. Madonna Hang Up-al, a repülők egy LGT feldolgozással ringat el bennünket, és már is indítom a sort egy tipikus bulidallal, a Csomba van.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kevésbé érezzük bosszantónak az idő múlását, hogyha tudunk kapcsolódni barátokkal, minőségi időt együtt tölteni, ami szerintem mindig öröm. És azt kérdeztük ma hallgatóinktól, hogy ki hogyan tett szert a barátaira, hol ismerkedtek össze. Eszter például ezt írta, az összes barátunkat a vizslánknak köszönhetjük. Együtt kezdtünk el túrázni először a vizslatúra, majd a vizslakalandorok csapatával. Időnként több napot is együtt töltünk, mindig nagyon várjuk mindannyian. Wow, ez nagyon jól hangzik, és ráadásul meg is van ugye a közös érdeklődés, meg egy közös beszélgető pont már mindenképpen van. Lala bástyától pedig a következő üzenetet kaptuk. Szia, Peti 42 éve költözött az utcánkba, azóta barátom. Hát gratulálok akkor ehhez a szép hosszú barátsághoz, vigyázzatok is rá. Mi pedig akkor folytassuk most George Michael Faith slágerével.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Szép lassan elérkezünk egy réges, régi és messzi-messzi galaxisba, az Osan jóvoltából. Egy valódi X-szárnyú vadászgép landol ugyanis az egyik Osan áruháznál. Igen, valóban egy életnagyságú Star Wars látványossággal készülnek a Galaktikus Fesztivál keretében. Emellett pedig május 30-án és június 6-án 19 hipermarketben élő karakterek, csillámtetkó és üvöltő verseny is várja a családokat. Gyűjtsék a matricákat az 5000 forintonként járó csomagokból, és nyerjenek most tőlünk egy hivatalos Star Wars Legót. A kérdésünk pedig ma így szól, melyik áruházban található az életnagyságú X-szárnyú? A. Dunakeszi, B. Debrecen, C. Kecskemét. Nézzenek utána az osan.hu/galaktikusfesztivál oldalon, és írják meg a helyes megfejtést a 0620-2222-122-es számra.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz három fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevend, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer.
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
10: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki hogyan tett szert barátokra, a barátaira vagy a barátjára? Ez a mai kérdésünk a hallgatókhoz. Aláírás nélkül érkezett a következő üzenet. A legjobb barátom egyikét 93-ban Bécsben a Disney 3 muskétás című filmjének forgatásán ismertem meg, ahol statiszták voltunk. Azóta is tart a barátság. Akkor nektek is előre egy mindenkiért, mindenki egyért. Mi pedig folytatjuk közlekedési infókkal is. Mert hogy például az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé a 17-es kilométertől burkolatot javítanak, emiatt körülbelül 14 kilométeres torlódás alakult már ki errefelé, aki teheti, válaszol másik útvonalat. És szintén az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös csomópontja és a Péceli csomópont között a szokásosnál erősebb a forgalom, mindkét oldalon torlódásra és jelentős menetidő növekedésre kell készülni. Köszönjük szépen, ha a hallgatóink is írják a közlekedési infókat, mi pedig már is lendülünk tovább, és tényleg szó szerint egy igazán pörgős sláger. A Kiss-szel folytatom I Was Made for Loving You a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Arról kérdezzük ma hallgatóinkat, hogy ki hogyan tett szert a barátaira, és a baráti társaságok már szerveződnek a hétvégi BL meccsnézésre, aminek vagy így, vagy úgy, de diadal lesz.

0: Hevesi Tamás slágerét is játszom majd délután, és érkezik majd a Depeche Mode is. Nagyon más stílus, de ahogy már megszokhatták hallgatóink, igen változatos zenékkel várom majd a hallgatóinkat ezek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint. 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
0: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. Még be lehet jelenteni a tavaszi fagykárokat. Napos, száraz, szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
9: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
0: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt, csak nem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze, több mint 17000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több tízezren érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások, vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Különleges rekord született az Egyesült Királyság egyik vidámparkjában. Egy 63 éves ikerpár tagjai 20 ezer alkalommal ültek fel a hullámvasútra. Először 2001-ben próbálták ki azt, és az elmúlt 25 évben újra és újra végig száguldottak a pályán. A hullámvasút egyébként csaknem 1700 méter hosszú, 65 méter magas, és hatalmas sebességgel kell több meredek és éles kanyart bevenni rajta. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugat és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Délmúlt 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Érkezik majd Lou Bega a Mambo No. 5-val. A Jöjj Vissza Vándort is meghallgatjuk Demjén Ferenctől. Samantha Fox-szal pedig kezdjük már is az

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma azt kérdezzük hallgatóinktól, hogy ki hogyan ismerte meg a barátját, vagy a barátait, vagy a baráti társaságát. És erről eszembe is jutott tegnap Dénes Tamás kollégám, aki mesélte, hogy már készülnek a szombati közös BL nézésre, sütögetéssel, iszogatással, a barátokkal. Szóval a terveket már szövik, ahogy egyébként a fiam is, még hogyha annyira a felállás, a BL döntő felállása nincs kifejezetten az ínyére. Ugyanakkor küszöbön van már egy másik focis esemény is, a futball VB, ami pontosan 2 hét múlva kezdődik, és hát nyilván az egész világot megmozgatja. Még a 87 éves Terence Hilt is, aki egy VB reklámban tűnt fel, egy svájci cég megrendelésére. Nagyon érdekes egyébként, ez egész egy western hangulatú reklámról van szó. Mesélem majd a részleteket, de jöjjön előbb. Bruno Mars-szal az Uptown Funk, már is lendülünk tovább a csütörtök délutánban. A csíkos napernyőt pörgetjük a fejünk fölött Hevesi Tamással, Lubega pedig nyitja a sort.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha azt mondom Terence Hill, akkor valószínűleg mindenkinek egyből beugranak a csattanós pofonok, a hosszú, végtelen, lassú lovaglások, valamilyen kényelmes pozitúrában persze, a prérin, a pusztaságon és a villámgyors bablapátolások. Ezek az elemek mind-mind megtalálhatóak abban a reklámfilmben, amit a 87 éves Terence Hill-el részben vele forgattak, és ráadásul azokon az ikonikus helyszíneken, ahol egyébként a korábbi nagy sikerű filmjeit is forgatta Bud Spencerrel közösen. A tematika viszont nyilván kapcsolódik a futballhoz, hiszen a futball VB-re készült ez a reklámfilm egy svájci kiskereskedelmi cég megbízásából. Nem csak Terence Hill szerepel benne, hanem focis sztárok is, még egy hölgy is természetesen. A sztori pedig, hogy a West End kell visszahódítania a futballnak. Van benne minden, ami kell a labdázáson kívül, pofoszkodás, babevés és lassú poroszkálás a lóháton. Bevallom, elsőre nagyon furcsa volt Terence Hillt francia szinkronnal hallani, de egyébként a látvány viszont tökéletes. Folytatjuk egy olyan dallal, ami pedig hallásra nagyon különleges, hiszen a Run DMC és az Aerosmith közös munkájáról van szó, a Walk This Way-jel. Már is ezzel rázom föl csütörtök délután a hallgatóinkat a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Elérkezett az Osan játékunk ideje, úgyhogy már is telefonálok.
2: Igen, tessék.
0: Jó napot kívánok, Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból.
2: Jó napot kívánok, hola Ibolya, parancsoljon.
0: Tegeződhetünk, Ibolya?
2: Természetesen.
0: Szia! Kaptunk tőled is helyes választ az Osan játékunkban arra a kérdésre, hogy melyik áruházban található az életnagyságú X-szárnyú. A. Dunakeszi, B. Debrecen, C. Kecskemét. Mit írtál, Ibolya?
2: A. Dunakeszi.
0: Úgy bizony, igen! És ezzel nyertél is, gratulálok!
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Star Wars Lego az Osan jóvoltából.
2: Ó, de jó fog ürülni neki a gyerkőt. Köszönöm szépen.
0: Hány éves a gyerkőt?
2: 13.
0: Akkor gondolom, hogy már látta a Star Wars filmeket, nem tudom, hogy mindegyiket-e.
2: Apa inkább, de igen, igen.
0: Jó, szóval akkor családi örökség, akkor ezek szerint igen. A Star Wars imádat. Én gratulálok, szerintem ezzel most el lesz a család férfi része egy darabig.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
12: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Arra a kérdésünkre, hogy ki, mikor, s hogyan szerezte a barátait, nagyon sokféle történetet kapunk, és igazán szeretem ezeket, mert hogy az ember egy picit jobban szereti még az életet ezeket a történeteket olvasva. Jancsika például ezt írta. Szia Piros, úgy vélem, ha jó emberként éljük az életet, bármikor lehet barátot szerezni. Vannak gyerekkori barátaim, akikkel most is igaz megfogyatkozva, de megmaradtunk barátnak. A munkahely is produkált egy szuper kis csapatot körém, és a vadászatnak is köszönhetek szuper jó fejembereket. Ha melletted vannak az igaz barátok, még a fanon is át tudsz menni. És ebben bizony nagyon igazad van, ezt az elmúlt években én is nagyon sűrűn tapasztalom. Aztán aláírás nélkül érkezett a következő történet. Szia Piros, nekem soha nem volt barátnőm és nem is kerestem, de 15 évvel ezelőtt porckorongsérvel operáltak, így sokat voltam táppénzen. Közben felvettek egy új dolgozót. Már előre utáltam, úgy, hogy nem is ismertem. Mikor visszatértem dolgozni, azt hittem alkoholista, mert úgy remegett a keze, persze csak izgult. Több hónap múlva sem ment neki úgy a munka, ahogy ezt elvárták volna, így a mentora lettem. Azóta imádom, jóban-rosszban együtt vagyunk, ő anyának hív és a legjobb barát. Bizonyíték arra, hogy ne ítélkezzünk elsőre soha. Ezt a történetet is nagyon köszönöm, és folytatjuk már is Murray Head-del a One Night in Bangkokkal a Retro Rádióban. Bangkok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezután a popsláger után folytassuk majd egy rockosabb hangzású dallal a Red Hot Chili Peppers-től. És jöjjön a Baltimore-ra, a Tarzan Boy-jal. Egy óra után tehát várom majd hallgatóinkat ezekkel a slágerekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. G-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt. Digitális jogosítványunk lehet a jövőben, sok napsütés és 27 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál, az Európai Unió vezetne be új szabályokat, amelyeket 2029-ig kell érvényesíteni a tagállamokban. A javaslat szerint általánossá kell tenni a digitális jogosítványt, amelyet mindenhol elfogadnak majd, emellett 65 év felett többször kellene egészségügyi vizsgálatra menniük a sofőröknek, és azt is javasolják, hogyha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor a büntetés minden tagállamban hatályos legyen. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
3: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, kutatás és az innováció, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy a leszokás azonnali pozitív hatással jár.
2: Mérgező ipari vegyületeket talált több távol-keleti műanyag termékben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 terméket, asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt és cipővédőt vizsgáltak, és több termékben is a megengedetnél jóval magasabb ftalát tartalmat mutattak ki. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes, ezért arra kértek minket, hogy csak megbízható forrásból származó műanyag termékeket vásároljunk. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit 1 óra után 4 perccel. A Retro mikrofonjánál Vágó Pirost hallják még a következő 60 percben, amit megtöltöttünk jobbnál jobb slágerekkel. Coolio-tól, Red Hot Chili Peppers-től, a Neotontól, és indulunk Eric Carmennel.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A hidegfront tegnap megérkezett, és mostanra át is vonult már az országon. Hála Istennek kellemesebb időt hagyva maga után. Olyannyira kellemesebbet, hogy ez megmarad még holnap is, viszont arra mindenképpen kell figyelni, hogy holnap reggelre, hajnalra igencsak hűvös lesz, mert a fagyzugos helyeken akár 3-4 fokig is hűlhet a levegő, de máshol is nagyjából 10 fok alá csökken majd a hőmérséklet hajnalra. Aztán pedig körülbelül hasonló időre számíthatunk, mint ma. A hétvégén pedig igazán nyárias időre készüljünk majd. Záporok, zivatarok kialakulhatnak, mint szombaton, mind vasárnap, tehát nem lesz feltétlenül zavartalan a napsütés, és egy kicsit erősebb lesz a szél is, de ettől függetlenül 30 fok körüli értékekre készülhetünk majd. Ezzel búcsúzik a május is, meg a meteorológiai tavasz is. Június első napjai pedig változékony időt hoznak, remélhetőleg csapadékot is megint, mert abból bizony van hiány még mindig. Nálunk viszont nincs hiány a jó slágerekből. A skandináv éjszakákba csap bele nem sokára Charlie, most pedig érkezzen Coolio a Gangsta's Paradise-al a Retro Rádióban.

hitők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Erzsitől kaptunk kérdést közlekedésre vonatkozóan. Sziasztok, tudja valaki, miért van dugó a Bilknél a nulláson? Percek óta állunk. Ez így azért alapvetően kevés, hogy az M0-áson, amit tudok, hogy a déli szektorban az M1-es felé burkolatot javítottak, ezt a munkát már befejezték, megszűnt a sávzárás, de a 14 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Köszönjük szépen, hogyha még egyébként hallgatóink megerősítik, hogy mi a helyzet az M0-áson. Mi pedig folytatjuk mindjárt Gáspár Lacival, de most érkezzen a Communards és a Don't Leave Me This Way itt a Retro Rádióban 3:42 előtt 4 perccel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hátra van még jó néhány sláger, két óráig, na jó kettő. A Mr. President-tel, a Coco Jumbo-tól, Tina Turner-től pedig mindjárt folytatjuk majd a The Best-tel. De ugye azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki hol tetszert a barátaira. Egy hallgatónk ezt írta az SMS falunkra: szia Piros, általánosban volt osztálytársam Nusi. Suli után elsodorta az élet messze tőlem, de azóta is tart a barátság. Ritkán találkozunk, de szeretetünk örök. Üzenem neki: Horváth Nusi, hiányzol. Bízom benne, hogy Nusi magára ismert, és hallotta is mindezt. Anna pedig a következőt írta nekünk: szia Piros, mi még a középiskola kezdésnél lettünk osztálytársak, ebből lettünk négyen barátnők, most már 22 éve. Az üzenetet kapcsán kiszámoltam gyorsan, hogy a középiskolás barátnőim hány éve barátnőim. Nagyon sok. Inkább nem mondom el a hallgatóinknak, viszont az biztos, hogy mind a mai napig ott vagyunk egymásnak. Mi is nagyon ritkán tudunk találkozni, mert hogy négy életet kéne valahogy összerántani, és ez nagyon nehezen jön össze, de időről időre megtesszük. Akkor, ahogy ígértem, folytassuk Tina Turnerrel és a The Best-tel a Retro Rádióban. A

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A csütörtök délutánban eljött a búcsú ideje, hiszen perceken belül 2 óra. Érkezik majd Dénes Tamás, akivel tölthetik majd a következő 4 órát. Én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország, több, mint gondolnád.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Az uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök. Holnap kezdődik a nagy sportág és hangszerválasztó. Napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol ma és holnap is tárgyalásokat folytat arról, hogy hogyan kaphatja meg hazánk a több ezer milliárdos uniós támogatásokat. A kormányfő arról beszélt, hogy ennek érdekében a kormány hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, hiszen ezzel és egyéb mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat. Az ingyenes rendezvényről Puporka Jenő, a nagy hangszerválasztó művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
9: A zeneiskolákban található összes hangszert ki lehet majd próbálni. Illeszkedik a sportágválasztó rendezvényhez, ahol ugyanaz a struktúra, hogy a látogatók bármilyen sportágat kipróbálhatnak. Ugyanígy nálunk is a hangszereket, plusz a néptáncot is kedvük szerint kipróbálhatják. Egyre célzottabban jönnek a családok és a gyerekek is.
8: További részleteket a sportágválasztó.hu oldalon találnak. Megdőlt tegnap a fővárosi meleg rekord. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők, korábban még soha nem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették, akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők, ezt közölte a Hungaromet a közösségi oldalán. Hogy mennyire lesznek melegek a következő napok, azt már is elárulom. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sok felé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugat és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, kicsit kellemesebb a levegő most, ehhez nagy slágerek dukálnak. Érkezik majd Bonnie Tyler, vagy éppen a Hungária, nyitányként a Europe és a Final.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 9 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Én nagyon-nagyon szerettem gyerekkoromban Bud Spencer és Terence Hill filmjeit, úgyhogy kifejezetten örülök, hogy Terence Hill még így is erősen a 90 felé, mert hogy ugye 87 esztendős, szerepel még western filmben, igaz, tegyük hozzá, ez egy svájci kiskereskedelmi hálózat reklámja, de akkor is egy nagyon-nagyon menő kis western reklámfilmet forgatott, méghozzá a legmenőbb svájci focistákkal, Granit Xhakával és Zeki Amdunival, illetve szerepel a filmben az egyik legszexisebb focista lány, a horvát Anna Maria Markovic szép hosszú szőke hajjal és minden idommal, amivel egy csajt meg kell áldani, de hát azt hiszem most kivételesen nála is fontosabb, hogy benne van a filmben, a kis reklámfilmben Terence Hill, aki ugyanúgy pofont is azt elő is kapja másodperc töredéke alatt a pisztolyát, a koltot, ahogy annak lennie kell egy igazi Terence Hill filmben, szóval hozza a legjobb formáját, és higgyék el, ennek már egy reklámfilmben is nagyon örülünk, még akkor is, hogyha a Vadnyugaton játszódik. Nálunk a folytatásban viszont csak innen a szomszédból érkezik majd Walesből Bonnie Tyler, vagy Magyarországról a Bombon, mindezek előtt Svédországból Doktorában az It's My Life-al a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Modern Talking, vagy éppen Ruzsa Magdét a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés, 14 óra 37 perckor, és gyorsan előjáróban csak annyit, hogy imádom a hallgatóinkat, mert tényleg ellepnek mindig közlekedési hírekkel, úgyhogy mondom is a hallgatói híreket. A Scaniás azt írja, M0-ason az M3-as felé a gyáli kijáratnál két személygépkocsi ütközött a belső sávban, mindez tehát a 0-ason az M3-as felé. A kamionos ATSZ azt írja, Hello Tamás, Pécsett az 58-as főúton a Bőrgyárnál az 1-es kilométernél egy sáv járható a 6-os főút Pécs-Hirden, a 187-esnél dolgoznak a munkások, de még nincsenek készen, lehet, hogy csak júniusban lesz átadva. Illetve Barbie is jelentkezett, sziasztok, a Hungária körút Könyves-Kálmán körút útvonalon, a Budára tartó oldalon böszme nagy dugó van, van, ahol lépésben lehet csak haladni, már az MTK stadionig ér a torlódás, szívem csücske. Barbie, köszönöm szépen!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4-3 van a folytatásban, egy filmzene következzék, méghozzá az általam sosem látott 1984-es Voyage of the Rock Aliens című filmnek a zenéje, amelynek az előadói German Jackson és a korszak legszebb

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata térségében a torlódás meghaladja a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az előrejutást. Jóval hosszabb menetidőre kell az M1-esen a főváros felé készülni. Köszi az információt, menjünk tovább, hiszen ennél egyszerűbb dolguk lesz most az angol és francia szurkolóknak, hiszen akik jönnek a BR-re többnyire repülővel, a reptérre jönnek majd, nekik is szóljon a dal.

0: Sztárnak, ha velem tartanak a folytatásban majd, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Gornagy Mária, aki színésznőként jelentős szerepeket kapott annak idején színházban, filmben és tévéjátékokban is, de a színész mesterséget tanításra cserélte, és a nevével fémjelzett színi tanodából nagyon sok már elismert színész került ki. Gornagy Máriával várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
7: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
8: Késésekre számíthatnak a repülővel utazók a BL döntő miatt. Új dinoszauruszt fedeztek fel a kutatók. Napos időnk lesz ma, de sokfelé megélénkül a szél. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
9: Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
8: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt. Csaknem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Több mint 17000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több 10000-en érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások. Vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Boszorkány krokodilt fedeztek fel a kutatók Új-Mexikóban. Az őshüllő a fosszíliák alapján inkább dinoszaurusz volt, ugyanis két lábon járt, apró karmai és fogatlan csőrszerű szája volt. Ennek ellenére a kutatók szerint a krokodilok egyik őse volt, ezért nevezték el így. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Laci jelezte, hogy Móron 24 fok napsütés, Székesfehérváron 25 fok napsütés, Szabadegyházán szintén 25 fok van napsütéssel. Csodálatos!

minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát leánykérés nagyon sokféleképpen lehet. Van, aki letérdel egész egyszerűen csak a párja elé, valaki romantikus erre viszi a párját, és mindenféle extrém helyeken azért meg szokták kérni a barátnőjük kezét az urak, de hát Jessica Blakesley-vel valami más történt. Egész egyszerűen délután kiment a barátaival golfozni, csak hogy, hát nem tudom szebben mondani, pofán találta egy golflabda. Nem kicsit, hanem nagyon. Belilult a szeme, elképesztően pici lett a jobb szeme, ahol elkapta a golflabda, de hát ő nyilván nem tudott arról, hogy este viszont a barátja meg akarja kérni a kezét. A húga viszont tudott erről, úgyhogy próbált sminkkel azt csinálni, amit csak tudott, valamennyire le tudták szedni, de hát be volt dagadva a feje, a szeme alig látszott ki. Ennek ellenére a barátja Mark Michael megkérte a 28 éves lány kezét, igent mondott ráadásul, aztán persze a fotós előtt, mert hogy ő is meg volt hívva erre a kis dologra, próbált úgy fotózni, hogy ne nagyon látszódjon a hajzuhatag alatt a lánynak az arca, de a végén azt mondták, hogy tudod mit, így volt ez jó, nyugodtan fotóz, bárhogy a lila folt ott lesz, ezen már nem tudunk segíteni. Ma már vicces a dolog, bár Blakesley kijelentette, hogy azért a golfpályákat most messziről elkerüli. Apropó, a folytatásban, ha már itt tartunk, csak azért is nyár van a városban, jön Joe Cocker, a Genesis és az emberek előtt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Fizikács vagy, a Boniem előtt már is jönnek a friss közlekedési információk itt a Retro Rádióban. 5 perc múlva lesz 3:44. Baleset történt az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Szabadbattyánál a 66-os kilométernél. Itt a leállósávot lezárták, van torlódás az M7-esen, még egyszer Budapest felé. Torlódás a Nulláson is, méghozzá a déli szektorban Gyánál az M3-as irányába. Több jármű ütközött a 11-es főúton Esztergom és Pilismarót között, a 62-es kilométernél itt a forgalmat meg is állították, és még egyszer a nagy dugóról, M1-es autópálya Budapest felé Tatánál van kb. 9-10 kilométeres dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 2 perccel járunk 3/4 után. A folytatásban a holland-német Sissi Catch következik. Egyébként a Sissi annyit jelent, hogy Caroline Catherine. És innentől kezdve jöhet a dal is. Ez a Heartbreak Hotel itt a Retro Rádióban.

Legnagyobb slágerei retro rádió villámgyorsan egy közlekedési ír Burkustól, a kamionostól, M5-ös autópálya Lajos Mizse előtt a Kecskemét felé menő oldalon építkezés van. Nagyon nagy a dugó, nagyjából 10 kilométeres, tehát az M5-ösön a torlódás. Menjünk tovább, hiszen a következő órában szeretném

0: meg egy egész csomó nagy sláger még, ha velem tartanak itt a Retro Rádióban, itt csütörtök délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
6: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A reklám után...
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt. Ausztriában is lehet egy ebolás beteg, egyelőre marad a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZJA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 ezeren pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158 ezeren tettek fel ajánlást. Vasárnapig tart az Európai Rák Ellenes Hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
7: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
6: Magyarország közelébe érhetett az ebola. Felső Ausztriában szállítottak kórházba egy nőt, aki hétfőn érkezett haza Ugandából, és a betegségre jellemző tüneteket mutatta. Bár az első vérvizsgálat nem igazolta a fertőzést, ennek ellenére elkülönítették és megfigyelés alatt tartják, mert az ebola vírusa több hétig is lappanghat a szervezetben. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sok felé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójával.
8: Tegnap ugyanebben az időben 31 fokot mutatott a Retro Rádió hőmérője, most 23 fokon gyönyörű napos idővel, és ahogy hallották, erős UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, a mikrofonnál Dénes

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Csütörtök van, ilyenkor már egy picit nézünk előre, hogy vajon milyen idő várható a hétvégén. És akkor csöndesen hadd jegyezzem meg, hogy tegnap a Balaton partján volt olyan település, ahol összesen egy óra alatt több mint 13 fokot hűlt a levegő. Egészen pontosan 33 fok volt délután, azt hiszem, hogy 3:30-4 között, és egy órával később már mindössze 19 fokot mutatott a hőmérő, ahogy megérkezett a hidegfront. Ilyen is van tehát hazánkban. Na meg olyan is lesz, hogy itt a következő napokban általában gyönyörű napos idő lesz. Szombatra viszont pont valamivel több felhő érkezik, úgyhogy változóan felhős napos idő lesz, és elképzelhető több helyen az országban egy-egy zápor, akár zivatar is. Hát pont a BL döntőre érkezne egy zivatar, az nagy meglepi lenne. Vasárnap is hasonló idő várható, mind a két nap meleg lesz, tehát nyári időre számítsanak. Ez inkább olyan 28 fok körüli hőmérsékletet jelent. Hétfőn egy pici hidegfront okoz zavart a Matrixban, akkor visszaesik 2-3 fokkal a hőmérséklet, hogy aztán szerdára ismét 30 fokos hőség legyen. Egyelőre így néz ki a folytatás, nálunk pedig úgy, hogy jön a Bonanza Banzai és az Abba is előttük, az Inner Circle szól már. Ez a

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Jazzúval és a Kovalszkival folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz. 3:45 a mikrofonnál Dénes Tamás, gyorsan egy kérdéssel kezdek. Jutka Nagyi kérdezi, szia Tamás, mi okozza a dugót a 10-es úton másfél órája? Arra szólunk. Az a baj, nekem nincs erre megfelelő válaszom, a 11-es útra tudnék beszélni, ugyanis több jármű ütközött a 11-es úton Esztergom és Pilismarót között a 62-es kilométernél, félpályán megindult a forgalom. Három személy autó ütközött az M1-esen a határ felé vezető oldalon Szárligetnél a 47-es kilométernél, a sávzárás megszűnt, de újabb baleset az M1-esen a főváros felé Herceghalomnál, ott a 29-es kilométernél, az átterelt sávban állnak a sérült járművek, így ott most megállt a forgalom, olyan 6-8 kilométeres a torlódás. Baleset az M7-esen a főváros felé Szabadbattyánál a 66-os kilométernél, a külső és a leálló sávot is lezárták, itt is nagyon komoly torlódás alakult ki.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Béla írja, hogy a gyorsforgalmin Budapesten Ferihegy felé baleset miatt óriási torlódás van. Köszi az információt, de innen robogjunk tovább, hiszen a következő órában szeretném majd lejátszani Lehr István csodálatos tűzvarázslóját. Majd éppen mozgásra bírni önöket a Los Dario Macarena-jával. De játszom majd még egy egész csomó nagy slágert ezen a csütörtöki délutánon itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Gornagy Mária, aki színésznőként jelentős szerepeket kapott annak idején színházban, filmben és tévéjátékokban is, de a színész mesterséget tanításra cserélte, és a nevével fémjelzett színi tanodából nagyon sok mára elismert színész került ki. Gornagy Máriával várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersok kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
11: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
10: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
11: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
12: Micsoda aroma?
13: Olyan, mint Olaszországban.
12: Ez az igazi kávé.
14: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
15: Shell. Go well.
16: G-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
17: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
18: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
21: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
22: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
23: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
22: Társadalmi célú reklámot hallottak.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Változások jöhetnek a jogosítványoknál. Hétfőn ismét összeül az országgyűlés, jön a nagy sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakori egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Hétfőn újra összeül az országgyűlés, várhatóan az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Erről Forsthofer Ágnes házelnök beszélt a házbizottság ülése után. A tervek szerint csökkentenék a parlament működési költségeit és a képviselői juttatásokat is. Emellett új megtakarítási intézkedéseket vezetnének be. A házelnök arról is beszélt, hogy egyeztettek a parlamenti sajtónyilvánosság szabályairól, valamint felülvizsgálják a páholyok használatának rendjét is. Átszámítva több mint 70 milliárd forintos bírságot szabott ki a Temura az Európai Bizottság. A vizsgálat szerint a cég megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozást azzal, hogy nem kezelte megfelelően az illegális és veszélyes termékek kockázatait. A tesztvásárlások során például szabálytalan töltőket, valamint veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó játékokat is találtak. A vállalat szerint a tervezett bírság aránytalan és hangsúlyozta, azóta több intézkedést bevezettek a felhasználóvédelem erősítésére, valamint mérlegelik, hogy fellebbeznek a döntés ellen. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkap sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
26: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
25: Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az M0-áson az M1-es felől érkezők az M6-os csomópontnál nem tudnak lehajtani Pécs irányába, a lehajtóág zárva van. Kerülni a következő csomópontnál a 6-os főúton keresztül lehet, tájékoztat az Útinform. Az M3-oson Magyaród és az M31-es csomópont között burkolat felújítás zajlik. A 27-es és a 19-es kilométer között Budapest felé a forgalmat a leállósávra és a szemközti oda a belső sávjára terelik. A másik irányban a külső és a leállósáv használható. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között több helyen félpályás lezárás mellett dolgoznak. A forgalmat jelző lámpa irányítja. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Újabb jó nagy lépéssel kerültünk közelebb a hétvégéhez, hiszen most már 5 perc elmúlt délután, 5 óra csütörtökön délután, és közeledik az a péntek is a mikrofonnál. Dénes Tamás, nálunk pedig

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és gondolom sokan tudják, hogy mi az újság Galla Miklóssal, akit hosszú hónapok óta gyötör egyfajta furcsa csuklás, és ez bizony még a 67. születésnapját is beárnyékolt. A múlt héten volt egyébként a szülinap. Boldog születésnapot így utólag is, bár Miklós most leginkább ez a csuklás zavarja, olyannyira, hogy miután egy nyakba kapott injekciótól várta a gyógyulást, és nem hozta meg a gyógyulást ez a várva várt injekció, most már a közösségi oldalakon a rajongókhoz fordult. Hát, ha valaki tud egy sebészt, aki tud ezen segíteni. Most itt tartunk jelen pillanatban, ebben a drámában. Miklósnak gyógyulást kívánunk, önök pedig figyeljenek, mert nem sokára érkezik majd a Bee Gees vagy a Neoton Família, és sokkal jobb hírekkel Jennifer Page and a Crush itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Desire leszel, vagy éppen az Alphaville-lel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most viszont elérkezett a közlekedés információk ideje. 4 perc múlva lesz 3:46 a mikrofonnál Dénes Tamás. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében a 29-es kilométernél ismét két-két sávon lehet haladni mind a két irányban. A korábbi torlódás tehát felosztóban van, az M1-esen bár eltart még egy ideig, míg ténylegesen feloszlik. Torlódás alakult ki az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és a Péceli csomópont között mind a két irányban. Hír még, hogy az M5-ös autópályán munkavégzés miatt torlódás alakult ki a határ felé, a szerb határ felé vezető oldalon, Örkény térségében. Az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Budapesten pedig a BL döntő, a szombati BL döntő előtt mind a Hősök tere, mind pedig a Puskás stadion környékén megkezdődtek a lezárások. Figyeljenek erre!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8-tól a szokásoknak megfelelően Abba házi presszó. Csabi ma esti vendége pedig Gornagy Mária lesz, az egykori kitűnő színésznő, aki az iskolájával, a színi iskolájával is hírnévre tett szert. Minden további pedig este 8-tól kiderül majd itt a Retro Rádióban. Nálunk most a folytatásban viszont indul a szokásos kétórás élő retro kívánság műsor Nyerges Izabellával, aki a hírek után Michael Jacksonnal kezdi majd műsorát. Én ezzel a Jacko-dallal búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénás Tamást hallották, találkozunk holnap, azaz pénteken, ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Velisz Jacuzzi Vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárol Velisz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velisz.hu.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Gili.
8: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
9: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Jé, G-A-E-C-O-O. GQ. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GQ 5 és GQ 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GQ. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GQ.hu.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Rendkívüli kamionstopp a BL döntő miatt. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
17: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
16: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti bajnokok ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő. Csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő zápor-zivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között új terelést építettek ki a 64-es és az 56-os kilométer között. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad, tájékoztat az Útinform. Az M7-esen a Velencei tó térségében továbbra is burkolatfelújítás zajlik az 50-es és a 60-as kilométer között. A Balaton felé a külső és a leálló sáv, Budapest irányába pedig a belső sávok használhatók. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében teljes pályaszerkezetcsere miatt lezárták a Felső Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most! Minden legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Manyika kereste fel először a kívánságműsort, a szerelmének üzen. Ha még én lennék a szívecsücske, akkor ha nincs akadálya, össze is költözhetnénk, ennyit fogalmazott meg. Michael Jackson szerelmes slágeri.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió. Metro Rádió.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: lehet SMS-ezni is. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Szervusz, Izabella! Gábor vagyok, Tiszabelszerről.
0: Kinek szeretnél üzenni?
1: Na figyelj, nekem egy hosszú kérésem van. Először is azoknak küldöm, akik szeretik nagyon az állatokat.
0: Igen?
1: Ibrány állatmenhelynek, dolgozainak, valamint a tiszabelszeri állatszeretők, köztük Martámei Ilonka, Zsuzsa Gönci, és mindazok, akik szeretik, és Sándornak, a fő szállítónak.
0: Igen, mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban?
1: Hát, hogy nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok mindnyájuknak, és imádják az ebbeket, a tisztákat, és legyünk boldogok az egész földépés nektek is, nagyon sok boldogság és jó egészséget is abban.
0: Köszönjük szépen, akkor a következő sláger ajándékba érkezik az állatvédőknek. Christina Aguilera, a Maroon 5 frontemberével duettezik, ez a Moves Like Jagger.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Rádió. A mai kívánságműsor is 8-ig tart. Az Abaházi Presszóig lehet hívni a 0620 22 22 122-es számot. Ez a Retro Rádió üzenőműsora, ami azt jelenti, hogy interaktív és nagyon érzelmes. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Én egy zenét szeretnék kérni.
0: Mutatkozz be először, légy szíves!
1: Zsuzsi vagyok Nagykőrösről, és a barátném a napokban szétment a párjával, és neki szeretnénk egy zenét küldeni, hogy jöjjön vissza hozzá, és a nyulához, mert nagyon hiányzik neki.
0: Jó, és a keresztneveket elmondod, hogy kik a szereplői a történetnek, akik kaphatják a következő slágert?
1: A Petinek küldjük, és a Mercitől.
0: Oké, és akkor egyfajta vigasztalás is ez tulajdonképpen a kis barátnődnek is?
1: Igen.
0: Te szeretnéd, hogy újra összejöjjenek? Kedvelted a pasiát?
1: Igen, mert nagyon szeretik egymást.
0: Jó, akkor...
1: Megkérte a kezét.
0: Ó, értem. Hát akkor reménykedjünk benne, hogy ez csak egy pillanatnyi gigszer, amin sikerül majd felülemelkedniük.
1: Igen.
0: Oké, és aranyos vagy, hogy hívtál. Menni fog nekik egy szuper jó sláger.
1: Oké.
0: A Village People következik, ezzel dobjuk fel azokat, akiknek ebben a pillanatban szerelmi bánata van.

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, a Retro Rádió üzenő műsora, ahol ön is meglepheti néhány kedves gondolattal azokat, akiket igazán szeret. Halló, halló!
1: Halló! Jó, Izabella, én Gábor vagyok, Szekszárdról.
0: Szia, Gábor! Kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Hát az én kíván csüsszének szeretnék kéne egy szép szerelme számot, és pünkös vasárnap voltunk 4 hónaposak, és azzal szeretném meglepni valami szép szerelme számmal.
0: Jó, és mi az ő keresztneve?
1: Marietta.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, amit a szerelmednek üzennél?
1: Hát, nagyon szeretem, imádom, és én benne megbízhatva, én nem fogom megcsolni soha az életbe.
0: Jó.
1: Mert nekem csak ő van, és ő is marad.
0: Jó, nagyon kedves vagy. És akkor hosszú távra tervezel vele ezek szerint?
1: Hát, így van, hosszú távra tervezem vele az életemet, igen.
0: Sok boldogságot nektek!
1: Köszönjük szépen, szép napot, szia!
0: Hello, FR David és a Wörth, ez a szerelmes láger, nektek szól a kívánság műsorban.

0: Retro Rádium, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Engem Nyerges Izabellának hívnak, abban tudok segíteni, hogyha ide csörögnek, akkor üzenhetnek azoknak, akikre valami miatt ma sokat gondoltak. Legyen szó családtagról, barátról, kollégáról, bárkiről, akit csak szeretnének meglepni. Jó estét!
1: Jó napot! Szeretnénk kérni.
0: Igen, mondd el a keresztnevet, kérlek.
1: Szerek Adél vagyok.
0: Adél, kinek szeretnéd elküldeni?
1: Hát mindenkinek, aki most hallgatja, szeretném.
0: Jó, de személyes ismerősöket is válasszunk ki, kik állnak a legközelebb hozzád.
1: Hát a barátaim azt mondta, hogy most hallgatni fogja ezt a rádió.
0: Jó, és mit üzennél a barátoknak? Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Élvezzék ezt a dalt, hogy barátaim focizik, és én úgy tudom, hogy ma is van edzése, vagy volt, és egy jó focizás neki.
0: Cuki vagy, hogy gondoltál rá, jön az ajándéksláger is, amit ezúttal Szabrina énekel el, jó kis csajos. Boys, boys, boys, a kívánság műsorban.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! A jó hír az az, hogy ön is bejutott a kívánság műsorba. Tud üzenni?
1: Én Kitti vagyok. Szeretnék üzenni a leendő páromnak, hogy nagyon hiányzik, és nagyon szeretem, és egy szép számot mellé szeretnék kérni.
0: Igen, mi az ő keresztneve?
1: Gábor.
0: Oké, és mesélj nekünk arról, hogy mi lesz a hétvégi programotok, így csütörtök táján már mindig meg szoktam ezt kérdezni.
1: Hát sajnos ő dolgozik.
0: Milyen foglalkozása, hogy hétvégén is szokott menni?
1: Hát most éppensége városnap lesz neki, aztán ott most kell lennie.
0: Értem. És te mivel foglalod el magad, akkor arról mesélj.
1: Festek. Szép képet fogok festeni.
0: És kitaláltad már, hogy mi lesz a téma, amit megfestesz?
1: Hát most még ihletem sajnos nincsen, de majd csak jön.
0: Bízunk benne, úgy jön az ihlet, mint a következő Modern Talking sláger. Robog-robog a Brother Louie a hírek után a kívánság műsorban. You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. Gyerekkorom nagy kedvence, Thomas Anders és Dieter Bohlen énekelnek a kívánság műsorban. Jön a Brother Louie a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben, és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
6: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
10: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
11: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
10: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
11: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
13: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
15: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
2: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
16: Még tart az európai rák ellenes hét. Rekordot döntött az ESIA. Szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
17: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
16: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítványa a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban. Az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet. A szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyol felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M0-áson az M1-es felől érkezők az M6-os csomópontnál nem tudnak lehajtani Pécs irányába, a lehajtóág zárva van. Kerülni a következő csomópontnál a 6-os főúton keresztül lehet, tájékoztat az Útinform. Az M7-esen a Velencei tó térségében továbbra is burkolatfelújítás zajlik az 50-es és a 60-as kilométer között. A Balaton felé a külső és a leálló sáv, Budapest irányába pedig a belső sávok használhatók. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében teljes pályaszerkezet csere miatt lezárták a Felső-Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A Modern Talking slágere pátyodra szól a kívánság műsorban egy aláírás nélküli SMS-ben Pali papának, a legjobb méhésznek szeretné elküldeni valaki. Én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket este 8-ig.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a két órás esti kívánságműsor, amiből tulajdonképpen már csak 60 percünk maradt. Üzenhetnek a szeretteiknek, legyen szó barátokról, családtagokról, kollégákról, bárkiről, akit szeretnének meglepni. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
0: Hello, hello, mutatkozz be nekünk!
1: Nóri vagyok, Debrecenből!
0: Örülök neked, kit szeretnél meglepni a műsorban?
1: Én a kedves szeretnémet, Liát szeretném meglepni.
0: Azt fogalmazd meg kérlek, hogy mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz.
1: Azt majd nagyon szeretem, és remélem, hogy jövőre is a Koliban a szobatársam lesz.
0: Jó, és mi az apropó, ami miatt pont rá gondoltál ma?
1: Mert itt ő mellettem.
0: És mit csináltok, mi a ma esti programotok?
1: Kecskemétől megyünk Debrecenbe. Hát a mai napon igazából egy ilyen ifjúsági fesztiválon veszünk itt Kecskeméten, és most pedig utazunk vissza Debrecenbe. Most a Koliba.
0: Jó, és hétvégén mit csináltok? Vannak-e már tervek?
1: Hétvégén kedves barátnőm is a párjával lesz, és én is a párommal leszek.
0: Akkor nagyon jó szórakozást kívánok a romantikusabb programokhoz is, és kívánom, hogy ez a barátság ezt tartson ki életetek végéig.
1: Köszönjük szépen!
0: Én is, hogy jót beszélgettünk. Az első emelet játsza az ajándékslágert, ez a Nézelődünk!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: Slágerei Retro Rádió. Önök a kívánság műsort hallják, ami a Retro Rádió üzenő műsora. Hogyha van néhány kedves gondolata, amivel meglepné azt, akit nagyon szeret, akkor csörögjön ide. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Jó estét!
1: Halló, halló! Akkor konkrétan a Vámos Gyakárikára üzenni.
0: Igen, bemutatkozol nekünk? Kivel beszélek?
1: Baxter vagyok.
0: Hello, honnan telefonálsz nekünk?
1: Adásló.
0: Ez a hölgy, akinek üzennél, kicsoda neked, mesélj picit a kapcsolatotokról.
1: Hát ér ki a klub kapcsolatig. Hát még udvarolok a hölgynek, igen.
0: Oké, okay, és mi az a kedves gondolat, amit neki szánnál?
1: Hát, hogy puszilom, és nem érem, hogy hamarosan fogunk tudni találkozni.
0: Jó, mi a vágyad? Mi lenne a program a következő randin? Hova vinnéd el legszívesebben?
1: Hát a Mátrába.
0: Jó, akkor én kellemes kirándulást kívánok nektek. Reméljük, hogy hétvégén szép időtök is lesz esetleg hozzá.
1: Szia.
0: Szia. Aztán a kirándulás után, ha nem vagytok túl fáradtak, akkor még táncolni is elviheted. Lady Gaga is erre buzdít minket. Jön a Just Dance a kívánság műsor.

0: Így Retro Rádió. Halló, halló, ez a kívánság műsor, miben tudok önnek segíteni?
1: Halló, halló, jó napot kívánok! Bocsányi Jánoské vagyok. Dékre az unokámnak, Nemes Mirának szeretnék gyermeknap alkalmából üzenni.
0: Igen, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szán?
1: Sok boldogságot, és továbbra is jó tanulást kívánok neki. A Messi mama.
0: A Messi mamától, tehát az unokának szól a következő sláger, jön a Bad Boys Blue és a You're a Woman a kívánság műsorban.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Rádió. Viki írt nekem SMS-t, kedves Izabella, az imént kérdezted valakitől a hétvégi programját. Képzeld, mi elmegyünk epret szedni, és utána megfőzöm lekvárnak. Persze, egy kis sütikét is készítek majd belőle. Nagyon jó időtöltést kívánok mindenkinek. Viki, cuki vagy, hogy írtál, neked pedig jó sütésfőzést. Richard Baranyából a traktorosokat szeretné meglepni egy számmal. Azt üzeni nekik itt a kívánság műsorban, hogy kitartás. És minden retro rádió hallgatót is szeretne meglepni. Aranyos vagy, Ricsi, neked jó munkát, gondolom a traktorban ülsz ebben a pillanatban is. Van velem valaki a vonalban? Haló, haló!
1: Jó estét kívánok, szia, Megyes Zsoltok, Táborfalváról. A mentősöknek szeretnék kérni egy jó pörgő számot, meg a barátomnak, Fodor Attilának, mert hónap utazik vissza munkában, melyik volt kisegítő, mentős, külföldről, és az nagyon szépen meg szeretném köszönni mindenkinek, őnek is, meg minden mentősnek, meg minden szolgálattevőnek.
0: Mik a kedves gondolatok, amit a mentősöknek üzenne pontosan?
1: Hát jó munkát, nyugalmat, ne legyen sok eset, nyugodt hétvégét, a BL-messze is minden, hogy...
0: Jó, és itt kollégákról van szó, jól sejtem, ön is ott dolgozik?
1: Én nem a barátom.
0: Ja, értem, ez a kapcsolódás.
1: Én kamionos vagyok.
0: Ön kamionos, jó, hát akkor önnek meg széles utat.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
0: Viszont hallásra.
1: Csókolom.
0: Az hangzott el, hogy pörgős slágerre van szükség, úgyhogy erről most Jerry Halival gondoskodik ez a kívánság műsor, ahol a 0620 22 22 122-es számon este 8-ig érnek el.

0: Rádió. A férjemmel ma van a 4. házassági évfordulónk, ezt írja nekem Niki Komádiból. Szeretném, hogyha beolvasnád, hogy nagyon szeretem. És köszönöm, hogy van nekünk. Sok boldogságot! Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szia, Iza! Andrea vagyok, Szatmárcsekéből.
0: Oké, és kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Életem szerelmét. 6 éve vagyunk együtt. Imádom Bodnár Jánost.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Nélküle szerintem már meghaltam volna.
0: És mi lesz a hétvégi programotok? Közösen mit fogtok csinálni most?
1: Szerintem nyászolni. Már most már hál' Istennek, ugye ilyen kertes házban lakunk. Van retek, újhagyma, nyászolni fogunk.
0: Igazatok is van, érdemes kihasználni a szép időt, hiszen a nyár az az évszak, ami szerintem a leggyorsabban elrepül. Bryan Adams énekli el az ajándékslágert, ez a Summer.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Lágerei Retro Rádió. Szerencsés az, aki egyből bejut a kívánság műsorba, a többieknek pedig azt javaslom, hogy hívjanak holnap is akár, hiszen ha elsőre nem sikerül, az nem jelenti azt, hogy soha nem is fog. A kívánság műsorban sokan próbálkoznak, nagy itt a tömeg, a tumultus, de az biztos, hogy szívesen beszélgetek önnel is, tehát hogyha ma nem ér el, akkor legyen szíves holnap visszacsörögni. Jó estét!
1: Jó napot kívánok! Danika vagyok Pomlóról, és a páromnak szeretnék küldeni egy szerelmes számot.
0: Ki az, akit pontosan meglepnél vele?
1: Babetnak hívják, és ő az a szerelmem.
0: Jó, ő a párod. Mióta vagytok együtt?
1: Most vagyunk egy éve együtt.
0: Gratulálok, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnál?
1: Hát azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és jövök már haza, kitartás.
0: Mi lesz a hétvégi programotok, van-e valami elképzelés?
1: Elmegyünk a Balatonra a családdal, és megnézzük a vizet, hogy elég melege már a fürdéshez.
0: Jó, tehát te bele is merészkedsz akkor ezek szerint?
1: Hát én megpróbálok, igen.
0: Oké, bátor vagy, de nyissátok meg a szezont, és ha van rám ott, fagyizzatok is egyet majd. Jó szórakozást!
1: Rendben, köszönöm szépen, szia!
0: A kedvesedet Joe Cocker szerelmes lágerével lepjük meg, ez az Unchain My Heart.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban, mindjárt átadom a terepet a Baházi Csabának, viszont holnap este 6 órakor ismét találkozunk. Jó estét!
1: Zoli vagyok, szia Iza!
0: Hello, kinek szeretnél dalt küldeni?
1: Keresztiannak, családnak, Bobára.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Hát ma van a névnapja, boldog névnap kívánunk neki, és azt kívánom neki, hogy mindig görbjön a horgászbottya.
0: Rendben, kaphatja rajta kívül bárki más is a következő slágert?
1: Most hirtelen. Gulyás Robinak is küldöm.
0: Jó, neki mit üzennél?
1: Hát, hogy nagyon szeretem, egy jó barátom.
0: Oké, és tudtok hétvégén találkozni vele?
1: Itt lakik, nem messze tőlem.
0: Akkor még akár össze is jöhet. Ha csinálhatnál vele közös programot, akkor mit csinálnál vele? Mik az ötletek?
1: Süthetne nekem pizzát, mert a múltkor meghívott, és tök jó.
0: Jó étvágyat hozzá, reméljük, hogy összejön. Érkezik az ajándéksláger is. Zanzibár, nem vagyok tökéletes. Lehet, hogy ez a pizza sem lesz szabályos és tökéletes, de biztos vagyok benne, hogy az íze nagyon-nagyon finom. Az Abaházi Presszó nyitányából mutatok pici ízelítőt. Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban, és akkor holnap pénteken még egyszer a héten utoljára találkozunk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk. Holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz. Jön a nagy sporták választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébiha tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszer választón. A Merkap sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
5: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
4: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő zápor-zivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány percen indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam évekig tanította a színész mesterségre a róla elnevezett színitalodában a fiatalokat. Gornagy Mária a vendég. Töltöm az italt, indítom a zenét, és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Gornagy Mária, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ezt most elmondom a hallgatóknak, hogy mi megbeszéltük, hogy tegeződünk ezért.
2: Igen.
1: De ettől függetlenül a tisztelet természetesen megvan. Én szeretek egyből reagálni mindarra, ami közvetlenül a beszélgetés előtt történt. Szoktam segíteni a vendégeknek felülni a székre, hogy ne guruljon el, és azt mondta, hogy nem kell segítség, mert te sportolsz.
2: Igen.
1: Mit sportolsz?
2: Hát gyerek, szóval fiatal, vagy mely hány, 18 éves korom, bocsánat, talajtorna, aztán szertorna, aztán megalapítottuk Tahitót Lacival, hát nem tudom, több mint 40 évvel ezelőtt a művész sportkört a sportuszodába, ami egy kondicionáló torna, kett csütörtök szombat, minden reggel 8-tól 9-ig, és azóta is ezt csinálom. Meg közben néha futok fönt a hegyen, meg gyalogolok. Ma is nagyon sokat gyalogoltam, míg ide találtam.
1: De ebben nem feltétlenül volt benne a szándékosság.
2: Nem volt szándékos, de nem baj.
1: Jó, de lényeg az, hogy ide találtál. Igen. És hogy itt vagy.
2: Igen.
1: Erre nem számítottam, hogy a mozgás ennyire fontos a te életedben.
2: Nagyon fontos. Hát különben megőrülnék.
1: Bár közben, ahogy rád nézek, gondoltam is, hogy te azért még mindig törődsz az egészségeddel, tehát nem csak úgy hagyod az éveket múlni.
2: Nem hagyom, hanem megragadom a jót. Többek között nekem a sport is egy nagyon jó élmény, pláne utána.
1: És akkor ennek megfelelően mondjuk az étkezésre is figyelsz, vagy pont azért te bármit tehetsz, hiszen
2: bármit
1: te sportolsz.
2: Bármit teszem, és este 10-kor is, sőt, ha fölébredek éjjel, akkor is bármit.
1: Mondjuk ez nem látszik rajtad.
2: Igen, tudom, férjem Gulyás Buda, aki nagyon odafigyel, hát ő néha irigy, és hát nem éppen aranyos pillantásokat vett rám, mikor éjjel zabálok.
1: De mit lehet enni éjszaka?
2: Bármit. Ami van, bármit lehet pörköltet, amit találhatás
1: ideig. Óriási. És nincs bűntudat sem? Ilyenkor?
2: Milyen bűntudat? Hát jól, akkor jó érzés.
1: Hát ha az ember éhes egyen, ja. Ez jó. Tehát nem kellett soha fogyókúráznod, diétáznod.
2: Nem. Még mikor az első gyerekemet szültem, a Tamást, 18, vagy nem is tudom, vagy 20, de valami rengeteget hisztam. Reggel megszületett a gyerek, estére már, akkor még a szülők kismamáknak raktak jég, nem tudom, most raknak-e jégakut a pocakjegkura, fölhajtott a küretes, mondom, dehogy is, most szültem egy gyereket. Nem, annyira, de hát ez szerencse.
1: Aha, tehát alkati kérdés.
2: Igen,
1: is.
2: Aha. Igen.
1: Arra gondoltam, hogy onnan indítjuk, csak aztán közben itt a sportról elkezdtünk beszélni, hogy én a zenészekkel és az idősebb zenészekkel szoktam arról beszélgetni, hogy vajon megérzik-e azt, amikor eljön a vége a színpadi létnek. De nagyon-nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem tudják abba hagyni, így aztán nagyon sokan vannak, akik a színpadról mennek már tulajdonképpen el. Te pedig viszonylag határozottan abba tudtad hagyni a pályádat.
2: Igen.
1: Hogy az egy nehéz döntés volt, amikor azt mondtad, hogy többet nem vállalok?
2: Nem, ez egy nagyon érdekes volt, mert egyáltalán nem voltam mellőzött színésznő, sőt,
1: igen.
2: Volt, hogy egyszer három tévéfilm, játékfilm játszott, tehát úgy tudtam aludni, hogy egyik helyszínről vittek a másikra, de nagyon szerettem nézni a próbákat, és a kollégáim egy idő után elkezdtek kérdezni, hogy mi a véleményem erről, hogy csinálják, mit csinálják, és akkor úgy rájöttem, hogy nekem nem is ott a helyem, hanem a nézőtér. Tehát, hogy én nekem arra hivatottam, hogy a jó Isten ezt szánta nekem, hogy én inkább segítsek, vagy amennyi a tudásom, vagy a vélt tudásomtól függ. És akkor, hát az olyan jó régen volt, 30 nem tudom, éves voltam, és akkor egy darabig még csináltam együtt a tanodát a színházzal, de egyre macerásabb lett, ez egyeztetve a kettőt volt, hogy a taxiba tettem fel a műszempel, szóval borzasztó volt, és akkor rá, úgy magam elé kellett állnom, hogy melyik nekem a fontosabb. Hát a színésznevelés. És fantasztikus társaim voltak. Mensáros László, Szurdi Miklós, Schubert Éva, szóval csoda csapattal, Verebes Pista, szóval jól kezdtük, jól folytattuk, nagyon szerettem, nagyon. És hát máig élő kapcsolatban vagyok a volt növendékeim, nagyon sok Facebookkal. Megyek, most is megyek Kecskemétre színházba, nemrég voltam Szegeden. Szóval járom a várost, az országot, mindig nézek, szólnak, most egyik kislányom, hát első könyve jelenik meg, akkor megyek a könyvbe mutató, szóval jó. Úgy érzem, hogy azért nem csináltam a rosszul.
1: Hát biztos, hogy nem is, ráadásul én emlékszem, hogy nagyon sok tévéfilmben, filmben is láthattunk, igen. És aztán megjött a színház, stb. Csak én mindig azt gondoltam, hogy arra nemet mondani, hogy az ember átélje a sikert, hogy a tapsot, hogy, uh-huh. hogy a hátba veregetést, az olyan nehéz döntés, de ezek szerint akkor nálad nem volt
2: annyira
1: nehéz.
2: Mert az sokkal jobb érzés, mikor átéled a sikert úgy, hogy a gyerekek.
1: Ja, hogy azok kapják a tapsot, akiket te tanítottál meg.
2: Aha. És az olyan isteni. Az nekem sokkal jobb volt. Vagy jobb.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és innen folytatjuk a beszélgetést. Gornagy Mária a vendég itt a Retro Rádióban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Gornagy Mária, és az előbb már, hogy a közelmúltról beszéltünk, de kicsit menjünk vissza a gyerekkorodban, hogy a gyerekkorodban, hogyha lehet, hogy te mikor döntötted el, hogy színész leszel? Hogy lettél te egyáltalán színész?
2: Hát, ez egy szörnyeteg gyerek voltam. Tényleg. Szóval anyukám barónő volt, és hát néha átalakítottam a kuncsaftok ruháit jelmeznek, borzasztó lehetett szegény anyámnak.
1: Tehát amiket ő megjavított, vagy megvart?
2: Nem, azokat... amiket ő megvart a kuncsaft. Azt én kinéztem, mert abban én királynő voltam, vagy nem.
1: És akkor átszaptad?
2: Át, levágtam magamra. És akkor az utcából, meg úgy a környékről a gyerekeket összeszedtem. Én voltam az igazgató, rendező, főszereplő, minden. Hm.

0: És akkor ők úgy játszottak vele. Ez hát szerintem 5 vagy 6 éves lehet. Tehát még nem voltam iskolás, mikor ez előjött bennem.
1: De a családban, a felmenőid között nem is voltak művészek?
0: Nem, nem voltak. Nem.
1: De és akkor mit szóltak, amikor te neked ez a döntésed volt? Akkor?
0: Hú, anyukám, azt mondta, Pest, fekete, mikor mondtam, egyszerre jelentkeztem a gyógypedagógiai főiskolára és a színműre, mind a két helyre fölvettek, és akkor be kellett vallanom, hogy a színműre megyek. Hú, ez volt a Pest, feketére fest, minden színésző, kurva, szóval minden volt.
1: Mert ő egy Cegliden
0: hát az más, és szégyeltem magát, fel, a szomszédra került, pláne mikor első szerepem is ott, hát volt valami, úgy félig meddig levet kellett vetkőzni, vagy megkívánta a szituáció. Hát anyukám akkor nem, a utcára sem ment ki.
1: Szégyelte azt, hogy belőled egy ilyen híres színész lett?
0: Hát igen, igen. Nem örült. Nem
1: és
0: örült.
1: Édesapád?
0: Ő igen, ő örült. Ő örült.
1: De és akkor mikor fogadták ezt el? Mikorra?
0: Te elég hamar, egy pár éven belül. Tehát amikor már kénytelenek voltak, mert akkor még ritka volt a tévé, és akkor jöttek a szomszéd, és akkor az én kislányom, hát akkor már elfogadták. Nagyon jó partnereim, nem is tudom, olyan, annyira szerencsésnek érzem magam, mert mind a színészi pályámon olyan emberekkel játszottam együtt, hogy Latinovics, Garas, ezek a közvetlen partnereim volt, Dajka, Margika, Kismanyi, hogy isteni volt, szóval nagyon jó volt. Aztán meg akik eljöttek hozzám tanítani, Mensáros, Kern, Vereves, szóval olyan, nem tudom, szerencse talán, vagy nem tudom.
1: Hát jó, de hát azért kellett hozzá a tehetséged is, tehát azzal, hogy te téged egyből felvettek oda, és hogy igen, egyből bekerülhettél,
0: jó,
1: és
0: a felvételim azért szemesem, a Gáti József bácsi, Gáti József színész volt a felvételiztető. Én előtte fogadásból leugrottam egy szalmakazáról, eltört a jobb bokám, szóval...
1: Így mentél a felvételire?
0: Úgy, hogy mezitláb. Nem tudtam rá cipőt húzni. És akkor Gáti megkérde, anyukám, maga háziból, hogy jól jött. Mondom, nem, a baleseti kórházból.
1: Hoppá.
0: Sőt, a Szirmai tanár úr volt a mozgástárs, megkérdezte tőlem a mozgás felvételén, hogy született Santa vagyok, de mondtam, hogy nem, ez baleset. Szóval érdekes volt. Színetárosztályba jártam, nagyon-nagyon szerettem, és máig is szeretem, és tisztelem a színetár tanár urat. Szerencsém volt ezzel is. Ő mindjárt akkor tévé elnöke volt, igen, és mindjárt kiadott engem még a Rosta előtt főszerepre. Hát, valami. Nem biztos, hogy szerettek annyira a lányok, a többi osztálytár, de én ezzel
1: jaj, volt bennük féltékenység, úgy érzed?
0: De én ezzel soha nem törődtem. Hányszor mondták, hogy nézd, az mit ír rólad? Nem érdekel. De tényleg nem érdekel.
1: Soha én nem érdekelt a kritika? Na, hogy mit gondolnak mások?
0: Először még a színészetekorom, hogy elolvastam, aztán rájöttem, hogy abban, én nem is éreztem jónak magam, egekig magasztaltak, a másikban lehúztak. Aztán úgy gondoltam, hogy én ezt nem olvasom. Nem.
1: Nem. Nyilván nem a kritikusok miatt játszottál, hanem a közönségnek. Igen,
0: igen, igen.
1: A sikert azt hogy viselted? Mert én azt gondolom, hogy a főiskolán sok mindenre megtanítanak, de hogy kell kezelni azt, hogy az embert lépten nyomon megismerik, hátba veregetik, dicsérik, nyilván akkor még nem voltak közös fotók, de ilyen autogramot biztos kértek. Ezt hogy viselted?
0: Rengeteg levelet, akkor még leveleket igen, írtak az emberek, mindig a portán várt egy szószlevél. Nem tudom, én hát ne vegye senki nagy képűségnek. Én ezt természetesnek vettem.
1: Hát mivel, hogy
0: nem,
1: együtt jár vele, igen.
0: Igen, igen.
1: Tehát nem tudom, nem részegítette ez meg de az embert, hogy,
0: nem. Hát máig
1: nem száll el tőle az ember.
0: Dehogy, de olyan édes dolgok történtek, hogy például nem is olyan rég, egy pár évvel ezelőtt villamos, mert tömegközlekedéssel közlekedek, az egyszerű, és egy idős bácsült velem szembe, azt mondja, Marikám, nagy baj van. Mondom, mi baj, Józsi baj? Nem, Józsi, Pista bácsi. Mondom, mi baj, Pista bácsi? Hát nem akarnak megműteni, segítsé, ugye tudsz segíteni? Persze, segítek. Szóval olyan fantasztikus dolgok fordulnak vele.
1: Tehát azt gondolják, hogy te mivel ismert ember vagy, te tudsz segíteni egy műtét elintézésében.
0: Igen, a Mari azt tud, az mindent el tud intézni.
1: Vagy ott helyben a villamoson meg is műtött.
0: Jajjaj, mint a rejtőjenőben. Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Hát akkor voltak kalandjaid.
0: Jó, voltak.
1: Jó. Tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Gornagy Mária a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gornagy Máriával beszélgettek, a Színi Tanoda ötletét az előbb elmesélted itt Dióhéjban, hogy nagyon szeretted nézni a próbákat, és örömmel adtál tanácsokat másoknak.
2: Ha kértek.
1: Igen. Na de hogy én úgy emlékszem, én a 80-as években én még tini voltam, de hogy nem nagyon voltak színi tanodák, hát akkor az nem, még más világ volt.
2: Nem
1: hogy,
2: volt. Csak a színművészeti főiskola.
1: Igen, tehát ott lehetett színész szakmát tanulni.
2: Igen.
1: De akkor neked honnan jött ez az ötlet, hogy te majd magán emberként, vagy magán tanodaként tanítod ezt a mesterséget?
2: Ez kialakult, hogy annyit tanácsot kértek a kollégák, és én jobban éreztem magam ebben a szerepben, mint amikor én játszottam. Szóval ez egy érdekes dolog.
1: És akkor az nem merül fel, hogy esetleg te is elmész a színművészetire tanítani, tehát egyben
2: de
1: ebben a tanodában
2: nem.
1: Gondolkodtál.
2: Én hivatalosan soha. Tehát ha én nem úgy csinálhatom, ahogy én akarom, nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak. Azt mondták eleget. Nem.
1: Hát igen, csak akkor így nem volt egy minta, ami után menni. Tehát ma már valaki szeretne egy minta, hogy vannak is már színi tanodák, akkor igen. Nyilván a tied az példa lehet igen. Másoknak. Igen, de neked nem volt egy ilyen példa,
2: nem
1: hogy ezt hogy kell
2: példa,
1: csinálni.
2: De olyan tényleg Mensáros, Vereves, nem is Szurdi, Subertéva. Szóval olyan társak jöttek segíteni, hogy hát ez ismeretlen volt mindannyiunknak, de megpróbáltuk a legtöbbet adni magunkból, amit tudtunk. Nagyon jó volt ez a hőskor is tényleg. Első bemutató. Szóval nagyon.
1: Mert ez a 80-as évek közepén indult el, ha jól tudom, akkor még csak ilyen magán lakásokban talán, és aztán 93-ban lett hivatalos.
2: Igen, igen, de nem csak Buda lakásába kezdtük el, férjem lakása, aztán átmentünk már nagyobb helyre, művelődési házba, tehát kinőtte magát a dolog, és... Hát ez 84-ben volt, nem tudom.
1: Hát én azt olvastam, hogy 84-ben már így a lakásban már igen, elindult ez az oktatás.
2: És de ne, 93-ban vált, nem, szerintem előbb.
1: Na most az internet segítségét hívom, azt mondja, hogy Színi Tanoda.
2: Igen, nem?
1: Igen. Azt írja, hogy 84-ben alapítottad meg, és igen. Először egy Rákóczi úti lakásban folyt a tanítás, igen. Aztán 93-tól a Színi Tanoda államilag elismert gyakorlatos színész, színházi és filmszínész végzettséget adó szakközépiskolának
2: számított. Ezt nem tudom, hogy a gyakorlatos, de színész egy. Tehát az olyan,
1: igen,
2: az
1: igen.
2: Ő oklevelük ugyanannyit ért, mint a...
1: Tehát 93-tól lett így hivatalos oktatási intézmény.
2: Igen, és amikor a színvészeti főiskolán lenyilatkozta, hogy én hogy most nem jut eszembe rivális, vagy nem is tudom mi vagyok.
1: Tehát konkurencia?
2: Konkurencia, igen. Hát az nekem olyan jó lesz.
1: Hát azt gondolom, az egy elismerés. Igen. Hát az mint egy Oscar-díj.
2: Igen, az nagyon. Ah. Tehát rengeteg gyerek volt, Miller Zolitól kezdve a nem is tudom, nem tudom, kit mondjak már, Fésűsnelni, akik nem is ment, tehát eszükbe se volt a fő. Hát egyből vitték őket a... Nagyon, akkor még a rendezők, legalábbis az én előadásaimon, én mindig mindenkit tudtam, melyik gyerek hova kéne, és akkor én azért elrendeztem az
1: tehát a színházi rendezők, vagy a filmes rendezők filmesek, jártak igen, az
2: mindenkire
1: előadásokra.
2: Mindenkire jobban voltam, mert eleve én szeretem az embereket. Ez nem tudom, ma már nem szeretik annyira egymást az emberek, de én még mindig szeretem őket, akár undokak, rossz kedvük, akkor is. És miután elég jó kapcsolatrendszerrel működtem, mert tényleg szeretettel fordultam mindenki elé, úgyhogy tudtam, hogy ez a gyerek ide való, ezt onnan kéne meghívni, ezt a főrendezőt, ezt az igazgatót, és így, de ezt nem túlzok. Azokat a gyerekeket, akiket én úgy éreztem, hogy tényleg abszolút a szakmába méghozzá toppon van a helyük, az úgy sikerült.
1: De olyan nem is volt, hogy mondjuk azt tanácsoltad, hogy menjen inkább a színművészetire?
2: De volt.
1: Olyan is volt?
2: Volt, igen. hú, már nem tudom, Brunner Márti, vagy nem tudom, kinek, nem neki.
1: De mindegy is, hogy a nevek, de hát, hogy...
2: De volt olyan, hogy mondtam, hogy te menj, neked diplomára van szükséged.
1: Aha. Mert egy diplomát a te színi tanodád nem adott,
2: De adott egy színész egy oklevelet, ami ugyanannyit ért, de volt olyan, akinek úgy gondoltam, hogy ő elég sérülékeny, szóval, hogy ne lehessen belekötni, tehát inkább menjen el egy állami diplomát.
1: De egyébként nulláról indultak nálad a gyerekek? Tehát, vagy valaki...
2: 18 évesek.
1: Tehát, hogy nem volt előképzettség, vagy ha volt, és akkor max a középiskolai, nem tudom, foglalkozások kapcsán.
2: Igen, abszolút, igen. Tehát 18-22-23 volt a legidősebb gyerek, tehát igen.
1: Hát de ott volt a Növényi Norbi is, aki akkor addigra már idősebb volt.
2: Ő a Norbi 40 éves volt.
1: Igen, és addigra hát ugye már olimpiai bajnokként. Igen.
2: Én csodáltam, tehát én a meccsét is néztem, eljött a Norbi, mindenki mondta, hogy ugyan már, mondom, hogy ugye, legalább hagyj hallgassam meg, hát nem érdekel, ki mit mond, hagyja. És ott a Norbi kiderült, hogy nagyon tehetséges.
1: Nagyon, igen.
2: Nagyon. Akkor már az éjjeli menedékhely még a nagy Ádám Tamásként jegyzi a szakma, ő rendezte, Norbi volt egyik főszereplő, fantasztikus volt. És vitték filmezni is, minden máig nagyon jó
1: fantasztikus karaktereket
2: vagyunk.
1: Nagyon
2: tehetséges a Norbi. De mondom, elég intenzív kapcsolatban vagyunk most is. Aha. És gyönyörűen ír, megjelentek verses kötetei is. Igen. De egy tehetséges ember.
1: És ő neki könnyű volt a fiatalok között beilleszkedni?
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy nem volt ez a korosztálybeli különbség.
2: Egyáltalán nem, mert annyira szeretetre méltóan, meg annyi szeretetet tudott sugározni, hogy egyáltalán nem érezték úgy a gyerekek, hogy ez egy hozzánk képest egy idősebb. Nem.
1: És senkinek nem is kellett az előéletével bármit is bizonyítania, bárki bárhonnan jött. Ha nem ugyanaz volt a cél, hogy megtanulja a színész szakmát.
2: Engem nem érdekelt, hogy ki honnan jött, hanem hogy hova megy.
1: És az, hogy ki tehetséges, vagy ki alkalmas arra, hogy nálad tanuljon, azt mindig te döntötted el?
2: Nem egyedül. Tehát hát ott voltak a szakmai társaim.
1: Tehát ugyanúgy volt felvételi, mint mondjuk az államiban.
2: Ugyanúgy. Aha. Tehát nem, hát mondjuk azért érdekes, hogy én, hát ahogy bejött az ajtón, éreztem, ahogy bejött, hogy ez tehetséges, vagy nem, szóval, de hát gyönyörű.
1: És mindig bejött ez a te megérzésed?
2: Általában be. De hát fura kis sztorik voltak, pont aki bejött egy gyerek, azt mondja, elmondok egy ödáj verset. Mit?
1: Micsoda?
2: Egy ödáj.
1: Ödáj?
2: Aha. Egy Adi verset mondott. Hát ő nem jutott tovább.
1: Nem az nem lett színész, gondolom.
2: Nem az ödáj miatt, hanem amúgy is.
1: Ödáj.
2: De most egy pikásat mondok, jött egy gyerek, azt mondja, falu végén kúrt a kocsma. Mondom, egy pillanat, mond még ezt. Még egyszer elmondta. Mondom, te figyelj már, de a költő úgy írta, hogy kúrta. Igen, az a gyerek, akkor én egy másik fordításba ismerem. Na, ő nem került be.
1: Ő sem lett színész.
2: Nem lett színész.
1: Jó, folytatjuk innen a beszélgetést kis szünet után. Gornagy Mária a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gornagy Máriával beszélgetünk. Az előbb, még mielőtt dekapcsoltuk volna a mikrofonokat, én meséltem neked, hogy a 2000-es évek elején talán, de lehet, hogy a 90-es évek végén, én rendszeresen jártam oda a Stefánia útra. Honvéd Palota, vagy mi volt
2: Honvéd.
1: Annak a...
2: A
1: hivatalos nevére volt.
2: Jó, most itt nem.
1: Honvéd Művelődési Ház.
2: De lehet, hogy Palota volt. Valamilyen Palota, igen.
1: És én néztem a te, vagy a ti előadásaitokat, de főleg a zenés darabokat, és valamiért én azt gondoltam, hogy ti a zenés darabokra szakosodtatok, de akkor ezek szerint az csak tévedés volt, mert hogy én főleg azokat láttam.
2: Igen, voltak Shakespeare, Molière, tehát voltak prózai előadásaink is.
1: De zenésben nagyon erősek voltatok, igen. Én úgy emlékszem.
2: Hát emlékszem, volt a Paul Fosternek a Színezüst Csehó, egy western musical, azzal voltunk kint Liverpoolban, meg is nyertük a fesztivált, voltunk Indiában, szóval bejártuk a félvilágot a tanulat, Olaszország, isteni volt. Jó, nagyon jó időszak volt.
1: De hát akkor igazából az is fontos volt, hogy a növendékek tudjanak énekelni.
2: Hát, ha lehet, igen.
1: Mondjuk a Szomor Gyuri már eleve, Szomor Gyuri eleve úgy ment már hozzátok, hát hogy Gyurcia, ő korábban énekes
2: jó,
1: volt.
2: Jó, de hát ugye? Ritka. Ő rá Buda hívta fel a figyelmemet, megmutatott egy klipjüket a Moho Sapiens-szel, és hát jött a Gyurci, és tényleg csoda volt.
1: Nagy. De olyan volt, akit te hívtál, hogy tanuljon nálad, vagy mindenki önmagától
2: nem,
1: jelentkezett?
2: Nem, mindenhogy hívtam. Ah.
1: Csak ezért most a Gyuri miatt gondoltam, hogy...
2: Nem.
1: Van itt egy könyv a kezembe, ezt most hoztad, sajnos nem olvastam korábban, dr. Ambrus Péter írta, Gornagy Mária, sztároktól sztárokról. Hát nyilván te is nyilatkozol benne, ráadásul az előszót egykori egyetemi társad, osztálytársad írta, és nagyon sokan nyilatkoznak benne, Balázsó Lajos írta egyébként.
2: 36-an.
1: És ők mind a tanítványaid voltak, akik nyilatkoznak?
2: Nem. Kettő a férjem, szinetár osztályfőnököm, Gál Völgyi Kern kollégám, tehát intenzív kollégáris kapcsolatban voltunk, Oszter Sanyi is kollégám, Pécsi Ildi, nem tudom ki még, Schubertében, valaki, akik így nyilatkoztak, ők jöttek mindig nézni az előadásokat. Igen, fantasztikusak, igen. A többiek meg növendékek voltak.
1: Hát és az, hogy kik nyilatkoznak ebben a könyvben, azt te döntötted el, vagy maga az író?
2: Nem, én meglepődtem, ő ment utána.
1: Ja, hogy ez nem is tőled indult el, de hogy egy előled rajzi könyve. Hát vannak
2: úgy
1: ilyen
2: előadók. Úgy meglepődtem, mikor megjelent, és ráadásul ő egy kihallgató tiszt volt a doktor Ambrus
1: Péter. Hát akkor kérdezni tud.
2: Én tudod kérdezni, igen. És hát én meg mondtam a magam, mit mondtam, aztán mások meg mondták rólam a magukért, úgyhogy így lett a könyv.
1: És ennek a könyvnek a sikere, vagy az utóélete az téged befolyásolt bármiben is? Hogy ez kikhez jutott el? Ki milyennek gondolja?
2: Nem. Ez olyan, mint hogy a kritikusokkal. Nem. Nem lehet, mert akkor az ember egyik őrületből esik a másikban, mindig odafigyel arra, hogy ki mit gondol.
1: És amit nyilatkoztak, az befolyásolt-e? Nyilván, ha kollégális kapcsolatban vagytok, meg nyilván a tanítványokat, valószínűleg tudtad, hogy mit gondolnak róla, de hogy ezt egy harmadik embernek mondják el úgy, hogy te csak utólag olvasol.
2: Érdekes volt, akik Miller Zoli kritikát fogalma, de én ezt elfogadom, én örülök. Szóval én nekem nyugodtan lehet mondani, hogy mibe hibázok, mert én nem vagyok sértődékeny, szóval én szerintem egészséges a önbizalmam, vagy az önismeretem. Tehát én szeretem, hogyha javítsanak nyugodtan ki, ha hibázom.
1: De gondolom nem sokan éltek ezzel a lehetőséggel, hogy kritizálnak, hanem...
2: De, volt, aki élt, és el is fogadtam. Vagy nem fogadtam. Vagy azt mondtam, hogy te így gondolod, de én ezért így csinálom.
1: Ez jó. Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Gornagy Mária a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
4: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késés szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokra, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
3: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőségtombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gumoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Gornagy Mária. Néhány

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hornagy Máriával beszélgetünk, a színi tanoda életéről még egy kicsit beszéljünk, mert hogy tényleg rengeteg olyan tehetséges színész dolgozik most színészként, színművészként, akik...
2: Meg rendezőként.
1: Meg aztán rendezőként, és akik nálad kezdtek, akiket tulajdonképpen te fedeztél fel.
2: Igen.
1: Ha most elkezdenénk sorolni ezt a névsort, akkor...
2: Nem akarom.
1: Akkor ez nagyon-nagyon hosszú lenne. De van-e olyan, akire mondjuk kifejezetten büszke vagy? Tehát ki lehet emelni mondjuk egy-két nevet ebből a rengeteg névből, vagy
2: hát
1: nem
2: nagyon
1: érdemes?
2: Nagyon nehéz, de az előbb beszéltünk a Norbiról, növényről.
1: A növényi Norbi,
2: hát
1: igen.
2: Ő rá kifejezetten büszke vagyok. Csomor Ági, aki Szegeden megalapította alapított egy színházat, egy ifjúsági színházat, sőt, egy más éve létrehozott egy díjat is, és majdnem elájultam a gyönyörűségtől.
1: Mert hogy ez egy Gornagy Mária díj.
2: GNM, igen, egy aranygyűrű GNM, a legjobban teljesítő fiatalnak, a Fiatalok Színházát csinálta meg Ági. És hát ez akkor...
1: És akkor azt kikaphatja meg?
2: Abban az évadban a legjobban teljesítő fiatal.
1: Értem, de akkor azt...
2: Én döntöm.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy a döntésben benne
2: vagy-e? Nem vagyok, én átadom. Én nem.
1: Csak átadó vagy,
2: nem, ezt
1: idézőjelben csak.
2: Azt rábízom a szegedi szakmai elitre.
1: Aha, tehát azt sem egy ember dönti el, hanem
2: Nem.
1: Hát azért, amikor de ehhez neked engedélyt kell adni, vagy egyszerűen csak közlik veled, hogy lesz egy ilyen díj.
2: Nem,
1: vagy...
2: megkérdezték, hogy hozzájárulok-e. Először nem is értettem, hogy mi ez. De aztán tényleg meghatódtam, hogy ne hozzájárultam.
1: Hát ez megint egy olyan, hogy ha az embernek kellenek igazán fontos visszajelzések az
2: akkor
1: életben, hogy jól végezte a dolgát egész életében.
2: Ez nagyon erős, igen, nagyon erős.
1: Tehát és ez évente egyszer egy valaki kaphatja meg.
2: Évente, évad végén, igen, megkapja abban az
1: És évben. Akkor ez ott Szegeden történik a díjátadás
2: ott
1: is.
2: Ott Szegeden, igen. És akkor én lemegyek, de nagyon jó.
1: Óriási. És azért is gondoltam, egy kicsit beszéljünk még erről a színi tanodáról, mert hogy ez több évtizeden keresztül tulajdonképpen
2: 38.
1: A te életed életedet kitette. Én
2: abszolút.
1: Nem tudom, hogy minden előadáson ott tudtál lenni.
2: Minden előadáson.
1: Aha. Van erről statisztika, hogy hány előadás?
2: Nem, nincs, de több száz. Nem tudom, sok.
1: Mert hogy ráadásul nektek nem is feltétlenül volt mindig saját kőszínházatok, játszóhelyetek, hanem hogy
2: nem,
1: mindig mentetek
2: már. Volt a Mostália, megint igen. Ugye, akkor Stália volt, akkor a gyerekszínház mi volt? Nem tudom. Szóval nagyon sok színházba játszottunk. József Attila színház. De mentek a darabok körbe. És hát nem csak jött Erdélyből fantasztikus színésznevel a Márko Eszter, csodálatos darabokat rendezett. Azt József Attilába játszottuk. Meg Szurdi, Verebes.
1: Az, hogy kik tanítanak, kik oktatnak, vagy rendeznek,
2: azt
1: eldöntötted el? Tehát az meghívásos alapon volt.
2: Meghívásos alapon, mert volt, aki jelentkezett, de nem mindenkire éreztem úgy, hogy képes a féltékenység nélkül a fiatal tehetségekkel foglalkozni. Mert ez egy érdekes szak. Szóval itt azért nem szabad. Szeretni kell őket, nem szabad rájuk félni. Sőt, egyáltalán.
1: És akkor minden egyes előadás vagy bemutató az csak a színház növendékeiből tevődött
2: össze. Nem, volt, hogy hívtunk, mint a Csonka Brandit, a társ vendég.
1: Csonka Brandi.
2: Én neveztem el a vendégszereplőket, igen. Volt, hogy meghívtunk, meg felnőtt, Nagy Zoli, Martin Márta, Vojtági, a felnőtt szerepeket nem a gyerekek játszották. Tehát nem ilyen amatőrrel ment a dolog.
1: Na, olyan érdekes, hogy egyrészt ahogy nézem a névsort, meg ahogy mesélsz róluk, nagyon sokan ültek már ugyanebben a székben, és mesélték el az életüket, meg egyáltalán, hogy hogyan váltak színészre, és mindenki persze meg is említett téged, meg egyáltalán a színi tanodát. Úgyhogy egy ilyen elég súlyos lenyomata van a színi tanodának a az magyar művészeti életen, hogy azért ezt bezárni. Tudom, hogy nem egyik napról a másikra történt, de az sem lehetett egy egyszerű feladat.
2: Nem volt egyszerű, de jött a Covid. És ugye akkor távoktatás. És akkor mondták a minisztérium, hogy hát távoktatás. Mondom, de ez nem lehet színészetet, nem lehet távoktatni. De hogy nem. Jó, akkor levizsgáztattam azt az évfolyamot, akik beleestek szegények ebbe az időszakba, és akkor rájöttem, hogy nem, nekem itt a vége. De hát ez eltelt 31 hány év. És akkor nem, érdekes, hogy az se okozott fájdalmat. Tehát végül is annyi gyerekkel tartom intenzíven a kapcsolatot, hogy gyerek, hát idősebbek nálam.
1: Ez jó. Jó, tartunk egy kis szünetet, és így a megszűnésről, meg az azóta eltelt időszakról fogunk beszélgetni a folytatásban. Jó, Gornagy Mária vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gornagy Mária, a mai beszélgető társam, és azért érdekel engem ez a magának a színi tanodának a bezárása, mert akár úgy is lehetett volna, hogy ha neked már nincs ehhez erőd, energiád, akkor ezt átadod valakinek, aki ugyanúgy a te neved alatt, de ezzel a intenzitással viszi tovább.
2: Soha.
1: Azt nem?
2: Nem. Nem, mert nem...
1: Ahhoz te kell lesz nyilván.
2: Ahhoz én kellek, igen, az a teljes szeretet, az az elfogadás, az a törődés, tehát abszolút ez volt az életem. Nem véletlenül hagytam abba a színészetet emiatt.
1: Értem.
2: Pedig nem voltam, tényleg nem voltam sikertelen.
1: Igen.
2: Hogy ezt nem találkoztam olyan emberrel, aki ezekre mindre képes. Mert biztos nagyon tehetséges, nagyon jó tanított, de közben rohant a másik munkája. Szóval ezt nem lehetett úgy. Ha nem ez az életem, akkor ezt nem lehet csinálni. Bármikor fölhívhattak éjjel a gyerekek, vagy akármik. Szóval én ezt arra szántam ezt az időt, hogy ez legyen a legfontosabb. Hát a család életemen kívül.
1: Nem akartak erről lebeszélni, hogy te ezt, hogy bezárt? Hogy csinál tovább, azt nem akarták. Nem tudom, a család, a növendékek, a tanárok, a rendezők.
2: De volt ilyen presszúra, de én tudtam, hogy itt a vége. Mint ahogy amikor tudtam, hogy itt az eleje, ugyanígy éreztem, hogy na most ennek vége. Ami nem azt jelentett, hogy én elszakadtam a gyerekektől, dehogy is. Szóval mondom, nagyon sokkal tartom intenzíven a kapcsolatot.
1: De hát akkor így lett egy csomó szabadidőd, gondolom.
2: És lett egy... Nem is érzem ezt. Mert mindig jövök, megyek valahova.
1: Tehát feladat azért továbbra is van.
2: Mozgásban vagyok. Igen. Persze, állandóan mozgásban vagyok. Eleve sportolok egy hét, háromszor művészsport, amit mondtam. Én aztán mindig találkozom valaki, vagy volt gyerek, vagy valami barát. Szóval élem az életet elég intenzíven.
1: Igen, ezt olvastam valahol, hogy a férjeddel sokkal több lehetőségetek és időtök van színházba menni most.
2: Igen, igen, és ő is szereti, én is szeretem, nagyon moziba is szeretünk menni. Szóval, igen.
1: Gulyás Buda operatőr, ugye?
2: Igen,
1: jól tudom.
2: Ő operatőr, igen.
1: És amellett... ő dolgozik? Tehát ő nem hagyta abba ezt a
2: de
1: munkát?
2: Dehogy hagyta, de nem hagyta abba. Operatőrként is, és a egyetemen tanár. Tehát van egy saját osztálya.
1: Tehát ő oktat még, igen.
2: De
1: ettől függetlenül van ideje veled elmenni színházba, moziba.
2: Hát tehát, nem hogy... mindig, de azért megpróbál szakítani időt. Tehát én abszolút alkalmazkodom hozzá, mint most én vagyok a szabad.
1: És akkor a volt növendékeidet, ahogy te fogalmazol, volt gyerekeidet nézed?
2: Igen, a gyerekeket megnézem, de nem csak a gyerekeket, tehát elment

0: olyan előadás. Már nincs is olyan előadás.
1: Hát nem nagyon van.
0: Nem nagyon van, mondom, elment, de nem igaz, mert ott is az egyik, két gyerek volt a fő, két főszereplő.
1: És mész vidékre is színházba?
0: Megyek, tehát, hogyha... megyek, mondom, most majd Kecskemétre megyek szombaton. Akkor Szegeden voltam, Pécset, rengeteg, én megyek.
1: Igen. És ilyenkor meghívnak téged?
0: Persze,
1: tehát a meghívásoknak teszel eleget?
0: Eleget, igen.
1: Vagy
0: igen.
1: Te szólsz, hogy figyelj, most megyek?
0: Nem, nem, általában meghívnak, de én nem szólok, nem akarok alkalmatlankodni.
1: És ha moziba mész, mit nézel szívesen?
0: Mind. Most azon gondolkozom, hogy mit is láttam, nagyon menő volt a Per, a Nürnberg.
1: Aha.
0: Nürnberg.
1: Igen.
0: De még utána is láttam valamit. Nem tudom. De biztos, hogy egyszer egy héten elmegyünk moziba.
1: De akkor ezek szerint nem csak magyar filmeket nézel,
0: de
1: vagy néztek moziban, hanem ott a...
0: Nem, a jó. Amiért úgy gondoljuk, hogy ez jó lehet.
1: A nagy sikeres filmeket is megnézitek.
0: Igen, mindent.
1: Kritikával nézed a filmeket? Vagy akár a színházi előadásokat? Vagy tudsz közönségé válni?
0: Abszolút közönségé válni. Utána jön elő, hogy mi az, ami... És hogyha igényt tartanak rá, tehát olyan személy van benne, aki hozzám járt, vagy érdekli, akkor én el is mondom.
1: El is mondod.
0: Igen.
1: Azért az kegyetlen lehet, mikor az ember őszintén megmondja a véleményét.
0: Igen, de nem érdemes nem őszintén. Az, hogy udvariaskodjak, az bár a bárki képes. De ők nem azért fordulnak hozzám, hogy udvarias választ várjon. Gondolom én.
1: De ettől függetlenül, ha megmondod őszintén a véleményed, és az nem feltétlenül pozitív, akkor attól még meghívnak a következő alkalommal.
0: Persze, meg megbeszéljük, hogy mit lehetne változtatni.
1: Nem lépett semmi a helyébe a színi tanodának? Tehát, hogy amennyit te azzal tudtál foglalkozni, azt az időt most mi tölti ki? Tehát, hogy mi az, ami a mindennapjaidban?
0: Élek. Hát ugye kezdem reggel sporttal többnyire a napomat, aztán hát van úgy, hogy főzök.
1: Ja, mert hogy ez korábban nem volt? Korábban
0: hát
1: nem főztél?
0: Nem érte. Hogy mikor főztem?
1: Hát ugye? Igen.
0: A gyerekeknek néha bableves, nyúkai bableves, tanodásoknak, vagy rakott krumplit. Akkor vittem nagy tepsikkel a tanodába.
1: Hát igen, erről olvastam valahol, hogy a te rakott krumplit az világhírű.
0: Az világhírű.
1: De mitől, mi van benne, amitől az
0: minden
1: világhírű?
0: Az nem azt mondom, hogy a szívem lelkem, hanem igazi disznózsír, igazi kolbász, igazi tojás, igazi jó zsíros tejföl, kevés krumpli, és akkor jó megsütve. Nagyon fél. Én is szeretem. De az volt olyan, hogy sajtótájékoztató volt a lakásomban, és akkor megrendelték a újságírók,
1: ja,
0: hogy
1: rakott ott,
0: krumplit kérnek. Igen. Volt, aki ételhordóba jött.
1: De gondolom ez számodra nem jelentett problémát, megcsináltad.
0: Nem, persze.
1: De és akkor most több időd van főzni?
0: Hát én nem mondom, hogy minden nap ne, lenne, de nem mindig van kedvem.
1: De ez a kíván, erre ültattam valaki, hogy...
0: Van
1: hogy
0: a sport, akkor igen. Van az, hogy ide megyek, ezt veszek, azt, nem tudom, és mindig találkozom valakivel.
1: Szóval
0: szinte nem telik el olyan nap, hogy valakivel ne lenne, vagy hazajött valahonnan, külföldről, vagy vidékről, vagy akár Pesten van, és akkor fussunk már össze.
1: Tehát nincs az, hogy otthon unatkozol, és csak a tévét kapcsolgatod, vagy a telefon nyomogatod.
0: Nem is ilyen. Tudom, hogy kell a tévét bekapcsolni. Olyan bonyolult nálunk ez a technika a Buda miatt, hogy én hozzá se nyúlok, mert nem.
1: Jó, de hát úgy nagyon sokan vannak, akik abban a hibába esnek, amikor már nyugdíjba mennek, hogy...
0: Nem,
1: hogy úgy
0: de én nem mentem nyugdíjba.
1: Jó, most nem rád értem, hanem hogy akiknek elmúlik a feladat, és nem tudnak magukkal mit kezdeni. Ezek szerint neked mindig van.
0: Annyi jó könyvet kell, még elolvasom, így sorakoznak. Nem tudok úgy elmenni, van egy barátom, akinek a Pannonia utcában van műhelye, és két sarokkal előtte van egy antikvárium, és mindig ki vannak rakva kirakat elé, poltra. Hát ott minimum 3 könyvet mindig veszek.
1: De jó.
0: És hát ezeket el kell olvasni, akkor na jó, nem tudom.
1: Jó. Családról fogunk beszélgetni a folytatásban. Gornagy Mária vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hornagy Máriával beszélgetünk, amikor az ember annyit dolgozik, mint amennyit te dolgoztál, valószínűleg a családra talán egy kicsit kevesebb idő jut. Viszont amikor a színitanoda bezárta végleg az ajtaját, akkor valószínűleg sokkal több lehetőséged volt. Ráadásul úgy, hogy az egyik gyermeked nem is Magyarországon él.
2: Van egyik most, se.
1: Már egyik sem.
2: Aha. A Brüsszelben él hosszú évek óta a kisebbik fiam Andris, Tomi meg Los Angelesben. Hát ő nem olyan régóta, aha, de ott...
1: Azt tudom, hogy mondjuk Brüsszelben nem is annyira nehéz elrepülni és meglátogatni a családot, de azért Los Angelesben talán egy kicsit nehezebb.
2: Hát én most nem megyek egyelőre, majd jön ő. Aha. Nem. De a gyerekek, amikor színésznő voltam, akkor vittem, hát én mindig vittem magammal mindenhova őket, mert ugye a édesapjuk Szurdi Miklós, ő vidéken volt rendező, és a gyerekek velem voltak. Mm. Tehát vittem, és a Kazimír volt a Tália igazgatója, és a gyerekeket berakta, ilyen gyerek, hol arab gyerekek voltak, hol török gyerekek. Úgyhogy hamar pénz.
1: Ja, hogy gyerekszínészként
2: hamar pénzkeresővé váltak. Horváth Ádám meg a szomszédokba. Ah. Ugye betette Vilma, undok testnevelő tanárnő gyerekeinek. Ah. Úgyhogy hogy ők dolgozó gyerekek voltak.
1: És belülük filmes szakemberek lettek?
2: Hát, de igen. Andis az iparon elvégezte a média designer szakot, uh-huh, tehát ő abszolút filmes design munkákkal dolgozik. Tomi meg Los Angelesben ilyen social médiával, tehát de végül ő is partnerkeresés, bemutatás, filmek. Igen, és össze is tud a két gyerek dolgozni, úgyhogy ez nagyon jó.
1: És unokáid is vannak.
2: Persze, van a kettő Andristól, mindenki lány, öt lány unokám.
1: Az igen.
2: 21 a legidősebb, és 3 a legkisebb.
1: És ők, hát nyilván a háromnál még ez nem derül ki, de a lányunokákban látsz bármiféle tehetséget a színészet felé?
2: Igen, a Zsanna, a Tominak a legkisebb lánya, ő most fog érettségizni, ő határozottan színészi képességet mutat, de nem jelentkezett a színműre, mondta, hogy ő nem, majd ő más módon.
1: De ők ugyanúgy gondolom a szülőkkel együtt ott élnek Brüsszelben és Los Angelesben.
2: Nem, ő most nem, dehogy. A nem. Tomi egyedül van Los Angelesbe, ja, a három lánya az itthon van. Ő a legkisebb, a Zsanna, akiről most beszéltem, értem, a Pipi, ő Pécset jár egyetemre, és a Lina, aki már dolgozik, mint ő is valami médiában. Nem. Ez sok gyerek volt dolgozik. A kicsik, azok meg brüsszeliek. Aha. Ott a három éves, az Ilka, ez óriási színésznő az életben is. Szóval bármikor sírni tud, ne? Egy kis
1: És ő már ott született kint Brüsszelben?
2: Ott, mind a két gyerek él.
1: De és akkor a Tomi, azt mondod, aki most Los Angelesben él, ő most átmenetileg van ott, vagy ő oda költözött, vagy
2: nem,
1: a munkája
2: nem,
1: miatt?
2: Nem, munkája miatt van. Úgyhogy nem tudom, meddig marad, mert azt ő dönti el.
1: Aha. Hát azért nem lehet annyira könnyű, hogy most, hogy van szabad időd, és ennyire távol van a gyerek, bár hál' Istennek, akkor ezek szerint az unokák viszont itt vannak.
2: Itt vannak, meg azért rengeteg barátom van. Szóval
1: jó, hát azt gondolom. És akkor ezek szerint örömmel is találkozol velük, és
2: persze,
1: ők is örülnek a találkozásoknak.
2: Igen.
1: Nagy társasági életet éltek?
2: Igen, határozott.
1: De ez azt jelenti, hogy nálatok van mindig összejövetel?
2: Nem. Mi is megyünk, nálunk is van, ez teljesen megoszlik.
1: És ez a baráti társaság, annyit árulsz el, amennyit szeretnél, ez is művész emberek, vagy civilek is akár? Kik
2: nem.
1: A barátok?
2: Na hát a...
1: Most nem név szerint, hanem hogy...
2: Civilek is vannak, van ügyvéd köztük, nincs színész, tehát nincs. Ne, volt vágó, tehát úgy valahol a szakmához tartozunk, de nem a színész.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Gornagy Mária vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gornagy Máriával beszélgetünk, és még mindig erre térek vissza, aki ennyit dolgozott életében, mint amennyit te a saját színitanodáddal. Annak nem tudom, mennyi lehetősége volt utazgatni, világot látni.
2: Volt, mindig szakítottam rá időt, és általában egyedül. Nem általában, egyedül utazgattam.
1: A férjed nélkül?
2: Igen.
1: Ja, mert hogy ő meg mindig dolgozott, vagy ő nem szeret utazni?
2: Nem, egyrészt nem is szeret utazni, meg dolgozott is, meg nem tudom. De valahogy úgy egyedül utaztam. De hát bejártam a világot, tényleg Kaliforniától a New York, Olaszország, Anglia, a Londont szerettem a legjobb. Nem tudom, én annyira bírom ezeket. Nagyon fura társaság az angol, de nekem bejön.
1: És ott például, amikor külföldön tartózkodtál, ott mentél színházba, ott érdekelt, hogy a helyiek mit és
2: hát
1: hogyan?
2: A nyomorultakat a Londonban láttam először, igen. Igen.
1: És most még utazol? Most még van lehetőséged így jönni-menni a nagyvilágban?
2: Szeretek. Még úgy érzem, hogy még van bennem erő, tehát nem fáradok el, és érdekel. Uh-huh.
1: De még mindig egyedül?
2: Egyedül. Szeretek egyedül. Jobb úgy, mert akkor nem kell alkalmazkodni senkire.
1: Aha. Hát ez akár akkor reggel kitalálod, hogy este elutazol, vagy akár egyik napról a másikra is belefér ez így az
2: most
1: életedre.
2: Most már igen, hála Istenem.
1: Ez jó. A gyerekek látogatnak haza? Tehát akik mondjuk az Andrisék, akik Brüsszelben élnek, ők mennyit
2: most
1: jönnek?
2: Most videót telefonáltunk tegnap. Hát ők majd talán nyáron jönnek, de nem. Hát a Tomit meg hát nem tudom, hát most egyelőre sűrű a munkabeosztása, de hát majd.
1: De napi kapcsolatban vagytok a gyerekekkel?
2: Abszolút, igen.
1: Ez jó.
2: Ők hívnak, nem én.
1: És azokkal a gyerekekkel, a gyerekeiddel, akik a tanítványaid.
2: Ővelük is.
1: Tehát ők még ugyanúgy felhívhatnak az éjszaka közepén?
2: Éjszaka már nem, azt tudják, de amúgy jelentkeznek, persze.
1: És velük is összejársz? Tehát nem csak feltétlenül akkor, amikor színházban látod őket?
2: Nem, hogy... találkozni szoktunk, meg följönnek, csinálok valami kaját.
1: Az volt még, ami szerintem nagyon nagy ereje volt a színitanodádnak, hogy a srácok is nagyon összetartóak voltak.
2: Nagyon.
1: És nem tudom, hogy mennyi maradt meg ebből, hogy ők összejárnak-e, tartanak-e ilyen osztálytalálkozókat.
2: Osztálytalálkozókat azt nem hiszem, mert akkor szólnának nekem is, de tartják a kapcsolatot, tudnak egymásról abszolút.
1: De az hogy sikerült kialakítanod, hogy ennyire összetartóak legyenek, hogy ne ellenségeskedjenek egy olyan világban, ahol mindenki a legjobb szerepet szeretné, a legjobb pozíciót szeretné.
2: Nem tudom, talán az, hogy bennem sose volt féltékenység senki iránt, ezt próbáltam a gyerekeknek átadni, hogy ez egy tök fölösleges érzés, az csak elvesz belőletek, inkább örüljetek a más sikerének, azt jelenti, hogy neked is lehetőséged van sikert csinálni.
1: Arra mennyire látsz rá, hogy az utánad jövő generációkból kik és milyen színitanodát, vagy ilyen magán színiiskolát csináltak?
2: Fogalmam.
1: Tehát nem jelentett ez neked konkurenciát soha, hogy mások is aztán belekezdtek ebbe?
2: Egyáltalán nem.
1: Nem is kértek tanácsot, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy lehet jól csinálni?
2: Talán kértek, de én azt mondtam, hogy ez nem olyan, hogy vegyél öddek a cukrot, a lisztet, nem. Nem, ezt magára kell megtapasztalni.
1: És egyébként csak most visszatérek a legelejére, mert mondtad, hogy te sosem akartál az állami szférában tanítani.
2: Nem.
1: De ettől függetlenül neked kellett valami végzettséget, papírt ahhoz, hogy ezt csinálhass? Tehát, hogy valami képzésen
2: OK, igen, színész egy OK-s képzést kaptak.
1: De hogy neked kellett valami tanári diplomát szerezned ahhoz, hogy
2: te ezt... kellett volna? Hát egy elismert művész voltam.
1: Akkor
2: már egyetem lett ugye a főiskola. Igen. Tehát az nekem elég volt.
1: Az elég volt.
2: De nem jöhetett sajnos úgy, pedig annyi tehetséges ember jött volna, akinek nem volt egyetem végzettség, az nem taníthatott.
1: Az nem taníthatott, akinek nem volt
2: végzettség. Nem, sajnos. Igen. De kurzust tarthatott.
1: Értem. Tehát akkor akik nálad végeztek, azok sem mehettek vissza esetleg órákat adni, vagy tanítani.
2: De mert, hogy... a tini tanoda, volt ez a hétvégi tini, tehát ami nem ilyen hivatalos formában, tehát nem ott bizonyítvány, hanem készségfejlesztés. Tehát 8-tól 4-ig, és akkor oda jöttek a volt gyerekek, akikben képesség volt, hogy átadják a...
1: Hát óriási dolgot tettél le az asztalra azzal, hogy, hogy ennyi tehetséges gyereket felfedeztél és kineveltél. Igen. Úgyhogy a Magyar Színházba járó társadalom nevében ezt nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szívesen.
1: És én azt is köszönöm, hogy itt voltál és hogy meséltél az életedről.
2: Ezt is nagyon szívesen.
1: Nem tudom, hogy ez a könyv csak antikváriumban, vagy ez még a boltokban ott van?
2: Nem tudom.
1: Dr. Ambrus Péter tollából Gornagy Mária, sztároktól, sztárokról, ha valaki esetleg kíváncsi, akkor 36, azt mondtad? 36-an nyilatkoznak 36-an, rólad?
2: 36-an, igen.
1: 36-an nyilatkoznak rólad. Gornagy Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Nagyon szívesen, örültem.
1: További sok egészséget kívánok
2: köszönöm
1: neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, szia.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Még tart az Európa Irák ellenes hét. Rekordot döntött az ESZIA. Sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
3: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
2: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Reponta automatáknál. Kenguruüldözés Texasban. Az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet. A szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Csini Baba című filmből szól Závadi Gábor előadásában az évele boldogan pár perc múlva. Előtte pedig a New Level Empire és a Belé

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Moho Sapiens zenélt, ez volt az Angyalbőrben. Jön mindjárt az első emelet, tőlük az Áj vagy lövök szól majd, Pápai Jóci slágere után. Az Én apám most a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Beatrice, ez volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Charlie is velünk lesz pár perc múlva, szól majd tőle az Egy szippantás a jóból, Tóth Gabi és Csipa közös dala után, valami Amerika még a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Hello Street 7, és a Hol van az a krízi srác után Cserháti Zsuzsát hallgatjuk, Hamu és Gyémánt, most a retro rádióban.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Lotfi, Begi, Mező, Misi és az Egy szó miatt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Damien Ferenc klasszikusa, a Szerelem első vérig. Előtte pedig itt a Republik.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Jani Csákveca és a Könnyek az esőben, után jön mindjárt a Klub 54, tőlük a Még egyszer című slágert hallgatjuk majd pár perc múlva, az Edda művek után, a Hűtlen, most a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Prognózis és a Tele van a város szerelemmel után Olajbolyával megyünk tovább már is. Magyarország a Retro Rádióban.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a tiéd. Minek öröme

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Anna and the Barbies, Kis Tibi és a Márti dala után eljött a búcsú ideje, mert rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap este is találkozhatunk. Egy gyereknapi meglepetést tartogatunk, nem csak a gyerekek számára, egy új brand new dalt fogunk majd bemutatni, ez lesz a dalpremier, de beszámolunk az Airi Mafia énekesnőinek, Szena Dagadunak egy különleges koncertjéről, ahol Presser Gábor lesz a vendég. Szó lesz majd egy olyan buliról, ahol együtt fog énekelni, vagy legalábbis egy színpadon. Falusi Mari, Charlie, Ferenci Gyuri és Robi Lakatos. Érdekes, színes lesz tehát a vasárnapi Abaházi Presszó, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Ágnes Vanilla dalával búcsúzom, szól az örök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.